0: minden hétöt Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasidban van-e a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkedésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szolgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billy sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billy minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billy Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre 2 kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a talajvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik, vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 g-ot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzált anyag elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: vagyok.
1: My name is Victor.
0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
2: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
2: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michael-t 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig vihordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michael-nek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Macaulay Culkinra. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt az a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Szép Laki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza, bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a neki köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marhalegelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegény telek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokin segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness Rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek. A továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A betegség ellenőrzési és megelőzési központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kész szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméllateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A füleink kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk! 97.5 Társkorát.

0: lettünk. A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
1: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk a te lennél Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így... Jó, hát most ez egy kandi kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt, tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
0: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
1: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell. Ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni. Meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből. És esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
0: Mennyit kell próbálni egy darabra?
1: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
2: Milyen típusú próbák vannak?
1: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
0: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
1: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
0: Milyen rutinod van fellépés előtt?
1: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
0: Szoktál izgulni fellépések előtt?
1: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
2: Milyen érzés a közönség előtt állni?
1: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy... egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredeti termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?

0: való. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondana magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég, ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. 97.5

0: Sztorik, pletykák és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Times-nak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez. Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Zajed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97 társa rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.

0: 57.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit, az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leo. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel 2A és a Sentinel 2B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképészettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot, ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz, én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki, nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.
2: 97.5 All the time. Táskora.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Loreleinek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelájjal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unokatestvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedvig Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvas többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyvszeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket, átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves koruktól magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is ringathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha a hídon mennél át a pihentető alvásba.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Áska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc, geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mélyfúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feltörő színsavas vizet elnevezték Csitári G. elméletkori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kissé szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevansban, Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, hétszeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sportág történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97. Táskarádió.

0: Henry, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasiltban van-e a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turniára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahová a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes Freshly Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az új év ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptári év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a balkezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár a balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti jár a terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni. Például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandba vagyunk, már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegesége a csapaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis híján simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi akvaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb akvapark időről időre bepróbál valami új attrakciót felvonultatni, hogy ezek a vendégek is újra ellátogassanak hozzájuk, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Negivédel a sorból a lengyelországi akvapark ledesem, bár ők valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti-tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdaiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszda szakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat, időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata, nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult. De bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rovid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú

0: Miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink-nál jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019

0: 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az élet gondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeon-jun, ismertelen Yeon-jun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertelen Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Péni címmel, melynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Tae-hyun, ismertebb nevén Tae-hyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Tae-hyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen. Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám. Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van. Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
1: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk, vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
0: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancsi listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
1: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiváltatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
2: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feláknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
0: A harmadik a Papakola a zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdéli pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkotta park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
2: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagia Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkiszkék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik Fejfel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
0: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált korom feketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Több mint 2000 éves temetkezési helyet fedeztek fel Kairótól délre.
1: A felfedezésről az egyiptomi műemlékvédelmi társa vezetője számolt be. Elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még 5 évig tarthat. Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége, hangsúlyozta a miniszter.
0: A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és 1000 kisebb szobrot találtak, és előkerült továbbá egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a boldog új évet olvasható ki. Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára Mustafa Waziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Waziri szerint ez egy csodás véletlen, amelyre úgy tekint, mint egy túlvilágról küldött üzenetre.
1: Hosni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2015-ben csak nem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54%-kal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 milliót regisztráltak csak.
0: Egyiptomból utazzunk át a Seychelles-szigetekhez, nagy tengeri rezervátumot alakítanak ki a Seychelles-szigetek körül.
1: Az indiai óceáni szigetállam, mely korallzátonyokban gazdag vizekkel és gyönyörű tengerpartokkal rendelkezik, 2008-ban adósság problémákkal küzdött, melyeket a Nemzetközi Valuta Alap segítségével sikerült megoldania. A hatóságok azóta olyan megoldásokat keresnek a környezetvédelemre, amelyek nem veszélyeztetik az ország gazdasági stabilitását.
0: Egy amerikai természetvédő csoport visszafizetett a Seychelles-szigetek 406 millió dolláros adósságából 22 millió dollárt, ezért cserébe az ország védetté nyilvánítja tengeri területeinek 1/3-át.
1: A kelet-afrikai szigetállamban kevesebb, mint 100 000 ember él, a bevétel főként a turizmuson és a halászaton alapul. Az elmúlt években azonban az olajipari és gázkitermelő cégek egyre jobban felderítették maguknak a terület vizeit.
0: Az elsőként védetté nyilvánítandó 210 000 négyzetkilométernyi területen a legsérülékenyebb régiókban limitálják a halászati, az olajkitermelő tevékenységet és nagyléptékű fejlesztéseket, a terület többi régiójában pedig csak a meghatározott feltételek mellett engedélyezik. A további 200 000 négyzetkilométeres régió helyét, melyre más megkötések vonatkoznak majd, a későbbiekben jelentik be.
1: A Seychelles-szigeteki megállapodás 20 évnyi hasonló jellegű adósságcsere ügyleteken alapul, melyek segítségével megőrizték például Latin-Amerika és a Karibi térség hatalmas kiterjedésű trópusi erdeit. De ez az első alkalom, hogy ezt a finanszírozási módszert tengeri területek védelmére is alkalmazzák, mondta Rob Verry, a NatureWest vezetője. A szakértő szerint a Seychelles-szigeteki Egyesség kikövezheti az utat más, nagyobb ügyletek előtt, amelyek révén a környezetvédők kivásárolhatják egyes országok adósságát a környezetvédelmi irányelvek megváltoztatásáért cserébe.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Sarfi Anka, Batta Levente és Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbit készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen, sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte. Utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
1: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
2: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ, és a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
3: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüsmackókat, és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüsmackókat. Ez a szenvedés sokszor egy gyűjtési hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüsmackók iránt.
4: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki neki áll breaktáncolni a WC ülőkén.
5: 97. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A kolis élet és kollégiumok közti különbség.
1: Kollégisták élete csak kicsit másabb azokéval szemben, mint akik otthon laknak. A Nemes Nagy Ágnes Kollégium egy elég jól felszerelt 10 emeletes épület. Van benne konyha, edzőterem, tévészoba és 2 lift. Az aljában található a kollégiumi diákok étkezője is. A kollégiumot azért választják, mert messze laknak a választott iskolájuktól, általában kisebb falvakból egy nagyobb városba.
0: Székesfehérváron egy felsőoktatási és 4 középiskolai kollégium van. Mindegyikben egyaránt vannak szabályok. A legszigorúbban a lánykolisokat veszik. Minél fiatalabb valaki, annál több szabály vonatkozik rá. A lánykollégiumban 2 emeletenként van körülbelül 4 nevelő. Mindegyik őjükhöz tartozik egy-egy csoport. A nevelők majdnem minden nap bent vannak, viszont nem egész végig. Egy-egy tanító van fektetésnél és keltésnél, de napközben viszonylag mindenki bent van. A 9-es lányoknál minden nap van 4 órától 6:30-ig tanulószoba, a fiúknál pedig szilencium. Ez idő alatt egy tanulószobában kell tartózkodni. Az idősebb korosztálynak a szobákban kell lenni ez alatt.
1: A fiúknál minden szinten van nevelő, és enyhébb a kimenő utáni figyelem. 9-10. Osztályosoknak este 8 óráig lehetnek kint, a többiek pedig este 10-ig. Van mindenkinek úgynevezett kimenő kártyája, amivel lehet kérvényezni a hosszabb kintmaradást.
0: Vannak kollégiumi rendezvények, melyek élvezetesebbé teszik az ott létet. A kolis élet izgalmas és újdonság lehet, viszont ott is, mint mindenhol megvannak a szabályok, melyeket be kell tartani. Ilyenek például, hogy nem lehet szobában cigizni. Hétköznap egyáltalán kolin kívül sem lehet alkoholt fogyasztani. 9:50 zárják a zuhanyzót és a konyhát, majd másnap reggel 6:00 nyitják ki. 10 óra után mindenkinek a szobában kell tartózkodnia.
1: A kollégiumi szobákban egyfajta kapcsolat alakul ki az ott lakók között. Van, hogy ez a kapcsolat baráti, vagy már testvéri. A nevelőkre bármikor számíthatunk, ha segítségre van szükségünk. Van, aki 3 évet, van, aki 5 évet, de van, aki sokkal többet tölt egy kollégiumban. Távol a családjától, és nem minden hétvégén jár haza.
0: Te szívesen lennél kolis, és bírnál 7 napból 5-öt egy teljesen másik városban tölteni? Válaszodat írd meg nekünk Facebookon üzenetben.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi, elhoztunk neked 4 tippet a rendszerezett élethez.
1: Az első tippünk, hogy vezess naptárat. A bolti naptár is tökéletesen megfelel erre a célra, de mostanában népszerű a bullet journal is, aminek az a lényege, hogy te magad állítod össze a naptárad úgy, ahogyan akarod. Elsőre nagyon nehéz lehet használni ezt a naptárat, de hogyha már hozzászoktál, akkor nagyon meg fogja könnyíteni az életedet. És fontos, hogy mindig magadnál hord, időnként belenéz, és mindent írjál fel, amit fontosnak tartasz.
0: Attila, te mit gondolsz erről a naptár használatról?
1: Hát nekem ez konkrétan tavaly jött be jobban az életembe, amikor elmentem nyelvsuliba, és nagyon fontos volt, hogy beosztam az időmet, és mostanában is használom ezt, mivel hogy idén érettségizem, és hogyha nem lenne jó az időbeosztásom, akkor abszolút nem tudnám ezt az egészet menedzselni.
0: Második tippünk a rendszerezett élethez, hogy használd ki a holt időket. Ha éppen unatkozol, jöjj rá, hogy nem csinálsz semmit, és szedd össze magad, vegyél elő valami tanulnivalót.
1: Erre szintén a saját életemből tudok példát mondani, hogy én körülbelül úgy oldom meg ezt az egészet, hogyha a buszon ülök egy fél órát, akkor előkapok valamit, hogy olvassam. Vagy olyan is van, hogy a szabadidős tevékenységem és a suli között órák telnek el, viszont nem látom értelmét hazamenni, és olyankor általában előveszek valami tanulnivalót, és azt csinálgatom, hogy ne vesszen el az az idő. Harmadik tippünk, hogy tedd félre a telefont, ha dolgod van. Hogyha valami fontosat csinálsz, akkor nagyon zavarni fog a telefon, ahogyan pittyeg és villog, és egyértelműen nyomkodni kezded majd egy idő után. Viszont fontos, hogy ne görgesd a Facebook feedet, amikor éppen valami fontos dolgod van, hanem tedd le a telót, dobd a szoba másik felébe, add oda a kistesódnak, vagy valami ilyesmit, csak fontos, hogy ne legyen szem előtt, hogyha egy fontos feladat előtt állsz.
0: Utolsó tippünk a kitartás. Jó, ha elhatározol valamit, de kitartás nélkül nem lesz a mindennapjaid része. Egy nyugi, egy idő után rutin lesz, és már nem kell majd érte megszenvedni.
1: És neked milyen tippeid vannak a rendszerezett életmódhoz? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: Prostitúción bölt. Minden kedvenc egy helyen.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zene készítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
2: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Chriszt, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a második világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte minden maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb album.

0: Innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot kitaláltak szereplőkkel, helyszínekkel, amik mind valamilyen érzést, hangulatot jelképeznek, így segítenek az embereknek megérteni, legyőzni a problémáikat. Több zenében konkrétan Taylor személyes problémáit, történeteit mesélik el, és ezeket folyamatosan bővítgetik az oldalukra posztolt kézzel írt üzenetekkel, képekkel.

0: 91.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az úgynevezett biomimikri életünk mindennapi részét képezi. Sokan nem is gondolnák, hogy az állat- és növényvilágban általánosnak számító dolgok mennyi fontos találmányt és hétköznapi eszközt iklettek. Bár ma már a gépekre és a modern eszközökre hagyatkozunk, sose felejtsük el, hogy mi mindent tanulhatunk a természettől.
1: A pókháló ötször nagyobb szakító szilárdságú, mint az acél, valamint a kevlárnál is ellenállóbb és hajlékonyabb anyag. Mesterségesen előállított változatából légzsák vagy golyóálló ruha készülhet, de a gyógyászat sebészeti varrófonálként vagy kötszerként is alkalmazhatja, hiszen biológiailag lebomlik és felszívódik. Különleges tulajdonsága a pókhálónak, hogy a madarak képesek észrevenni és akadálynak tekinteni azt, ellentétben a szintén átlátszó üveggel. Ezt alkalmazva Arnold Glass, német mérnök, a pókok hálóját utánozva hozott létre egy olyan technológiát, melynek révén az üveg a madarak által még látható fénytartományában úgy veri vissza a fényt, hogy a számukra egy látható rácsos hálót rajzol ki.
0: Egy namíb sivatagban élő bogárfaj életmódjának és vízhez jutási szokásainak különlegességét az adja, hogy a sivatagra telepedő hajnali ködben a megfelelő szögben megáll a széllel szemben. A bogár fedőszárnyán olyan göröngyök vannak, amelyek bevonata magához vonzza a nedvességet. Az apró vízcseppek egyre nagyobb cseppekké állnak össze a bogár hátán, ezek aztán a gravitációnak és a dombocskák közötti víztaszító mélyedéseknek köszönhetően legördülnek a bogár rágó szervébe. A Dewbank Butter nevezetű tárgy, bár inkább hasonlít egy citromfacsaróra, ugyanúgy a bogár tulajdonképpen

0: tulajdonsága alapján működik, vagyis a felület tetején összegyűlő víz lefolyik a tárolóba, s így ihatóvá válik. Ma már ezt a technológiát vízerőműveknél is használják.
1: A történetek szerint a tépőzár is a biomimikri egyik találmánya. George de Mestral egy kutyás kirándulás után észrevette, hogy kutyája szőrébe bogáncs ragadt. A növény hurkos vége ugyanis kiválóan tapad. Mestral végül poliamidból infravörös hőkezeléssel készítette el a ma használt tépőzárakat, másik néven bogányzárat.
0: A medveállatkák apró 8 lábú vízben élő élőlények. A víz nélkül kiszáradnak, mégis képesek arra, hogy akár 100 év után ismét feléledjenek. Ezen tulajdonságok annak köszönhető, hogy haláluk után DNS-ük és fehérjéjük cukorral vonódik be. A cukor tartósító hatását alkalmazza ma is például a Biomatrica és a Nova Laboratories nevű cégek, ahol az élő vakcinákat cukorfóliába tekerik, hogy 6 hónapig fagyasztás nélkül is hatékonyak maradjanak.
1: Wilhelm Bartlott, botanikus professzor volt az, aki felismerte, hogy a lótusz levelei szinte makulátlanul tiszták. Mikroszkóp alatt megvizsgálva azt lehet látni, hogy a levelek enyhén redőződtek, és egy vékony viaszréteg védi a felszínüket a szennyeződésektől. Később ezt a módszert alkalmazták a kádak, az üvegek és a cserepek bevonásakor.

meg szakadok, akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani kisz ez vagyok

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az erejében. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk! 97. Táskarádió.

0: вторік. Платька. І що це за літ?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este. Hot or Dizzy. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sharp Younga. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkedésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billy sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billy minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billy Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Szeptember 27-éig látogatható a Hold udvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Te kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel!

ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Ratanov Maja és Hedrik Mira. Az első fél órában beszélni fogunk arról, hogy már van macskaszőrből készült pulóver, és a fizes a mennyi.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. Kínában egy irodai dolgozó megelégelte az alacsony fizetését, de ahelyett, hogy felmondott volna, radikális módszert választott. Napi 5 órát alszik az irodában. A hölgy szerint a teljesítményét a béréhez igazította, és mivel az szerinte csak a létezéshez elég, a munkaidő felét pihenéssel tölti. A főnökei egyelőre tanástalanok, a netezők pedig már az Office Siesta mozgalom megalapítását követelik. Amúgy az nagyon menő.
1: És hogy... mi iskolások mit csináljunk? Mi is aludjunk bent napi 8 órát, mert nem is kapunk fizetést.
2: Hát amúgy mondjuk ugye vannak a technikumok, amik ugye ők kapnak fizetést meg a szakiskolák, de hogy azért mondjuk ott biztos, hogy alszanak azokban az iskolákban, hát de... itt Fehérváron, de hogy azért nem hiszem, hogy
3: De várj, de az olyan iskolákban, ahol kapnak fizetést, ott úgy van, hogy ott egy van alapján. Ilyen dolgozók, vagy nem olyan, hogy...
2: Nem, mert például... Dolgozók.
1: Nem, kapnak fizetést azért, mert tanulnak ott, mert szakmát tanulnak.
2: Igen, azért, mert szakmát tanulnak. Ja. Azért kapnak fizetést, mert szakmát tanulnak, meg egyébként az jegytől is függ, ugye, hogyha például ugye egyes tanuló nyilván nem lehetsz, ja. Nem is kapsz fizetést, meg is buktatnak. Kettestől azt hiszem úgy van, hogy első évben ilyen 15-öt kapsz havonta.
0: Nekem a barát ugye technikumi, igen. És ők első évben még mindenki 8000 forintot kapott, és akkor, nem, vagy még most idén második évben is, de azt hiszem már úgy van, hogy már 11-ben 4-es és 5-ös átlagér 45, és
3: az nagyon
0: 60 ezer forint körül.
1: Hát akkor meg lehet gazdagodni.
3: Tehát akkor, igen, például tehát akkor jegyek szerint, meg ahogy egyre többet jársz, igen. A szerint
2: is kapod. Az én barátom, ő például azt hiszem, hogy ilyen szakmunkásba jár, vagy hogy, és ő most végez idén, és ő ilyen havi 80 ezreket kap.
1: Úristen,
2: de nem is jó tanulót, tehát hogy így szoktam nyertetni, hogy hallod életem, így kéne tanulni, ilyen háromas tanuló kb. És 80 ezreket kap. Mondjuk lehet azért, hogy már menjen el az iskolába.
3: De hát fizetünk, még csak lépjen le.
2: Yeah. De egyébként visszatérve erre, hogyha mondjuk tényleg ennyire alacsony a fizetés, hogy például már bent kell lakni az irodába, akkor ott elgondolkozhatnának a főnökök, hogy hát amúgy lehet fizetésem el, és kéne. Vagy de ha nincsen meg hozzá ugye
3: de,
2: a keret.
3: De ő nem bent lakik alapvetően, csak azt mondta, hogy
0: annyit ér a fizetése, hogy konkrétan ennyire be benne is
3: aludhatnak. Igen. Hogy annyit ér, hogy dolgozni, és alszik.
0: Igen, mert amúgy meg tehát sokat dolgozna, megdolgozza a pénzét, sőt, ő úgy érzi, hogy többet is dolgoz a pénzénél jóval, ezért úgy van vele, hogy azért a kis összegért, akkor miért ne aludhatna?
3: Azért a kis összegért nem dolgozik 8 órát, csak 3-at, és 5-öt megalszik, mert hogy csak annyit ér a fizetése.
0: Igen.
3: Én akkor gondolkodtam, amikor olvastam, vagyis hogy olvastam a címet, és utána meg többét, hogy fizess, amennyit érsz, és így elgondolkodtam rajta, inkább dolgozz, amennyit érsz.
2: Ja, de miért nem kell fizetésemelés?
1: Tehát, hogy... ez a módja annak, hogy ő fizetésemelés kell. Gondolom, kiért többször is, nem adták meg neki, és igen, akkor elkezdesz ilyen sztrájkolni.
3: Meg a másik, hogy a főnökei tanácstalanok, miért nem rúgják ki? Mármint, hogyha nem elégedettek
2: a
3: munkájával, akkor miért nem rúgják ki?
2: Tehát, mondjuk lehet
3: nem
2: van
3: tudom,
2: ilyen
3: hogy ennek mik a feltételeink
2: lehet van ilyen de... hátulütője, hogy például mondjuk egy nem olyan nagy cég, de egy ilyen nevesebb cégnél van, és akkor nem fogják kirúgni, mert hogyha meg elindítja tényleg ezt a sztrájkot, vagy ezt a petíciót a nő, akkor ez meg ártat ugye a hírnevének, és megpróbálják inkább csendesen lezárni a dolgot. Tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy ezért nem rúgják például.
1: Vagy egyszerűen csak jó a munkájában. Például nekem ugye van egy bátyám, aki nagyon jó a munkájában, és konkrétan a cég mindent megtesz, hogy megtartja.
0: Írjátok meg, hogy nektek mi erről a véleményetek, viszont mi most megyünk tovább. Joe-tól

0: hogy maradjál.
1: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. Egy michigani állatmenhely megelégelte, hogy mindenki tiszta ruhában akar távozni tőlük. Összefogtak egy divattervezővel, és megalkották a Cat Ear kollekciót, ami 100% valódi macska szőrből készült pulóverekből áll. A legjobb rész, minden pulóver mellé jár egy örökbefogadási profil az adott macskáról, akitől a gyapjú származik. Végre egy ruha, amire nem kell rátapadni a szőrnek, mert már eleve szőrből van.
2: Ez amúgy annyira jó lenne. Nekem ugye otthon van egy macskám, és minden egyes alkalommal az összes ruhám tiszta macska szőr lesz.
1: Én nem
2: pláne a feketék, de az összes, mindegyik.
3: Én nem hordanék macska szőrből készült ruhákat, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
2: Én se, de attól még jó ötletnek így. Vagy legalább kitalálnának valami olyan ruhát, amire nem ragad rá a macska szőr.
4: Én azon gondolkodtam, hogy ugye, tehát a macskának ugye ilyen rövidebb szőre van, tehát ugye...
3: Hát van hosszú szőrű macska is, de igen, általában rövidebb.
4: Hát de érted, de a hosszú szőr se olyan hosszú, mint az embernek a haja, vagy nem tudom. Apa, hogy csinálnak ruhát? Hogy azt is valahogy hát jó, de a gyapjú az hosszabb, vagy ilyen kis bündgyüli, nem?
3: Hát és igen, de az ugye falat. Össze van csomózódva, azt úgy szépen így kiszokták, hogy hívják olni. A fejemben hát megvan ugye ez a process, ahogy szokott menni ez az
4: folyamat,
3: egész.
4: Folyamat.
3: Igen, nem tudok beszélni, bocsánat, korán van még. Úgyhogy, ja. De így biztos van valamilyen folyadék, ilyen ragasztószerű folyadék, vagy nem tudom, amivel beáztatják ezeket a macskaszőröket, és akkor úgy csinálják egyszerre. Vagy összecsomozgatják egyenként a kis macskaszőröket.
2: De nem tudod, ezt hogy képzeljük el, de úgy, hogy mintha az egész kabát ilyen szőrös. Mármint, hogy mint a mostanában ilyen bundakabátok, vagy nem tudom. Tehát hogy ilyen puha szőrös.
3: Na, tehát azt meg kifelé. Úgy tudnám elképzelni, hogy tudod, két oldalú ragasztót ráraksz egy kabátra, aztán teledobod macskaszőrrel.
4: De ugye azt mondják, hogy 100% valódi macskaszőrbe van. Tehát konkrétan
2: mi legyen 70% valódi, és 30% nem valódi.
4: Macska szőr,
1: igen,
4: vagy
1: nincs benne ilyen külön bélés, amit tudod így.
4: Tehát nem az van, hogy egy kabátra szimplán rá van ragaszgatva.
3: De az mennyire irritálhatja már a kezedet? Nekem már az a kabát is irritálja, ami egyébként így belül picit ilyen szőröse, vagy nem tudom, nekem ilyen nagyon érzékeny a bőröm, hogyha nem lenne belül ilyen bélés, akkor én azt nem bírnám. Mert ugye általában szokott lenni ilyen... Hát nem tudom, kicsit
2: nem,
3: ez a...
2: Nem, hogy 100% macskaszőr, akkor nincs benne bélés.
3: Kicsit
2: nem,
3: ez a csúszósabb anyag, ami így a kabátokon belül szokott lenni az a bélés. De hogyha nekem olyan nincs a kabátomban, akkor nekem tiszta vörös lesz, ilyen irritált lesz a kezem tőle, de enyém nem bírja.
4: De én meg az szóval, hogy 100% macskaszőr, attól még lehet az, hogy ilyen pihe-puha kívülbelül. Uh-huh. Hogy nincs bélése. A macskaszőr bulcsinak macskaszőr bélése van.
3: Ja.
1: Hát ez elég érdekes. Írjátok meg nekünk, hogy ti hordanátok-e macskaszőrből készült pulóvert. Viszont mi most megyünk tovább Révi Lénytől a Love Minattal.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. A NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.

95.8 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Becker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Ratanov Maja és Hedrik Mira. Pakit stick, steak a zsebbe, és a mobil illatú kölni. Ezekről fogunk beszélni a következő fél órában, de előtte hallgassuk meg Gigi Peresztől a Sailor Songot.

0: 95-től Task Rádió, te is beleférsz, a mobil illatok ölni. Készüljetek fel! A T-Mobile idén tavasszal piacra dobta a saját parfümjét, a Cologne-t. A marketing szerint ez az illat a frissen kicsomagolt okostelefon és a forró akkumulátor aromáját ötvözi. Tökéletes választás azoknak, akik annyira függenek a telefonjuktól, hogy akkor is érezni akarják, ha éppen a zsebükben van. Hát amúgy szerintem ez már olyan szinten durva, hogy konkrétan annyira magasra emeltik a telefon függőségnek a szintjét, hogyha nincs nálad, érezted a telefonod illatát.
1: De szerintem van egyetlen
2: illata? Pont ezt akartam mondani, hogy az egyetlen, amit érzek, amikor felforrósodik az akkumulátorom, az az égett szag. Én azt nem akarom magamon viselni.
1: Hát a végén még azt hiszem, hogy ég a telefonom. Egy, kettő, hogy...
2: Most is megszagoltam, és nincs semmilyen szaga.
3: Mert
2: mindjárt elfújok a parfümömből, aztán lesz.
1: De érted, én még a frissen, új kivontott telefonnak sincs annyira illata.
0: A tökjának nekem muffin illata van.
1: Hadd szagolom meg, várjál. De amúgy tényleg.
2: Juti,
0: Most körbeszaglászás. Moment, hogy már hát meg have fun-ból így.
2: De várjatok, egyébként lehet, hogy az, ugye az ugyan kicsomagolt telefonnak van valamilyen illata. Fogjuk mert le. Én egyébként, nekem az első dolgom mindig, amikor veszek egy könyvet, az, hogy végiglapozok,
1: de
2: és beleszállom.
1: Nem merészeld ezt hasonlítani a telefont, és a könyvet
2: ne merészeld. Te is tudod, hogy ugyanolyan könyvmoly vagyok, mint te. Azért annyira nem. De hogy én imádom a könyveket, és annak is van egy illata. Tehát, hogy úgy, ahogy mi könyvmolyak érezzük,
3: azt amúgy használom.
2: Igen, de úgy, ahogy mi könyvmolyak érezzük a könyvnek ezt az új illatát, tudod, ami ott benne van, aki ilyen nagyon ilyen tech-függő,
0: de aki nem az könyv, is tudja érezni. Az is érzi az illatát, mert a könyvnek alapján
1: van. Egyébként van új könyvillat.
2: Egyébként nem biztos, mert nekem van egy barátnőm, aki például gyűlöl olvasni, és így vettem vele egy könyvet, és mondom, szagod meg, mert olyan jó illatú, és azt mondja, ő nem érdez semmit. Tehát nem mindenki érzi. Volt amúgy lehet, simán lehet. Előtte hittem volt beteg, úgyhogy simán lehet. Nem, amúgy nem tudjuk.
1: Megérted most, ha valaki jaj, de függ a telefonjától, és akkor szeretné érezni az illatát, az égett akkumulátorszagot.
3: Hú, de jó neki.
2: Jaj, de jó, ég a zsebem.
1: Érted? Én magamon a saját parfümöm, tehát magamra fújom a parfümömet, és nem érzem.

0: parfümmel, az alatt a 10 másodpercig, amíg még abban a helyzetben vagyok, ahol befújtam magamat parfümmel, érzem, hogy jó illatom van, arrébb megyek 2 lépés, és nem érzem a saját
1: illatomat. Igen, akkor is inkább a levegőbe érzem, ahova odafújtam, nem pedig közvetlen
0: mondjuk egyébként
1: magamat.
0: Meg nagyon fura, mert amikor ugye meg vagyok izzadva, és ugye nincsen jó illatom, azt meg egyből megérzem.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez nagyon fura, hogy a parfümön saját magamon, hogyha egy literre fújok, azt nem érzem, de az, hogyha már egy nagyon picit is rossz illatom van, azt egyből.
2: Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog elterjedni ez az illat, hogy mennyi embert fogunk telefonillatúnak érezni.
1: Megszaglászok, és akkor telefonillatú.
2: Igen. Minden esetre most menjünk tovább. Mike Smith és Neil Horan közösével a Drive.

0: Igen, itt a Táskarádió, te is beleférsz. A Pocket Steak Steak a zsebbe. Az Omaha Steaks előállt a világ első zseb steakjével. Ez egy vákum csomagolt, azonnal fogyasztható hússzelet, ami állítólag mozgás érzékelős technológiával melegszik fel a zsebben, amíg sétálsz. Ha túl gyorsan mész, talán még well done is lesz a végére, értitek? Well done, mint a steakek.
1: Well done. Aha. Nem, izé, hogy szokták, hogy vannak ezek a steak izék?
0: Hát van ugye a medium, van a medium, van a rare, van a ja. Medium rare, van a well done. Hát én nem szoktam enni. Nekem apukám rendszeresen csinál. Rendszeresen.
2: Ja, tipikus, amit az amerikai
3: filmben. Én életemben nem ettem steaket.
0: Nagyon finom. Úristen, most
1: én
0: is
1: kóstoltam. Így nem konkrét ettem, de volt olyan, hogy mentünk étterembe ilyen nagyobb csipet csapattal, és valaki evett steaket, és akkor így megkóstoltam, nagyon és finom voltam úgy.
0: Amúgy ez tök menő. Nem is tudom, talán Japánban láttam olyanokat, hogy az automatába, oda mész az automatához,
1: és akkor... hogy jártál Japánba, és ott láttad, vagy videó láttad?
0: Nem, videó láttam, sajnálom, még nem jártam Japánba. De, ami kisik nem múlik, szóval videók alapján...
1: Megyünk együtt, gyere, ja, én igen. Is tervezek venni.
0: Videók alapján láttam Japánba, hogy vannak ilyen steak automaták, és ott is konkrétan megkapod a vákumcsomagolt wagyu steakedet, tehát, hogy konkrétan kiesik az automatából a steaked. Szóval nem tudom, de amúgy ez tök jó. Most érted, veszel egy steaket, zsebre vágod, sétálsz azt, amire hazaért megeheted.
2: Azért ez nagyon fura, hogy mozgásérzékelős technológia van, mert olyan, mint félnék, a megennéd a kalórádat, vagy nem tudom.
3: Én félnék,
2: hogy is a mozgásérzéke. Mi az, hogy most hát, a mozgásérzéke, az jut eszembe, hogy ez valami gépezet. És akkor edd meg azt, kérlek szépen, hajrá.
1: Egyébként először én is elgondolom, hogy mozgásérzéke, hogy mi, hogy ha megmozdulsz, akkor bekapcsolja a kis melegítőket, és akkor megsüti a steaket, vagy hogy mi lehet a mozgásérzéke, de így értem, gondolom az acskóban
3: van valami. Biztos van egy ilyen gomb, amivel bekapcsolod, meg ugye ki tudod kapcsolni, meg én szerintem úgy mozgásérzékelős, hogy ilyen mint hogyha ilyen nyomkövető, vagy ilyen, tudod, ilyen térkép lenne, és akkor érzékeli, hogyha elmozdulsz a helyről.
1: Szerintem szerintem úgy mozgás, tehát hogy tehát nem a helyváltoztatásodat érzékeli, hanem az, hogy mozogsz, tehát hogy a zsebedben
3: mozogsz.
1: Ja, mint
3: ezek az okos órák, nem?
2: Hát erről beszélek, hogy megelőzz az okos órádat.
1: Tehát, hogy mint az okos óra lépésszámláló, vagy nem tudom, de én nem erre gondoltam, hanem vagyis, hogy így elolvasva, így megértettem, hogy szerintem arra gondol, hogy a zacskóban van valami, és úgy értve érzékeli a mozgást, hogy a mozgásoddal melegíti valahogy. A mozgásodat csinálja át a zacskó úgy, hogy annyira megmelegíti a steaket, hogy megsül.
0: Igen. Amúgy nem tudom, hát valami ilyesmit képzelek el én is, vagy pedig úgy képzelem, amúgy nem tudom, nekem az volt a fejemben, hogy valami olyasmi, hogy két radiátor között betesz.
2: És nem zsebre vágod.
0: Vissza közelbe
3: kenyérpirítókban is szokott lenni.
1: A radiátor zsebre vágod, persze.
0: Igen. Hát írjátok meg, hogy ti megkóstolnátok ezt a zsebsteak.

0: This is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 7 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasiztban van-e a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahová a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.

hétfőn a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és a Rocadumaja. Szürreális fél óra következik, beszélni fogunk egy emberről, aki visszavitte az ellopott cipőjét, és a minden évben megrendezett helikopteres májva cukoresőről. De mindezek előtt jöjjön Cat Sighton, a

0: 95.5 Táska Rádiót te is beleférsz. Michiganben úgy látszik zajlik az élet. Idén is megtartották a hagyományos marshmallow dropot. Egy helikopterből több ezer májva cukrot szórtak a gyerekek közé. A látvány egyszerre volt édes és apokaliptikus, ahogy több száz kisiskolás vetődött rá a ragacsos égi áldásra. A Fogorvosok Szövetsége állítólag titokba szponzorálta az eseményt. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de én akarok ilyet itthon is.
1: No. De ez így hogy kell készülni? Esik, és akkor, hogyha nem tudod elkapni, akkor leesik a földre, és akkor azt fel kell takarítani. Ez pazarás.
0: Olyan, mint a konfetti.
1: No.
0: Csak másmáló.
1: Figyeljetek, gyerekek. Ilyen van itt Magyarországon, és...
0: nem mondod.
1: Jobb verzióba, ugyanis... mindjárt elmondom nektek, hogy van ez. Szokott lenni a gárdon, a parkerdőbe, hogyha nagyon rossz idő van, meg nagyon fúj a szél, akkor nem, de ilyen hőlégbalonfesztivál. És a hőlégbalonfesztiválon szokott lenni olyan, hogy az is helikopterrel van, nem a hőlégbalonokból, hanem helikopterből szórnak ki cukorkát. Megvan az a damla, azt hiszem az a neve. Ilyen kis becsomagolt cukorka, ilyen mi olvadóságok szoktuk hívni, tudod?
0: Ja,
1: és belül van benne egy ilyen kis gyümölcsös
0: tudom.
1: Olyanokat szórnak, és úgy mindig úgy kaptuk, vittük a kis kosarunkat, amit, és úgy szedtük össze, és úgy gyűjtöttük, nyilván el fog fogyni, tehát mindenki össze fogja szedni, de az vagy leesik a földre, és akkor már nem akarok felvenni, mert be van csomagolva, és nem fog ott maradni a műanyag a földön, hogy károsítsa a természetet, mert 1000%, hogy úgy összehalásszák a gyerekek az összeset.
0: Az
1: tehát, tehát azon nézhetünk, hogy a levegőből elkapjuk, utána ami leesett a földre, még azt is így halásszuk
0: ja,
1: össze.
0: Ja, ja, ja.
1: Nagyon poén volt egyébként, de tényleg van ilyen.
0: Én erről még nem is hallottam, életemben nem hallottam, pedig egyébként itt lakok ugye Fehérváron, nem messze a gártól. Tehát, hogy...
1: tavasszal szokott lenni, amúgy abban nem vagyok biztos, szerintem én úgy emlékszem, hogy minden évben, amikor van hőlégbalonfesztivál, akkor ez a cukorka szórás is.
0: Én a hőlégbalonfesztiválról sem hallottam még, tehát, de mindegy.
1: Lehet, hát nem egy ilyen óriási dolog egyébként, de szóval nem vagyok benne biztos, de szerintem az a cukorkaszórás dolog is van minden évben. De jó, hát majd megnézem, mikor aztán megyünk.
0: De egyébként írják, hogy a Fogorvosok Szövetsége is szponzorálta. De hogy most így fogorvos létre ezt így szponzorálni.
1: Szegény. Gyerünk, roncsuk el a gyerekek fogát, és akkor több pénz jön nekünk, amikor egyébként elhozzák őket a fogorvoshoz.
0: Pont ezt akartam, hogy fogadjunk, hogy ez volt így a háttérben, hogy jó, elrontjuk a gyerekek fogát, és akkor a következő hónapban folyamatosan jönni fognak hozzánk a gyerekek.
1: Titokban, mert azt kell mondani, hogy hát ez nem egészséges, de közben meg, hogyha jönnek hozzánk, akkor dől elé.
0: Igen. Írjátok meg nekünk, hogyha ti szeretnétek ilyen marshmallow dropot, hát ha meghallja valaki olyan ember, aki esetleg tud is tenni valamit ez ügy érdekében. De mi most menjünk tovább Heaven és Caitlyn Aragon közösével az Irennal.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Egy amerikai tolvaj bekerült a világ legrosszabb bűnözői válogatásba, miután ellopott egy pár drága sportcipőt az üzletből. A csavar pár órával később visszament a boltba kicserélni őket, mert nem volt jó a méret. A rendőrök már a pénztárnál válták, ahol állítólag megkérdezte, hogy a binics jár-e nagyobb méretben.
1: Na várj, a rendőrök tudták, hogy ő vissza fog menni, vagy valahogy rájöttek, hogy mi a lábmérete, és tudták, hogy vissza fog jönni, kell sem kicserélni.
0: Nem, szerintem az volt, hogy ugye hívták a rendőröket, és gondolom bementek ugye a
1: helyszínre.
0: A helyszínre.
2: Igen, és ott helyszíneltek igazából. Igen,
1: és akkor visszajött az idő, hogy bocsi, nem tudsz egy ennél nagyobbat, amit esetleg át tudok lopni, mert
0: mekkora pofa kell már ahhoz, hogy íze megkérdez, hogy a bilincs jár-e nagyon méretbe. Én íze visszamenni, először kezdjük ott, hogy nem lopnék, de még lopnék is, és visszamennék, már mondjuk ahhoz se lenne pofa, inkább eladnám eBay-en, hogy nem tudom.
1: Úgy van itt.
2: Hát persze, tehát most nem lopunk, de ha valaki lop, akkor, és nem jó a méret, nem tudom hordani, hogy látja a rendőr, hogy visszamész? Tehát, hogy... Tehát,
0: vissza sem mennék, de még az, hogy meglátja a rendőröket, és akkor még tudod, így oda is megy, is szép az át, hogy bilincs jár nagyon méretbe. Tehát, figyelj, úgy lesetem inkább a szememet.
2: Tehát egy krimibe sem megy vissza a gyilkos a tett helyszínre.
0: Tehát, hogy kende.
2: Tehát nem bolond.
0: De vannak a pszichopatok, ilyen serial killerek vissza.
2: De az egy külön történet, hogyha tehát, hogy tehát,
0: jó, értem, amit mondasz. Igen,
2: érted, hogy hülyeség visszamenni.
0: Igen. Szegény hallgatóinkat itt reggel traumatizáljuk az ilyen történetekkel.
1: Persze, hát figyelj, akkor mindenkinek mondom, ne menjetek vissza a színhelyre.
0: Egyébként igen, tehát hogyha már loptok, akkor csináljátok
2: jól. Ne lopjatok!
0: Ne lopjatok, de ha már csináljátok, akkor már úgy, hogy ne kapjanak át titeket.
1: De ez így megkülönhetél, 37-es cipőt elvitt, és akkor várjál, nekem 41-es kell, vagy meg se nézte, csak kikapott egyet.
0: Nekem van 41-es lábam.
2: Nekem meg 37-es.
1: És akkor csak így lekapott egyet a zéről, és elrohant, és akkor...
2: Na, fújjó!
0: Amúgy kölyök, elmegyek cipőt lopni, véletlenül 41-es
1: helyet. Nem lopunk, emlékeztek?
0: Lopok egy 37-est, és... odaadom a villőnek, hát neki
2: és jó lesz. Én majd ajánlék, vagy szóri napomra oda, én meg, jaj, de szép! És aztán jönnek a rendőrök.
0: Két óra múlva bejöttek a rendőrök. Letartóztatom cipőlopás.
2: Na tudod, ez a jössz, és így odaadom, meg jaj, de öröknek, és nem lopott.
1: Dehogyis.
0: Én is nagyon utálnék valakit, esküszöm, ezt csinálnám vele, ellopnék egy cipőt, ráadnám, odaadnám neki ajándékba, és lefotóznám utána
1: bejelentenék. Hát akkor az nagyon-nagyon rühelned kell valakit.
0: Amúgy van olyan. Na, de a lényeg az, hogy ne lopjatok se cipőt, se semmilyen más árut, és mi most megyünk tovább Mimivel, Bell, a Ghost of You-val.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagy rész az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kitalálni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez. Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. A NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Rocanov, Maja Safjanka és Bali Villő. Az utolsó fél órában beszélni fogunk felnőtteknek szánt cumis üvegcukorkáról, illetve megtudhatjátok azt is, hogy mit akar a Szelent és Top a golfpályán. De mindezek előtt hadd szóljon Blackpinktől a Champion itt a 97-en.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. Szellent és top a golfpályán. Egy profi golfozó az egyik neves tornán épp a döntőütéshez készült, amikor a síri csendben egy hatalmasat szellentett. A sportoló annyira elnevette magát, hogy percekig nem tudta folytatni a játékot, a kommentátorok pedig perceken át próbálták komoly hangon elemezni a váratlan akusztikai hatásokat. A videó természetesen letarolta a TikTokot.
1: Na várjál, szóval szellentett egyet, és utána percekig röhögő görcsöt kapott?
0: Igen.
2: Hát figyelj, egy ilyen hatalmas csendbe egyet így oda beleszellentesz, de tudod, egy ilyen jó hangosat, nem azt a sunyi laposat, hanem a jó hangosat.
0: Igen, tehát azt mondod, hogy hatalmasat, tehát hogy ilyen jó, ilyen kis, nem tudom, fostosat vagy.
2: Tudod, mint az apukák szoktak esténként ott a takaró alatt leművelni.
1: Kérlek, váltsunk
0: témát. Igen, tehát, hogy, tehát az a szint.
2: De ez a témánk.
1: Nem akarom.
0: Hát, de, hát igen, de szóval ez sok mindenre igaz. Tehát amikor ilyen síri csend van, és valaki így beleköhög egyet, vagy
2: de milyen kommentátor? Dolgozat közben például a legrosszabb, amikor tudod, mindenki csendben van, mert fókuszál, megírja, és mindenki próbál tőle úgy puskázni, hogy ne lehessen hallani, de olyan csend van, hogy így lehet hallani így.
0: Igen, tehát annyit lehet hallani, hogy így a lapot megemeled, mert annyira síri csend van mindenki.
2: Igen,
0: mert
2: mindenki... meg amikor köhögsz, próbálják az emberek, tudod, így random pillanatokban beleköhögni, és mindenki akkor így... így átfordítja a lapját, amikor
0: igen, mindenki amikor, a pont amikor köhög, és akkor forgatod a lapot, hogy üzé, ne halljanak semmit.
2: Igen.
0: Egyébként én dolgozatoknál erre pont, mint hogy én pont ilyen, nem tudom, így szoktam csinálni dolgaimat, és szerintem én elég zajosan ügyködöm, szóval ilyen szempontból nagyon szívesen annak, aki puskázni szeretne, mert akkor nem hallatszik, hogy puskázol.
1: Én nagyon halkan puskázok, én ezt nagyon halkan meg tudom mondani, szóval.
2: Nem puskázol úgy, gondolom.
1: De, szoktam. Csak nagyon halkan meg. Persze.
2: Én
1: ki nem szokott? Jó, a villőzseni, oké, értjük.
0: Nem vagy
2: én egyébként a múltkor, ezt most elmondom, és remélem, hogy a tanárom nem hallgatja meg. A múltkor úgy puskáztam, hogy beraktam a puskát a toltartomba, majd felálltam, és a tanár az jóval alacsonyabb, mint én, és így leereszkedtem úgymond így az ő szintjére, és akkor tudod, így körbe rájártam így a toltartomat, és igazgatom.

0: Ez így nem kell szóval elmondod, Maja.
1: Igen, de nem tudjuk, melyik tanárról van szó, mert amúgy
0: alacsonyabbnál, az elég sok lehet.
1: Basz, és majdnem az összes női tanárom alacsonyabbnál.
0: Tudjuk, hogy nő.
1: Húha, mert a férfiak egyébként magasak, tehát őt alapvetően kizártuk.
2: Tehát igen, egyébként most a Maja tanárának segítünk gyakorlatilag megfejteni, hogy ki lehet ő, tehát hogy mikor kell odafigyelni.
1: Hogy kinél puskáztam, mondjuk egyébként szerintem nem olyan nagy rejtém, mert majdnem az összes órán puskázok. Tehát, hogy bárkinél lehetett az.
2: Na, most már ezt is tudjuk.
0: Na, most már bajban vagyok. Okay?
1: Most már elszoktam kezdeni tanulni, tehát például a törit.
2: Most már elszoktam kezdeni. Hát
1: most már
2: év,
1: kell.
2: Két év, hogy várjanak.
1: Konkrétan év vége van baj.
2: Jársz? 10 éve jársz iskolába? Mert most vagy 10-es?
1: Jó, de hát, az első 8 évet Waldorfba töltöttem, tehát, hogy ott nem kellett tanulnom, mert ott automatik mindenre 5-ös kaptál.
2: Hát így 10 év után.
1: 10 év után elkezdtem amúgy így tanulgatni.
2: 10 év iskola után így elkezdtél tanulgatni.
0: Hello.
2: Kissé eltértünk az eredeti témától, de azért írjátok meg, hogy veletek történt-e már olyan, hogy nagy csatbe valami kínos hangot adtatok ki. Mi most menjünk tovább David Guetta, Ava Max és Alfa Vérkozásével a Forever.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. Felnőtt cumisüveg cukorka. A népszerű Baby Bottle Pop, a cumisüveg alakú nyalóka, bejelentette a felnőtt változatát. A gyerekeknek szánt eper és áfonya helyett felnőtt ízekben gondolkodnak. Érkezik a rostízű, a multivitamin aromás és a késői fizetendő számlák miatti szorongás nevű kiadás.
1: Annak milyen íze van?
2: Késői fizetendő számlák miatt szorongás.
1: Annak milyen íze van? Ilyen csalódás íze van?
2: Aha,
1: ilyen kis finom csalódás íze van.
2: Rossz íze van.
0: Igen, ilyen kis csalódás, meg egy kis stressz. Én őszintén szólva az első, amire gondoltam, hogy felnőtt ízek, hát akkor biztos, ami alkoholos lesz. És ehhez képest
2: én
0: meg
2: is.
0: Nem. Tehát arra számítottam volna.
2: Mert ez ilyen multivitaminos, meg rostos, azok még mindig gyerekeknek
1: hát
2: való.
1: A késői befizetendő számlák miatti szorongás, az már felnőtt íz.
2: Az biztos, igen. Hogy felnőtt íz, de ez most ugyanolyan, mint amiről beszéltünk, hogy új telefon illatú parfüm, tehát, hogy ennek sincsen túl
1: akkor
2: sok
1: legyen már inkább késői befizetendő számlák miatti szorongás parfüm.
2: Amúgy én esküszöm, hogy hordanám azt a parfümöt.
1: Kipróbálnád, igen.
2: Kipróbálnám azt a parfümöt.
1: Úgyhogy még nem is vagy felnőtt, úgy...
2: Hát figyelj, már engem is elért ez a szorongás, jó? Tehát,
1: a késői számlák miatt. Hát igen, yeah. Olyan borzalmas.
2: De egyébként visszatérve erre a cumisüveg cukorkára, én nem tudom, hogy felnőtt ízekbe erre van most így nekünk egy külön fogalmunk amúgy, hogy mik a felnőtt,
0: ja, hogy mik a felnőtt ízek. Nem tudom, mert egyébként tényleg, tehát a multivitamin aromás, ugye multivitamin, tehát nem tudom, hogy ez mit akarhat, de a multivitamin van ilyen, tehát ez gyümölcslé, a multivitamin, igen. Gyerekek iszek. Rostízű, az milyen mind? Rost? Tehát húsrost, vagy gyümölcsrost, tehát hogy de mindegy, hogy milyen rost a rost.
2: Igen. Rost vagy az. Ugye a bennünk lévő húsunknak a rostja.
1: Hát azt mondom, hogy... Kannibalizmus, azaz.
0: Hát azt mondom, hogy húsrost, tehát amit megeszel húst, annak is van rostja.
2: Állathúsra most... beszélünk.
0: Igen, igen. Tehát,
2: hogy... félreértené.
0: Igen, tehát hogy most nem tudom, hogy a rost ízű az mit akarhat, de az se kifejezetten felnőtt íz, szerintem. A multivitamin se. A késői befizetendő számlák miatti szorongás ízű cukorka.
1: Annak meg hát, el sem tudom képzelni, hogy ilyen ízele.
0: Azt el sem tudjuk képzelni, de valóban eléggé felnőtt.
2: Ennyi erővel lehetne navos cukorka is.
0: Navos cukorka, ezt hogy érted?
2: Hát, hogy ez ugyanolyan, mint a befizetendő számlák. Ugye a nav is egy ilyen...
0: Ilyen kis felnőttes dolog.
2: Ilyen kis akkor... felnőttes dolog. A Navuzia az egy cég, de most ebben nem fogok belevenni, mert én is összekutyulódok benne, mikor nekem magyarázza anyám. Tehát, hogy...
0: De igen, nem menjünk bele, de hogy ez is ilyen...
2: Hát, ez is ilyen felnőttes dolog.
0: Hát inkább felnőttes lenne, mint a multivitamin ízű. Tehát, hogy...
2: Ennyi erővel bemehetnék a földhivatalba is ilyen ízesítési cuccokért.
0: Földhivatal ízesítési cukorka.
2: Kaják.
0: Földhivatal
1: akkor legyen már inkább földhivatal miatti szorongás ízű cukorka.
0: Ja,
2: csak
0: hogy
2: jó, hogy azért. Tetszik.
0: Tehát a szorongás ízű nyalókákat kell gyarapítani.
2: Igen, ilyen stressz helyzetekben lévő.
0: Hát nem tudom, ti megkóstolnátok egyébként bármelyiket is?
2: Én amúgy esküszöm, ezt a később befizetendő számlák miatti szorongás ízűt, azt megkóstolnám. Csak hogy így tudjam, hogy mire számítjuk a jövőben.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasiltban van-e a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turniára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A világ legnagyobb természeti katasztrófái. A legnagyobb katasztrófa nem csak a mosogatógép bedöglése lehet, vannak annál sokkal rosszabb katasztrófák, mert elismerem, az is elég kellemetlen. De azért, ha több méteres víz tör be a lakásodba, vagy ha egy széltörcsér kezdi szétszedni azt, lehet, hogy nem a mosogatógépre fogsz gondolni, hanem arra, hogy mindjárt meghalsz.
1: A legnagyobb cunami, amit eddig észlelt az emberiség, az Lituja partjait érte el. Az 524 méter magas hullám letarolta az egész környéket. Vannak olyan emberek, akik egy méteres hullámoktól is félnek, nemhogy 524 méterestől. El sem lehet képzelni, hogy ez milyen magas. Az ilyen esetek még a legfantáziadúsabb emberek agysejtjeit is megdolgozzák. Segítek! Az 524 méteres cunami akkora, hogy még New Yorkban az Empire State Buildinget is simán letarolná. Szerintem mindenki frászt kapott, amikor a víz egyszer csak csettintésre megjelent, mindez 524 méterével teljesen eltakarhatta a napot. Egyébként a megacunamit egy földrengés okozta, ami földcsúszamlást okozott. Többen is meghaltak.
0: A legnagyobb hurrikán az Ida és a Laura néven ismert hatalmas szélvihar, amik akár 150 mérföld per óra gyorsasággal is foroghattak. Az Ida hurrikán legutóbb Louisianában csapott le. Rengeteg épületet döntött romba és életeket veszélyeztetett. Az emberek nagyon unatkozhattak, amíg tartott a hurrikán, hiszen áram sem volt, így megölhette őket az unalom, amíg arra vártak, hogy végre vége legyen a katasztrófának. Végül is vagy az unalomba haltak bele, vagy a hurrikánba. A hurrikán mindig veszélyes, de ha eléri a 4-es, esetleg az 5-ös fokozatot, mindenki szeleljen el, vagy viharozzon a világ másik felére, vagy bújjon el. Sajnos egy 5-ös erőség hurrikántól még a pincében sem vagy biztonságban. Simán átrendezi a környéket, fákat írt, a házakat pedig arrébb teszi pársarokkal. Ha mondjuk át akarsz költözni a város másik felére, de házzal együtt, akkor a hurrikán a legnem biztonságosabb költözhető cég.
1: A legnagyobb vulkánkitörés a Tamboránál történt, ami Indonéziában található. Ez 208 éve, 1815 áprilisában volt. Több százezer áldozatot követelt, és még fagyot is okozott, a Tambora fagyot, ami évekig 3-4 fokos lehűléshez vezetett. 1816, vagyis a kitörés utáni év úgy vonult be a történelembe, hogy az év, amikor nem volt nyár.
0: Kb. 60 éve, 1960. május 22-én pattant ki Chile partjainál az eddig feljegyzett legnagyobb, a Richter skálán 9,5-ös erősségű földrengés, amely több ezer ember halálát okozta. Az elemi csapás nyomán keletkezett szökőár pusztított Hawaii szigetén is, Japánban is, a Fülöp-szigetek és Ausztrália is érzékelte a következményeit, ami persze megint nem kímélte az embereket. Nekem úgy tűnik, eléggé rájár az úr szegény emberiségre. Pekünkre még nem találtak az ilyen katasztrófákra állandó megoldást, de nem is olyan gyakoriak ezek, hogy elrepítsék az iskolát random, vagy hasonló kellemes dolgokat műveljenek.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A víz új halmaz állapotát fedezték fel.
1: Egy amerikai laboratórium kutatói a világ egyik legerősebb lézerével lőttek egy vízcsepre, aminek hatására nyomása több millió atmoszférára, hőmérséklete pedig több ezer fokra emelkedett. A kísérlet közben röntgensugarat is átvezettek a vízcseppen, így röntgendifrakciós felvételt tudtak készíteni a lézer hatására kialakuló, mindössze a másodperc tört részéig létező állapotáról. E felvételből kiderült, hogy a szélsőséges körülmények hatására a víz nem szupermelegített folyadékká vagy gázzá alakul, hanem megfagy.
0: A víz új halmazállapota a szuperionos víz felfedezéséről írt tanulmányt a Nature közölte. No persze, a szuperionos víz nem olyan, mint amit a jégkocka tartóban találhatunk. Ahelyett ugyanis, hogy hideg és átlátszó lenne, fekete és forró. A szuperionos jég létezését elméleti számítások alapján már 30 éve előre jelezték. Egészen eddig senki sem látta. A tudósok mégis úgy vélik, hogy ez lehet a víz legtömegesebb halmazállapota az univerzumban.
1: A naprendszerben ugyanis a víz nagy része szuperionos jég formájában lehet jelen, például az Uránusz és a Neptunusz belsejében. E felfedezés így hozzájárulhat ezen óriás jégbolygók létezését illető, eddig megoldatlan rejtélyek megfejtéséhez. Ha eddig a jeget unalmasnak gondoltuk, akkor valójában semmit sem tudunk a jégről. Eddig ugyanis 18 különféle jégkristály szerkezetet fedeztek fel a fizikusok.
0: A szuperionos jég azonban különbözik minden eddig ismert jégkristály típustól. Míg a többiben mindig rendes vízmolekulák állnak a kristályok ráspontjaiban, azaz egy oxigénatomhoz két hidrogén kapcsolódik, addig itt nem ez a helyzet. A szuperionos jégben a vízmolekulák felbomlanak, majd az oxigénatomok külön kristályrácsot hoznak létre, miközben körülöttük szabadon lebegnek a hidrogénatomok.
1: A szuperionos jég felfedezése a kutatók szerint akár csak 5 évvel ezelőtt sem lett volna lehetséges, a technológia fejletlensége miatt. Ugyanakkor maga a felfedezés is tovább segíti az anyagtudományt. Új, a tervezők kívánalmai szerint viselkedő anyagok létrehozásához vezethetnek ugyanis a most megismert törvényszerűségek.
0: Következzen egy másik érdekes felfedezés, az agyi aktivitás változása okozza a menstruáció előtti hangulatváltozást.
1: Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet, állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói. A premenstruációs szindróma általánosan ismert jelenség a szülőképes korú nőknél, a menstruációs periódust megelőző napokban a testben bekövetkező hormonális változások idézik elő.
0: Az egyetem és a Jeruzsálemi Hadzám Orvosi Központ szakértői azt kutatták, mi okozza ezekben a napokban a nők esetleges idegességét és negatív érzéseit. A CIO Neuroendocrinology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a menstruációt megelőző héten a nők agya másként értelmezi a tapasztalatokat, és emiatt kevésbé élveznek olyan dolgokat, amelyek egyébként jó érzéssel töltik el őket.
1: A vizsgálatban 20 egészséges, 20-30 év közötti férfi és nő vett részt, akik nem szedtek semmilyen gyógyszert, amely befolyásolhatta volna hangulatukat és agyi működésüket. A nők menstruációja előtti héten a kutatók vidám és szomorú jeleneteket mutattak nekik egyes filmekből, például az Oroszlán királyból.
0: Az eredmények szerint a nők agya különböző képen interpretálta a filmrészleteket, a vidám jelenetek sem nyújtottak örömöt nekik. A férfiak ellenben élvezettel nézték ezeket. A menstruációt megelőző héten tehát jelentős különbségek tapasztalatok az észlelés folyamatában és az érzések megtapasztalásában.
2: Csak a teket.

0: 95.5 Tasker Radio, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesítheti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A Roboket kínai Iuimao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor domboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macskarobot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a roboketet.
1: Egy másik téma a macskasétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázó macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében, vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosság a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek, ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetel állító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Pat Smith bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost! Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhetsz. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomrovarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag varrodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: Na de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak 87% a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
0: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyel Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
1: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődést mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovarírtóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval tovább hordhatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion, vagy az Oat AV.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97. Táskarádió teljes beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzebici Dávid, Horváth Pintér Olivér, Szűcs Vitos Koppány és Horváth Pintér Kristóf. A mai vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Lántos Kornél gimnáziumban végzett.
1: Miért a színészi pályát választottad?
2: Igazából nem én választottam a színházi pályát, hanem ez csak így jött számomra. Én nagyon szerettem énekelni. Még általános iskolában volt az általános iskolás énektanárom, és akkor ő mondta anyukámnak, hogy jó, ez a lány tehetséges, vigyétek el énektanárhoz, és akkor elkezdtem magánénektanárhoz járni 9 évesen, és akkor ez valahogy így jött magával, közben megismertem olyan embereket, akik itt Fehérváron is játszottak a színházban, és akkor megtaláltam, nem feltétlen én, ismerősök által rájöttem, hogy Budapesten az Operett Színháznak van ez a Pesti Broadway Stúdió nevű iskolája, és oda jelentkeztem, és felvettek, és tulajdonképpen az összes többi meg már jött magától.
0: Melyik iskolába mentél, és miért?
2: Miután végeztem itt a Láncosban, utána a Pesti Broadway stúdióba jelentkeztem, oda felvettek, ez egy 3 éves képzés volt, és akkor végeztem 2020-ban, pont a Covid idején, ott az egy fél éves csúszás volt a pandémia miatt, és azóta más nem volt.
3: Már középiskolában is tudtad, hogy színésznő akarsz lenni?
2: Igen, tudtam. Először még 9.-10. osztályban még inkább csak az ének, szóval tudtam, 9.-10. osztályban még csak inkább az éneklés volt, és aztán 10.-11. elején jött az ötlet, hogy akkor színház és színészet és musical színház és a többi, és akkor vált igazából egyértelművé.
4: Mi volt az első szereped?
2: Az első szerepem az Abigail című musicalben volt Vitai Georgina, az igazából azóta sem volt szerintem ennyire nagy feladat, amit kaptam volna. Ő a főszereplő, nem tudom, hogy olvastátok-e a könyvet, vagy láttátok-e a filmet, vagy az előadást magát. Ez egy nagyon nagy volumenű feladat, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy remélem, hogy ezt is még azért fogom csinálni.
4: Nagyon izgult az első szerepe előtt?
2: Nagyon izgultam, annyira izgultam, hogy egyrészt ez úgy történt, hogy ez nekem tulajdonképpen egy beugrás volt, még az sem volt 100%, hogy én ezt tényleg játszhatom, ezt az előadást. 2 hét alatt tanultam meg a szerepet, és azt mondták, hogy jó, megcsinálod a főpróbát, és hogyha jól megy, akkor játszhatod holnap után az előadást, ha nem megy jól, akkor nem játszhatod. Jól ment, lejátszhattam, és annyira izgultam, hogy leizzadtam a portomat, a mikroportomat, nem működött a mikroport, és onnantól kezdve hónapokig úgy játszottam az előadást, hogy a homlokomon is, és az arcomon is volt egy mikroport, ami rettenetesen kínosan nézett ki közelről, úgyhogy igen, nagyon izgultam, mert alapból egy nagyon izgulós fajta vagyok, de azóta ez már azért enyhült.
5: Van-e színész vagy színésznő példaképed, akivel szívesen találkoznál?
2: Igazából az a helyzet, hogy ez a színházvilág, ez egy annyira szűk kör, hogy színészek közül eléggé könnyedén fut össze az ember másokkal, legyen az színházi vagy filmszínész, ugye ők is általában keveredni szoktak, úgyhogy közülük nekem annyira nincsen. Lehet, hogy egy amerikai színész most tudnék mondani, de így olyan nincs, akit így egyből tudnék mondani, mint példa.
4: Mennyit kellett készülnöd arra, hogy eljuss idáig?
2: Ez egy folyamatos, mindennapos gyakorlást igénylő és készülést igénylő munka. Minden nap kell gyakorolni, minden nap kell, hogyha zenés színházban játszol, akkor minden nap gyakorolsz éneket, táncot akár, a próbákon is, nem csak előtte, közben, utána is folyamatos gyakorlást igényel, úgyhogy ez nem úgy megy, hogy jaj, megkaptam a szerepet, és akkor jó, innentől kezdve én megvagyok, és elengedtem az egészet, hanem ez tényleg minden nap, ez egy 0-24 hétfőtől vasárnapig tartó folyamatos gyakorlás.

0: 97.7 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arra a cégről, mely arra hivatott, hogy már tisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttel? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újrahasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Elemvitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogramnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár te is segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot élő

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Reini Csóka. A világ egyik legnépszerűbb bandája a One Direction. A One Direction egy 2010-ben Londonban alakult angol-ír fiú együttes. A tagjai Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson és Zayn Malik. A Brit X Factorban lettek közismertek, és ott el is érték a harmadik helyezést. A műsor befejeztével Simon Cowell kiadójával, a Psycho Musical kötöttek lemezszerződést. Összesen 5 albumuk jelent meg, a legelső az Apple Night volt, ami 2011. november elején jött ki. Ezen található nagy sikerű slágerük a What Makes You Beautiful, amit mindenki ismer.

Második albumuk a 2012-es Take Me Home, amihez Kelly Clarkson és Ed Sheeran is írt dalokat. Harmadik albumuk 2013. novemberében jelent meg Midnight Memories címmel, egy évvel később érkezett meg Ford című albumuk is. A negyedik lemez megjelenését követő turné után Zayn távozott az együttesből, utána a One Direction négy tagúként folytatta tovább karrierjét. You could never tell. 2015. novemberében jelent meg ötödik lemezük, a Made in the AM. Minden albumuk első pozíciót ért el az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is. A Midnight Memories 2013 legtöbb példányban eladott albuma volt. 2020-ig több mint 70 millió albumot adtak el, amellyel minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája lett. Az együttes közel 200 díjat nyert el. 2013-ban 75 millió dollárt kerestek, amivel a második legtöbbet kereső előadók lettek 30 éves kor alatt a Forbes listája alapján. 2014-ben a Billboard évelőadója lettek. Az együttes 2016. januárjában bejelentette, hogy 18 hónap szünetet tart.

Zayn Malik távozása és a szünet. 2015 márciusában az együttes kiadott egy közleményt Zayn Malik távozásáról. Az együttes első megjelenése nélkül a The Late Late Show with James Cordenben volt, ahol bejelentették, hogy folytatni fogják a munkát egy új, ötödik tag nélkül. 2016. január 13-án a US Weekly kiadott egy riportot arról, hogy az együttes véglegesen szétvált. Az író forrása szerint egyik tag se hosszabbította meg szerződését az On The Road Again Tour után, 2015. októberében. Az együttes képviselője ezt tagadták egy Billboardnak közölt cikkben. Semmi sem változott a hiátus terveiben, és mindent az együttes tagjai fognak megosztani. 2017. májusára az együttes összes tagja adott ki szóló kislemezeket. Annak ellenére, hogy a hiátus 18 hónapra tervezték, az együttes még mindig nem formálódott újra. Mindegyik tag Malikon kívül azonban megerősítette, hogy vissza fognak térni.

0: 2018. februárjában a közvélemény tudomására jutott, hogy az együttes felszámolta a turné cégét.
1: A banda 10. évfordulója. 2020. július 22-én a One Direction Twitteren, Instagramon és YouTube-on is posztolt egy képet a július 23-ai 10. évfordulójuk alkalmából. Július 23-án az együttes bejelentette egy új weboldalt, a 10yearsofonedy.com-ot, ahol a rajongók újraélhetik az együttes legjobb pillanatait. De az oldal annyira sikeres lett, hogy összeomlott a nagy rajongói igény miatt. Payne, Horan, Tomlinson és Styles mind posztoltak a saját oldalaikra, megköszönve rajongóiknak és mind az öt tagnak a támogatásért az elmúlt 10 évben.
0: Aznap premiereltek egy közel 5 perces videót 10 Years of One Direction címmel. Azután kiadtak egy 10 éves évfordulói időbeosztást július 23-a és 28-a között, ahol videóklipek és koncertfelvételek jelentek meg minden nap. A fanok reakciója egyértelműen pozitív volt. Azon kívül, hogy a rajongói oldaluk összeomlott, a premiért is több millióan nézték, és a mai napig hallgatják a zenéket.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sharf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kitalálni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. A NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White & Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White & Griffin fogadó.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Kocka Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Ákos és Szigül Barnabás. Lime szállítási cég. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek a székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található. Elektromos robogókat, elektromos kerékpárokat, normál pedálos kerékpárokat, elektromos mopedeket és autómegosztó rendszereket üzemeltet a világ különböző városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket a felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg és oldanak fel, amely GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközére, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi a

0: jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártam már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez feloldás után derült ki.
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehova. Világszerte már több mint 150 városban érhetők el a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Akár a munkahelyére ingázik, ügyeket intéz, barátaival furikázik, akár egy új várost fedez fel. A Lime biztosítja az igényeinek, preferenciájának vagy a kívánt kényelmi szintnek megfelelő elektromos járművet.
2: A rollert a népesség tölti. Akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője, és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak zsebét megütheti egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város, megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét. Visszaélés nem lehetséges, hisz ha visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók, le tudják ellenőrizni a töltöttséget és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utalni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. A regisztrált fiók első 6 perc rollerezése ingyenes, utána 600 forint per perc a fizetendő összeg.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka, Hedrik Mira és Bali Villő, óceánkutatók, gumikacsák. 1992. januárjában hatalmas vihartombolt a Csendes-óceánon. Egy Hongkongból Amerikába induló teherhajó is hősiesen küzdött a hullámokkal, amikor néhány rosszul rögzített konténer sajnos a tengerbe zuhant január 10-én. Az egyik doboz rejtélyes módon felnyílt, a tartalma szétszóródott, és ezzel kezdetét vette 29 000 sárga műanyagkacsa, piros hód, kék teknős és zöld béka évekig tartó tengeri utazása. A gumikacsák és egyéb lények bejárták az egész világot.
1: Néhányuk Hawaii környékén hamar partot ért, mások 17 000 kilométert utaztak, míg végül elérték a brit szigeteket. Pár százan közülük pedig éveket töltöttek az északi sark jegébe fagyva, míg végül 2007-ben sikeresen kiszabadultak. Curtis Ebersmeyer és James Ingraham óceánkutatók megragadták az alkalmat és a gumikacsák nyomába eredtek.
2: Nem ma kezdték ők sem a bizniszt, mert előzőleg már 1990-től fogva követték az útját a 10 évvel későbbi baleset balszerencsés lábbeléjeinek, pontosabban 61 000 Nike futócipőnek a tengeren. Méghozzá azért, mert a rengeteg egyforma hulladék útvonala értékes adatokat szolgáltat a tudósoknak a tenger áramlások mozgásáról.
1: Érdekes adaléka a történetnek, hogy a tengervíz és a napsütés hatására a kacsák és a hódok már a fehérré fakultak, de a békák és a teknősök megőrizték a színüket. Ha találtok egyet a tengerben, szerencsések vagytok, mert a hírességé vált játékokért ma már akár 1000 dollárt is megadnak a piacon.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 9-7-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A Nike története. A Nike egy amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, amelyet Bill Bowerman és Phil Knieff alapított 1964-ben. Eredetileg a Blue Ribbon Sports néven. Az alapítók eredetileg a japán Onitsuka Tiger sportcipőket importálták, árulták az Egyesült Államokban. A vállalkozásukat 1971-ben átnevezték Nike-re, az ókori görög győzelmi istennőről elnevezve.
1: A Nike sikere részben a cég marketing stratégiájának és az ikonikus swoosh logójának köszönhető. Az első Nike cipőpár, a Waffle Trainer 1974-ben jelent meg, és hamarosan az egyik legnépszerűbb sportmárkává vált. A cég tovább bővült, diverzifikálódott, és ma már nem csak sportcipőket és ruházatot, hanem sportszergyártással kapcsolatos különféle terméket is gyárt. A Nike a sportolók és a hírességek által népszerűsített Just Do It szlogenjéről ismert, és a vállalat az évek során számos sportszergyártó és cipőmárka felvásárlásával tovább erősítette a piac pozícióját.
0: Fontos megjegyezni, hogy a Nike nem csak termékeivel, hanem az üzleti és marketing innovációjaival is hozzájárult a sportáruházati iparág fejlődéséhez. A vállalat márkája és termékei világszerte elismertek és széles körben használtak a sportolók és a sportkedvelők körében. És íme egy pár információ Phil Knieffről.
1: Phil Knieff teljes néven Philip Hampson Knieff, az amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, a Nike alapítója. Oregon állam Portland városában született 1938. február 24-én. Phil Knieff sportolóként kezdte pályafutását, és a futballcsapat tagjaként részt vett az Oregoni Egyetem futballprogramjában. Az egyetemi évek során kezdett el érdeklődni a sportcipők és a sportruházatok iránt.
0: Az 1960-as évek elején együttműködve a futballedzőjével, Bill Bowermannal, Phil Knieff elkezdte importálni sportcipőket Japánból, különösen az Onitsuka Tiger márkájukat. Ezt a vállalkozást eredetileg a Blue Ribbon Sports néven alapították, és a két vállalkozó kisebb sportboltokban kezdte árusítani a japán sportcipőket.
1: A Blue Ribbon Sports sikeresen bővült. Phil Knieff és a Nike sikere a cég elhivatottságain, innovációin és markáns marketing stratégiáján alapult. Knieff 2004-ben lemondott a Nike vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is aktív maradt a vállalatban, és továbbra is jelentős szerepe volt a Nike vezetésében. Phil Knieff személyes történetét részletezi a Súdok című önéletrajzi könyvében, amely bemutatja a Nike vállalat korai éveit és fejlődését. És te melyik sportmárkát szereted?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy ha tehetitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk tízszer hosszabb, mint a normál izóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a tehetitek autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyag tasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárló táska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi legészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásotokat csökkentetitek, ha kádas fürdés helyett rövid zuhanyzást választotok, ha fogmosás közben elzárjátok a vizet, vagy csak ha szimplán megjavítjátok a csöpögő csapjaitokat.
1: Ne feledjük, hogy a környezet megóvása mindenki felelőssége. Egy kis odafigyeléssel mi is megvédhetjük élőhelyünket. Kezd el a környezettudatosságot már ma, mivel most még meg tudjuk változtatni jövőnket. 97.5

0: Táncba jutott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Pár ijesztő történet feldolgozása Walt Disney-k által. A legtöbbünk gyermekkorát meghatározták a klasszikus tündérmesék és Disney filmek, amik egy csodás, elvarázsolt világba repítettek minket, miközben kedvenc történeteinket csillogó szemekkel néztük. Fogalmunk sem volt róla, milyen sötét eredete van a legtöbb mesének.
1: A Hófehérke egy csodaszép, de szörnyű sorsú lányról szól, akire most a anyja nagyon féltékeny, ezért el akarja tenni lábalól egy vadász segítségével. A férfi azonban megkegyelmez Hófehérkének, aki elmenekül és rátalál a hét törpe házára. A gonosz mostanya viszont megtudja, hogy nem halt meg a lány, és újból életére tör. Az eredeti történetben viszont jóval több gyilkossági kísérlet és kannibalizmus is volt. A mese végén Hófehérke és a herceg összeházasodnak, amire a királynő is elmegy. Amikor a herceg meglátja őt, megparancsolja, hogy tegyenek rá vörösen ízó vascipőket, amikben addig kell táncolnia, amíg meg nem hal.
0: Az eredeti kis hablány történetben Ariel, Triton király legkisebb lánya arról álmodozik, milyen jó lenne, ha szárazföldön élhetne, uszonyát pedig emberi lábakra cserélhetné. Hogy vágya teljesüljön, elmegy a tengeri boszorkányhoz, aki teljesíti a kívánságát, cserébe azonban elveszi Ariel hangját. A kis hablánynak 3 napja maradt, hogy magába bolondítson egy férfit, mert ha ez nem sikerül, örökre a boszorkány rabszolgája lesz. Ariel a felszínen összeismerkedik a herceggel, és beleszeret. Hans Christian Andersen verziójában Ariel akárhányszor rááll a lábára, fájni kezd neki. Ennek következtében a herceg nem őt veszi feleségül, hanem egy másik lányt. Ariel bánatában az óceánba veti magát, ahol tengeri habbá változik.
1: A Mupipőket történetét bizonyára minden ember ismeri, hisz ez az egyik legnépszerűbb Disney mese. Az átdolgozás egy varázslatos, kalandos, szerelemmel teli mesét mutat be, ám az eredeti Charles Perrault verzióban, amikor a herceg megérkezik a Hamupipőkéjék házához, a mostanya ráparancsol két lányára, hogy vágjanak le a lábukból egy keveset, így majd rájuk fog férni a cipellő. Tervük nem sikerült, így Hamupipőke ment férjhez.
0: A Pinocchio arról szól, hogy egy jóságos, de szegény asztalos nagyon szeretne gyermeket, ezért farag egyet fából, vagyis megalkotta Pinocchiót. Pinocchio azonban egy tündérnek köszönhetően életre kell, és kisfiúként éli tovább mindennapjait. Carlo Collodi eredeti történetében Pinocchio egy igazi rossz csont, aki születése óta visszafelesel, hazudik és bajba kerül. Az egyébként is kicsit ijesztő mese eredeti verziójában egyik nap, hogy megbüntessék viselkedésért Pinocchiót, egy róka és egy macska fellógatta egy fára, majd ott hagyták.
1: Szinte az összes régebbi Disney mese elég félelmetes, és jelentősen más volt a feldolgozások előtt. De még jó, hogy ott voltak Walt Disney-ek, akik megszépítették, és elbűvölték ezeket a meséket. Meg kell mondani, hogy nagyon jó ötlet volt átírni őket, hiszen rengeteg gyermek, sőt, még felnőtt kedvenc meséi az aranyos, kalandos, mágiával teli Disney történetek.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vas Eszti, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most eláruljuk neked, hogyan is élt túl az érettségi évét. Abban minden egyetértünk, hogy végzősnek lenni bizony nem egyszerű. Ott van a szalagavató, a szerenád, a ballagás, az egyetemi jelentkezés, egyes helyeken a királyválasztás, valamint a legrettegettebb feladat az érettségi. Na de hogy is éljük túl az érettségi évét? Íme pár tipp egy egyetemi gólya tollából.
1: Készülj fel előre! Legjobb, ha már előző évben elkezdesz készülni a nagy feladatra. Válaszd ki az ötödik tárgyat, döntsd el, miből akarsz emeltezni, nézeges egyetemeket, szerez nyelvvizsgát. Azonban, ha a nyár utolsó hetében csaptál a homlokodra, akkor se csüggedj, hisz lehetetlen nem létezik. Így valóban sokkal nehezebb dolgod lesz, mint azoknak, akik már korábban eldöntötték, hogy milyen irányba haladjanak tovább. Azonban nem kell kétségbe esni. Utolsó évben is fel lehet készülni az érettségire, ha komolyan veszed.
2: Ne stresszelj rá! Ez valóban egy fontos része az életednek, hisz az elkövetkező éveket biztosan meghatározza, viszont nem az egész életed múlik rajta. Ha nem sikerül úgy, ahogy szeretted volna, bármikor megpróbálhatod újra. Egy egészséges vizsgadruk, egy kis izgatottság belefér, azonban nem szabad túlságosan ráparázni, hisz a túl sok izgalom levesz valamennyit a teljesítményedből.
0: Harmadik tipp, nevedd félvárról. A ló túloldalára sem szabad átesni. Muszáj rendesen tanulni, komolyan venni az egészet, mert csak így sikerülhet jól. A majd úgy is megtanulom előtte két nappal technika nem célra vezető. Még ha úgy is érzed, felesleges dolgokat kérnek, össze kell szorítanod a fogad és megcsinálni. Hidd el nekem, hogyha ez jól sikerül, utána soha többé nem fog téged senki ezzel a sok baromsággal nyaggatni.
1: Menj el nyílt napokra, edukáció kiállításra. Ezzel több legyet is üthetsz egy csapásra. Egyrészt legális lógás a suliból, és kiszakadhatsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Másrészt ez egy fontos lépés a pályaválasztásban. Nem leszek álszent, nem mondom azt, hogy 100%-osan megbizonyosodhatsz róla, hogy ez lesz az igazi. Viszont rájöhetsz arra, hogy az egyetem épületébe szívesen mész be, a mintaórákon kideríthetett valóban neked való a képzés, megkóstolhatod a szendvicseket a büfében, kérdezhetsz közvetlenül hallgatóktól is az egyetemi életről, esetleg a kollégiumot is megnézheted. Azonban, ha nem tervezel tovább tanulni, akkor is bátran látogass el az edukáció kiállításra, hiszen nyelviskolák és munkáltatók is kiszoktak települni.
2: Ötödik tipp, hogy túléld az érettségi évét. Bulizd sokat! Ugyan sok stresszel járó időszak ez, azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy rengeteg tök király dolog is van ebben az évben. Szalagavató, királyválasztás, ballagás, szerenád vagy bankett. Na meg a közös afterok az osztálytársakkal. Mind nagyon jó buli. Használd ki ezeket az eseményeket, hiszen csak egy lesz belőlük egész életedben.
0: Hatodik tipp, mozogj! Mivel idén rengeteget fogsz könyvek felett görnyedni, ezért ha időd engedi, mindenképpen sportolj valamit. Már az is elég, ha csak lemész a parkba sétálni egy nagyot, a lényeg, hogy ne ülj egész nap, mert egy pár hét után nagyon rosszul fogod érezni magad.
1: Gondolj a szüleidre is. Bár nem mondják, mégis jobban izgulnak az érettségi miatt, mint te. Ha kérik, hogy ülj le tanulni, ne kezd veszekedni velük, hanem zárd magadra az ajtót, aztán csinálj, amit szeretnél. Számukra ez több szempontból is stresszes. Egy olyan dologról van szó, amire közvetlenül nincs rá.

0: az egész család számára megterhelő időszak.
1: Nyolcadik tippünk, hogy ne félj segítséget kérni. Ha valami nem megy, szólj a szüleidnek vagy a tanáraidnak. Nagyon fontos, hogyha valamit nem értesz, kérdezz. Rossz kérdés nem létezik, viszont ha pont az a kérdés jön veled szembe az érettségén, te meg nem tudsz rá válaszolni, azzal értékes pontokat veszíthetsz. Kár lenne azokért a pontokért, ezért sose félj segítséget kérni.
2: Kilencedik tippünk arra, hogy éld túl az érettségi évét, hogy tölts időt az osztálytársaiddal. Na nem csak az órákra és a közös bulikra gondolok. Menjetek együtt moziba, sportolni, vagy csak simán üljetek be a Mekibe egyet kajálni. Nem sokára ugyanis külön utakra indultok, és nagyon meg fogjátok bánni, ha nem töltötök egymással elég időt. Még ha most úgy is érzed, annyira nem szereted az osztályodat, hidd el nekem, hiányozni fog később.
0: Hallgass a tanáraidra! Ha adnak valami továbbtanulással kapcsolatos tippet, azt érdemes megfogadni. Az idősebb tanárok ugyanis sok tanulót láttak már felnőni, példákat kaptak jó és kevésbé jó döntésekre is. Ezért, ha nem is fogadod meg teljesen a tanárod tanácsát, megfontolni mindenképpen érdemes.
1: Itt van még plusz egy tipp nektek, hogy hogyan éljétek túl az érettségi évét. Menjetek el a gólyatáborba. Ha csak nincs valami előre lefixált nyaralásod, mindenképpen menj el a gólyatáborba. Egyrészt nagyon jó buli, másrészt ismerkedni is könnyebb, mint az iskolapadban. Megismerheted a leendő szak és évfolyam társaidat, illetve olyan felsőbb éveseket, akikhez bármikor fordulhatsz, ha kérdésed van, vagy segítséget szeretnél kérni valakitől. Egy elsős élete semmiképpen sem egyszerű, de sokkal könnyebb, ha tudsz kire támaszkodni.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsál az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.

0: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
1: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente. Mint azt mindenki tudja, a Harley Davidson motormárka mindig is arról volt híres, hogy ők a világon az egyik legjobb motorgyártó cég, akik remek műveket készítenek, amelyek mindig is benzinnel mentek. Ám ez most megváltozik.
1: Ez nem másnak köszönhető, mint hogy a Harley kiadta és legyártatta az első olyan motorját, amely elektromos meghajtású. Volt már hasonló próbálkozásuk, de az még gyerekcipőben járt. Ám most megtörtént a nagy előrelépés.
0: Az első próbálkozásuk még 2021-ben volt, a Márka Múzeumban a 115. születésnapjukon. Ez volt az első sorozatgyártású elektromos csodamotor. Hadd soroljak fel pár fontos tulajdonságot, amely segítette a második elektromos motor kiadását a későbbiekben. Elsősorban rengeteg új módot kapott, van a sport, az utcai, a távolsági és az elsős időkre, illetve rendelkezett egy olyannal, amelyet személyre szabhattál magadnak. 60 perc alatt 100%-ra feltölt, és 100% töltöttséggel 11 órát lehet használni, illetve 3 másodperc alatt nulláról képes felgyorsítani 60 km/h.
1: 2022-ben pedig bemutatkozott a márka második modellje, amely mind műszakilag, mind megjelenésben egy teljesen új irányt képvisel. Az S2 Delmar névre keresztelt újdonságot már az új moduláris Arrow motorkerékpár platformra tervezték a mérnökök, azaz más műszaki alapokon nyugszik, mint a vállalat első elektromos motorja. Viszont a Livewire One esetében a Harley Davidson igyekezett minél többet megőrizni a hagyományos járműveinek dizájn elemeiből, addig az S2 Delmar inkább a fiatalabb vásárlókat célozza a lazább stílussal.
0: A motor körülbelül 190 kilót nyom, teljesítménye 60 kW, illetve 96 km/h pedig nagyjából 3,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből. Városi forgalomban mintegy 160 km a hatótávolsága. A Livewire One-nal ellentétben azonban nem képes disconnect töltésre. További műszaki adatokat eddig nem árult el a Livewire, és még ezek sem tekinthetők véglegeseknek, hiszen a jármű majd csak 2023 második negyedévében kerül piacra. Kereslet azonban már most van rá, a $17,699 kínált megjelenési kiadást mind a 100 példányt percek alatt lefoglalták. Az S2 Delmart legolcsóbban a $15,000 áron lehet majd hazavinni, azaz fele annyiba fog kerülni, mint a Livewire-ban.
1: Ám ez nem minden. A gyártó már most bejelentette, hogy már készül a harmadik kiadás, és megpróbálnak még többet lefaragni a motor súlyából.
0: Ti mit gondoltok? Jót tesz a motoroknak egy kis elektromos motor, illetve annak elődjeinek leváltása?

0: 10 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasidban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarfjonga. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billy sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billy minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billy Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúlói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 75.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A Lego egy generációkon átívelő jelenség, amelyel kicsik és nagyok egyaránt szeretnek játszani. Azonban a legdrágább Lego szeteket nem feltétlenül játékra gyártják, sokkal inkább számítanak műalkotásnak. Itt van a jelenleg kapható 5 legértékesebb Lego készlet.
1: Melyik a legdrágább Lego? Aki kicsit jobban ismeri a Legót, az most meglepődhet, hiszen a legdrágább szett nem az, amire sokan gondolnának. Egész pontosan az első helyen holtverseny alakult ki, hiszen a Lego Star Wars birodalmi lépegetőért, illetve a Lego Star Wars Millennium Falconért átszámítva 340.000 forintot kell fizetni.
0: A dobogó tetején mégis mindenki kedvenc robot tevéje állhat, mivel a birodalmi lépegető kevesebb darabból áll, mint a sólyom. Ez azt jelenti, hogy a készlet egyes darabjai drágábbak, a listán így kerülhetett az élre. A Lego Star Wars birodalmi lépegető 6785 darabból áll. Ezekből egy darab 69 cm magas, 62 cm hosszú és 24 cm széles. Az összeállított Lego kívül és belül is részletgazdagon lett megtervezve. A lépegető oldala levehető, hogy hozzá lehessen férni az utastérben lévő birodalmi rohamosztagosokhoz, illetve a pilótákhoz. A készlethez 9 darab minifigura is jár, hogy még jobb legyen az élmény.
1: A Lego Star Wars Millennium Falcon a lista második helyére fért fel, de azt is el lehet fogadni, ha valaki ezt tartja a legértékesebb Lego szettnek. Az 1000 éves sólyom 7541 darabból áll össze, és 8 minifigura is jár hozzá, amelyek között a sorozat főszereplői is ott vannak. A Lego sólyom 84 cm hosszú és 56 cm széles. Kívül és belül is részletgazdag, a fedőlapok levételével pedig az űrhajó különböző helységeihez is hozzá lehet férni.
0: A harmadik legdrágább Lego készlet nem egy média által felkapott termék, ez egy munkagép, méghozzá a Lego Technic Leap Hurl lánctalpas daru. A gép ugyancsak 2883 darabból áll össze, viszont különlegessége, hogy a mozgása tökéletesen mintázza az igazi munkagépet. Ezen felül egy mobilos applikáción keresztül még távirányítással is mozgatható az összeállított daru. A Leap Hurl lánctalpas daru ráadásul a Lego legmagasabb modellje, hiszen összeszerelve a teljes magassága eléri az 1 métert. Ezért a különlegességért 278.000 forintot kérnek el.
1: A listán tovább haladva egy újabb járműhöz érünk el, és ezúttal vízre szállunk. A Lego Icons sorozatának legdrágább darabja a Titanic pontos mása. Ez a monstrum 9090 darabból áll, teljes hosszúsága eléri a 135 cm-t. Az összeszerelt modellt három részre lehet szétbontani, így a belsejét is meg lehet csodálni. A kazánház, a lakosztályok és a nagy lépcsőház mása is megtekinthető így. Egy ilyen hatalmas szettnek meg is kérik az árát. A Lego Icons Titanic 275.000 forintba kerül.
0: A legdrágább Lego készletek többsége a Star Wars univerzumból került ki, így a listát is egy ilyen modell zárja. A klónháborúk ikonikus űrhajóját, a Lego Star Wars Venator osztályú köztársasági csatahajót 264.000 forintért lehet hazavinni. Szinte már említeni sem kell, hogy a csatahajó rendkívül részletes lett megtervezve. Kívül belül tökéletes másolata a George Lucas által megálmodott űrhajónak. Teljes pompájában egy 109 cm hosszú, 54 cm széles és 32 cm magas modellről van szó. A Venator 5374 darabból kell összerakni, de bőven megéri a fáradozást.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. A tüzi játékok rengeteg kutyának jelentenek megpróbáltatást, és ezért a gazdiknak is. Dúrogás, puffogás, hangoskodás, valami miatt az emberek nagy részét ez szórakoztatja, a kutyáknak viszont komoly stressz helyzetet jelent, amit kezelnünk kell. Ezért bemutatunk pár módszert, amivel meg tudod nyugtatni a kisállatot tüzi játék esetén.
1: Sajnos a petárdázós, dúrogós napok évente több ezer kutya tűnik el, és 40%-uk soha nem kerül vissza, 10%-uk pedig rövid időn belül meg is hal. Olyan ilyetten rohangálnak, hogy nem könnyű befogni őket, simán befutnak az autók közé és balesetet okoznak, szóval közös érdek, hogy felkészítsük őket.
0: Nem minden kutya stresszeli szét magát a dúrogástól, de ha a következő tüneteket látod, biztos, hogy problémát jeleznek. Liheg, feszülten járkál, remeg, árnyékként követi a gazdáját, elbújik, mancsol, hány, bepiszkít, rombol, lefagy, szökik, nagyon ugat, esetleg bántja saját magát. Mindennek az az oka, hogy az erős hanghatások nem kontrollálható környezeti stresszt jelentenek a kutyáknak, akik egyébként sokkal jobban hallanak, mint mi. A tüzi játéknak ráadásul van egy olyan mély frekvenciája, amit a kutyák fenyegetőnek találhatnak.
1: Sokféle szempontot vizsgáltak, és az a rendkívüli, hogy hajlamosabbak az érzékenységre az ivartalanított, idősebb, keverékkutyák, illetve azok, akiknek egyéb hangérzékenységük is van.
0: A tüzi játék napján a következőket tehetjük, hogy este ne kelljen nagyon izgulni. Legyen a kutyán biléta a telefonszámmal, vagy esetleg csíp. Napközben jól mozgassuk meg egy hosszú sétával, játékkal. A megfelelő nyugtató jelentősen segíthet csökkenteni a tüneteket. Létezik viharkabát, illetve köthetünk nyugi csomót, ezeknek az a lényege, hogy jól szorosan körbeölelik, és ezzel nyugtatják a kutyát, és ha elég szorosak, és a mellkast minél nagyobb felületen lefedik, meglepően jó a hatásfokuk. De a nyugi csomót 15 percnél tovább ne hagyjuk rajta. Próbálkozhatunk feromonokkal és illóolajakkal, ártani nem fogunk velük, de ezeknek a készítményeknek csekélyebb a hatásuk.
1: Alakítsunk úgy a környezetét, hogy biztonságosnak érezze, legyen kényelmes, búvóhelye, boxa, kapcsoljunk neki lámpát, tegyük be a megnyugtató vidám zenét. Tereljük el még időben a figyelmét játékkal, rágbukával, tréninggel, mielőtt komoly pánikba esne. A kerti kutyákat is vigyük zárt helyre. Ne hagyjuk őket egyedül, és próbáljunk mi sem stresszelni. Minden hanghatás után adjunk finom falatot, az esti sétáltatás mindenképpen pórázon történjen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli-e a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapítatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad. És az iránt, hogy mit mondasz.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. A törpenyuszik rendkívül érzékenyek a frontokra. Úgy, ahogy az embereket, a nyuszikat is jelentősen megviselik a frontok. Náluk viszont sokkal nagyobb problémával jár, amit elég nehéz észrevenni, még a rutinos nyuszigazdiknak is.
1: A törpenyuszik tartása nem egyszerű, mert akárcsak egy erősebb hidegfront is veszélyezheti az életüket. Ilyenkor felpuffadnak, és leáll a bélmozgásuk. Gyakran nem mutatják ki, ha valami fáj nekik, ezért a hirtelen időjárási változásoknál érdemes figyelgetni őket. De honnan is sejthetjük, ha valami nincs rendben?
0: Az étvágytalanság és gubbasztás egy tipikus jellemzője a bélleállásának. Ilyenkor nagyon kemény a hasuk, és nem működik rendesen a emésztőrendszerük. Még a kedvenc csemegéjüket is elutasítják. Egy idő után az orruk is szárazabb kezd lenni a kelleténél, mivel nem visznek be folyadékot szervezetükbe.
1: Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk nyuszinkon, azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Fontos, hogy időben észrevegyük a bajt, mert pár órán is múlhat kis kedvencünk élete. Ne próbáljuk meg otthon megoldani a problémát, hogyha vannak szakképzett orvosok, akik kevesebb, mint egy óra alatt is képesek jobb kedvre deríteni törpenyuszinkat.
0: Otthon kezeljük őket szőröldópasztával, segíti a bélműködést, 100%-os ananászlével és biolapisszal, ami egy kiegészítő táplálék kifejezetten nyulak számára.
1: Mindennek megvan az előnye és a hátránya, ezért nem kell megijedni a törpenyuszi tartástól. Okos, kíváncsi és hűséges házi kedvencek, a megfelelő neveléssel természetesen. Hogyha gondolkoztál nyuszi tartáson, segítünk, hogy miket kell tudnod, illetve beszerezned.
0: Egy boldog kis állat szeret sokat mozogni, ezért érdemes egy nagy ketrecet vásárolni, amiben kényelmesen érzi magát még akkor is, amikor éppen nincs kint. Ehhez még hozzátartozik az itató, szénatartó, etetőtál, játékok és az alomtálca is, mivel meg lehet őket tanítani szobatisztaságra.
1: Ezeken kívül pellettalmot, szénát és nyúltápot is be kell szerezni. Fontos, hogy minél jobb minőségű legyen az eledel, és természetesen szeresse a kis kedvenc. Ennek kitapasztalása viszont hosszabb időt vehet igénybe.
0: Ha jól van tartva egy törpenyúl, és nincsenek vele született betegségei, akár 10 évig is élhet. Átváltik gazdájuk személyiségét is, igazi családtaggá válhat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám.
1: Megvannak azok a sportok, játékok, amik tipikusan ugye szabadidős elfoglaltságnak rögzülnek az emberek tudatában, és sokan még elképzelni sem tudják, hogy ezeknek versenysport változatuk is van, főleg, hogy azok gyakran igencsak eltérnek attól a bizonyos szabadidőben űzött játéktól. És egy ilyen például az Ultimate nevű sport, amit hogyha meghall az ember, akkor csekély a valószínűsége, hogy tudná, miről is van szó. Az Ultimate ugyanis a köznyelvben csak frisbiként emlegetett korongdobálós játék versenysport változata, a nevéből sejthető, hogy amerikai eredetű.
0: Hogy így nevezzük hivatalosan, annak jogi okai vannak, ugyanis a frisbee kifejezést egy amerikai cég levédette. Ugyanakkor következetesen elterjedt nem hivatalos névként az Ultimate Frisbee, illetve maga a frisbee is.
1: Már az sokak számára megdöbbentő lehet, hogy ez a lapos, tárcsaszerű dolog egy versenysport eszközeként is működik. Még erre is rátehetünk egy lapáttal, ha eláruljuk, hogy a sport szabályaiban leginkább az amerikai futballal és a rögbivel mutat hasonlóságot.
0: Bár alapvető eltérés, hogy a tojáslabda helyett itt a jól ismert koronggal dobálóznak, a játék lényege ugyanúgy annak a célterületre történő bejuttatása.
1: A korongot éppen birtokló játékos nem mozoghat, a többiek viszont igen, így passzokkal operálva érhetik el az endzont. A játékosok fizikai kontaktja nem megengedett, szabályok tehát itt is vannak, azonban érdekes módon az Ultimate-et játékvezető nélkül játsszák a résztvevők sportszerű hozzáállására támaszkodva.
0: Azért, hogyha ilyen szabály próbálnának meg alkalmazni a többi sportban, azt hiszem lenne egy pár csúnyabb baleset. Gondoljuk, nem tudom, például a jégkorongnál azért csúnyabb bunyók lennének, de akár csak egy focinál vagy egy kosárnál, hogyha nem lennének bírók.
1: Jó, azokat a sportokat mondjuk elképzelni fizikai kontakt nélkül a játékosok között.
0: Nyilván
1: egymást történik.
0: Lehet, hogy a horgászatnál például meg lehet ezt csinálni.
1: Neked személyes tapasztalataid vannak így a frisbivel?
0: Hát én nagyon szeretek frisbizni, és van is egy egészen friss sztori, meg ez konkrétan nyárról, amikor Lengyelországba mentünk az iskolámba, egy vándortáborba, és egy óra után a busz meghibásodott, és meg kellett állnunk egy benzinkúton, ahol frisbizni kezdtünk a kamionok között, és egy kicsit húzós volt, tehát volt eset, aki hivatásosan frisbizik, tehát hogy ő jár edzésekre, meg ilyesmi, és ő mutogatott egy-két dobást, ilyen profibakat, de alapvetően a legnagyobb kihívás nem az volt, hogy hogyan dobjuk, hanem az, hogy ne dobjuk neki az autóknak, ami hát valljuk be, nem mindig jött össze. De szerencsére komolyabb kár nem keletkezett.
1: Egyébként, amikor így az ember a frisbizésre gondol, akkor nem tudom, hogy az átlag embereknek hány százaléka sejti azt, hogy ennek így néz ki egy versenysportszerű változata, és hogy ez mennyire elképzelhető a legtöbbek számára. Mindenesetre ez tényleg így van, és a mérkőzéseken a pontozás rendszere eltérő lehet, például fix idő vagy fix megszerzendő pont, amíg tart a mérkőzés, de vannak ennél bonyolultabbak is, például, hogy egy időkeret van megadva, és annak leteltekor a végeredményben a vezető csapathoz egy közelebbi megszerzendő pontot tűznek ki, például 14-12-es állásnál azt mondják, hogy akkor 15 pontig megy a meccs, és így eddig tart.
0: És ezt így a meccs közepén?
1: Hát nem, a meccs végén is úgy folytatják.
0: Hát azért ez egy elég megnehezítő körülmény lehet.
1: Hát nyilván megegyeznek mondjuk a találkozó előtt, hogy akkor ez milyen rendszerben fog zajlani, de akkor lehet látni, nem olyan egyszerű ez a játék, mint így elsőre gondolnánk.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: Beleférsz a mikrofonnál Pápa Ivett és Nerevecki Máté. Manapság a fake news és a clickbait, azaz a kamu hírek és a kattintás vadász hírek már a média alapvető fogalmaivá váltak, hála azoknak, akik félrevezető címekkel és hatalmas piros nyilakkal csalogatják az olvasókat, hogy rákattintsanak az adott cikkre. Legalább egyszer mindenkivel megesett már, hogy bedölt egy kamu hírnek, és lássuk be, nem is olyan könnyű elkerülni ezeket. Most bemutatunk pár ilyen híres álhírt és összeesküvés elméletet.
1: Az összeesküvés elméletek koronázatlan királya, a mérgező kondens csík elmélet, sajnos vagy nem sajnos, számos hívőt tudhat magának világszinten. A hívők szerint a cél lehet a népességszabályozás, az időjárás befolyásolása, vagy épp a globális felmelegedés megakadályozása vagy felgyorsítása. A valós magyarázat, hogy a hajtóművekből kiáramló égéstermékekre kicsapódik, kifagy a légkörben lévő vízpára, pont úgy, ahogyan a normál felhőképződés során is a levegőben lebegő kis porszemcsék.
0: A műanyag zacskós rizs elméletet egy olyan videó indította el, amiben azt próbálták bizonygatni, hogy Kínában még a rizs is műanyagból készül, pedig a felvétele csak a műanyag gyártáshoz szükséges pellet készülését lehetett látni. A pánikot azt fokozta tovább, hogy egy indonéz nő azt állította, hogy családjában többen is rosszul lettek a műanyag rizs fogyasztása után. A hatóságok természetesen bebizonyították, hogy a zacskós rizs nem tartalmaz műanyagot a zacskón kívül.
1: A koronavírus járvány elején felröppent a hír, hogy a híres focista Cristiano Ronaldo átmenetileg kórházzá alakította szállodáit a betegek számára. Ebből annyi igaz, hogy Ronaldo tényleg sokszor nyilatkozik a vírus elleni védelem fontosságáról, de kórházat azért nem alapított.
0: Bizonyára mindenki szembe találkozott már azzal a videóval, amin egy amerikai golfpályán lefilmezett közel 4,6 méteres óriás aligátor kószál. A Guardian saját felületén számolt be az esetről, ráadásul egy korábbi 5 méteres példány befogását is megemlítették. A videó azonban több árulkodó jelet is tartalmaz, amelyek alapján hamar kiderült, hogy csak ügyes kreatív animációs szakemberek állnak a videó mögött. De az se szégyen, ha te is elhitted ezt a hírt, hiszen a floridai golfpályákon egy aligátor olyan, mint nálunk egy galamba nagyvárosban.
1: Egy kissé kakukk tojás az az eset, amikor egyetemista macedón tinédzserek 2016-ban az amerikai elnökválasztás témája körül alkottak egy egész fake news hálózatot. A tinédzsereket ráadásul nem is érdekelte a politika, csak szimplán pénzt és hírnevet akartak, és ezzel még büszkelkedtek is számtalan amerikai hírportálnak. Az már csak habatortán, hogy a macedón városban külön kultusza lett a fiataloknak.
0: Nektek mi volt a legelképesztőbb álhír, amit hallottatok? Írjátok meg Facebookon!
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mind az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bodonyi Dániel és Nagy Dorina. A következő percekben a zene jótékony hatásairól lesz szó. A zene és a hangok ugyanúgy mindennapjaink része, akár az evés vagy az alvás. Ahogy táplálkozási szokásainkra vagy a mindennapi rutin elvégzésére is figyelmet szentelünk, ugyanúgy érdemes a minket körülvevő hangokhoz, zenéhez is tudatosabban hozzáállnunk.
1: Már egészen pici korban, ha nem is érti a szöveget, átérzi a dallam hangulatát. A zene közvetlenül váltja ki az érzelmeket, hiszen mindenre befogadóak még, a dalok éneklése vagy meghallgatása fejleszti a gyermekek érzékenységét, fogékonyságát, színessé teszi az érzelmi világukat. A zene hat a gyermekek értelmére. Fejlődik a gondolkodása, emlékezete, képzelete. Még a testi fejlődésre is hat, hiszen a zene lüktetése jótékony a koordinált mozgásra.
0: Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek a zenei fogékonyságunkra hatnak? Például, ha olyan környezetben élünk, ahol zenélnek vagy zenét hallgatnak, és ezt értéknek tekintik. Környezeti tényező, ha valaki gyerekként találkozik a zenével, ha bátorítják az éneklésre, ha élvezi a zenélést és sikereket ér el vele.
1: Mennyit számít a gyakorlás a zenékészségek kialakulásában? Egyes kutatók megpróbálták ezt számszerűsíteni, és körülbelül 10 000 órára becsülték a szükséges gyakorlást ahhoz, hogy valaki elérjen a zenélésben egy magasabb szintet. Ez természetesen függ az egyén tehetségétől és kitartásától is. A gyakorlás nagyon sokat számít, mert a zenei képesség így fejlődik.
0: A zenetanulás felnőtt korban segíthet-e fiatalon

0: tartani az agyat. A zenélés, az éneklés nagyon hasznos az időseknek, gyorsítja a kognitív tartalékot, javítja a kedélyt. Az agy időskorban is létrehoz új idegsejteket. A tanulás által létrejött új készség relatíve fiatalon és működőképesen tartja az agyat.
1: Hogyan változik a zenei ízlésünk? A zene természetesen az idő múlásával is fontos szerepet tölt be az emberek életében, de azt, hogy mit hallgatunk, általában az élethelyzeteink határozzák meg, valamint az, hogy milyen szociális és pszichológiai igényekkel kell szembenéznünk.
0: Kodály Zoltántól származnak a következő gondolatok. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert, a szép befogadására formálja ízlését és emberi magatartását.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5.

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestádi Nett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
2: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata, nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
1: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
2: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
1: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell. A szemkontaktushoz. Ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
2: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
1: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
2: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson. Okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
1: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
2: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipelt, de keveset mond ki.
1: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
2: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
1: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
2: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
1: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult. De bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, Móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BML Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigl Kordobás. Bonyolult nyelvek. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a koiszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A koiszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a Kwanik Laun Gnik Kaluaktukot, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol. 9, 7,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Ausztráliának is lesz nemzeti űrhivatala.
1: Az Ausztrál Oktatási Ügyi Minisztérium az országban folyó nemzetközi űrkutatások kongresszusán jelentette be a szervezet megalakítását, amelynek az ausztrál űripari tevékenység koordinálása és nemzetközi kapcsolattartás lesz a célja. Az ausztrál kormány adatai szerint a világ űripara 1998 és 2015 között évi átlagban 9,5%-kal nőtt, és az űriparból származó bevétel 2015-ben mintegy 323 milliárd dollárra rúgott.
0: Az ausztrál döntés után a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet 35 tagállamából már csak Törökországnak nincs önálló űrhivatala.
1: Ausztráliából Görögországba a svájciak segítségével megtalálták Artemis több mint 100 éve keresett szentélyét.
0: Svájci régészek megtalálták Artemis görög istennő több mint 100 éve keresett szentélyét a görögországi Évia szigetén fekvő Amaryntosz falu közelében. Az Artemis szentély, vagyis az Artemision létezése az ókori görög dokumentumokból, köztük Strabon görög földrajzíró műveiből ismert volt, de maradványainak helyét egész ez év nyaráig nem tudták biztosan azonosítani.
1: A templom maradványai mintegy 10 kilométerre fekszenek attól a helytől, ahol korábban feltételezték. Az elmúlt 10 évben svájci régészek a Lausanne-i Egyetem egyik professzorának vezetésével próbálták meghatározni a templom helyét. A feltárások során találtak egy vastag falat, amely a templom melletti oszlopcsarnok része volt, és az épület egy nagyobb részét is sikerült feltárni.
0: Görög hírportálok szerint az idei ásatásokon bukkantak a régészek először olyan bizonyítékra, amely véglegesen megerősítette, hogy az Artemision maradványait találták meg Évia szigetén. Az épületeket a Krisztus előtt 6. és 2. század közötti időszakban emelték. Találtak egy szökőkutat, Artemis feliratokat, Artemisnek és ikertestvérének, Apollonnak és anyjuknak, Létónak szóló felajánlásokat. Ez az Artemis szentély volt az istennő fő kultusz helye az Athénhoz közeli térségben.
1: Amikor férjhez mentek egy áldozati mágián, fel kellett áldozniuk addig szűz gyermekéletük holmiait, így a babákat, játékokat és hajfürtjeiket. Artemis istennő leghíresebb szentélye Efezoszban, a mai törökországi Izmirtől nagyjából 50 kilométerre állt. Építését még a perzsák uralmának ideje alatt, Krisztus előtt 550 körül kezdték meg.
0: A 105 méter hosszú és 52 méter széles szentélyt az ókori világ 7 csodája közt tartották számon. Építése több mint egy évszázadot, kereken 120 évet vett igénybe. A drága cédrusfából készített tetőzetet 127, egyenként 18 méter magas oszlop tartotta. A szentély mélyén állították fel Artemis, a római mitológiában Diana, istennő, 2 méter magas szobrát. Az ókor egyik leghíresebb temploma tragikus véget ért. Krisztus előtt 356. július 21-én egy Hérosztratosz nevű ember felgyújtotta a szentélyt, mivel így akarta halhatatlanná tenni a nevét. A templom egész éjszaka égett, és teljesen megsemmisült. Soha többé nem építették újra.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Szerelemben és háborúban bármit lehet, kár, hogy utáljuk a háborút. A hippi mozgalom az 1960-as és 70-es években alakult ki. Hippinek nevezték azokat az Egyesült Államokbeli lázadó fiatalokat, akik nem akartak dolgozni az elidegenedett fogyasztói társadalomban, és feltűnően lázadtak ellene. A hippik közös jellemzője volt a hosszú haj, a színes ruhák és a Beatles imádat.
1: A II. Világháború után hatalmas gazdasági fellendülést tapasztalt meg az amerikai társadalom. Az új, fiatal nemzedék jobb nézettel indult neki az életnek, korábban házasodtak, aminek következtében 1946 és 64 között 70 millió gyerek született az Egyesült Államokban. Keményen dolgozó szülők igyekeztek úgy felnevelni gyermekeiket, hogy mindenük meglegyen, ám ők mégsem voltak elégedettek, mert nem találták helyüket a világban.
0: Békére és nagyobb szabadságra vágytak, ellenkultúrát teremtettek maguknak. Itt született meg az 50-es évek közepén a beat nemzedék. A beat nemzedék a társadalmi beavadás, a fogyasztói társadalom és a háborúkat tagadók hangja volt, illetve ennek a korszaknak a zenészei, fiataljai már nem csak a zenében, hanem az irodalomban is lázadtak. Majd a 60-as években tömeges ifjúsági mozgalomként kialakult a hippi kultúra. Az elnevezést először az amerikai televízióban használták, a VNBC TV csatornán, amikor New Yorkban, a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány fiatal ülősztrájkot folytatott a vietnámi háború ellen.
1: A hippik gyakran vettek részt háború ellenes tüntetéseken, szabadelvű nézeteiket hirdetve. Az 1968-as elnökválasztáson politikailag aktív csoportként jelentek meg. A hippi mozgalom hatására fejlődtek ki az 1970-es évek zöld ökológiai mozgalmai, a feminizmus második hulláma és a meleg, illetve fekete polgárjogi mozgalmak.
0: A közösségekben elterjedt volt a kábítószerek használata. Főként marihuánát és LSD-t használtak, hogy felfedezzék a tudat alternatív oldalát. Nomád életmódjukkal a társadalmi változás iránti vágyat fejezték ki, és jelentős hatással voltak rájuk a keleti vallások és filozófiák, főleg a Krisna tudat.
1: 1967-ben a szeretet nyarán már mintegy 100 000 éltek a San Franciscó-i közösségekben. Kialakították saját életmódjukat, megszervezték az ingyenes egészségügyi ellátást, és felállítottak ingyen konyhát. Egy nagy család voltak, mindenki anya és apa, a biológiától függetlenül, és együtt nevelték gyermekeiket.
0: A hippi divat egyedi, színes és fantáziadús. Jellemző a hosszú haj, a trapéznadrág, a hímzett blúzok és a virágmotívumok, illetve sok fonott békejellel díszített, saját kezileg gyártott ékszerek. Öltözéküknek jellegzetessége a teljes színkavalkád. A ruháik elég egyediek, ugyanis maguk által készített, összefoltozott ruhákat hordtak, majd ezeket festették, díszítették, varták kedvük szerint.
1: A mozgalom hanyatlása nagyjából 1970 utánra tehető. Két tragikus incidens súlyosan megtépázta a hippikhez köthető békés életvitelnézetet, majd a fiatalokból álló hippi réteg elérkezett abba a korba, amikor tanulmányai végére ért, és a napi megélhetés érdekében kénytelenek voltak munkát vállalni. 1973-ban pedig az Egyesült Államok hivatalosan is lezárta részvételét a vietnámi háborúban. Így a mozgalom fő indoka is megszűnt. Ettől a hippik még nem tűntek el teljesen, csupán a tömegeket befolyásoló hatásuk múlt el. De a popkultúrában később is jelentős hatást gyakoroltak. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön A The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják, az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznál.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanezt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbbel néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kis lemezük, a Myths and Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállna a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részekén.

2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbemászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Domján Székely Boglárka, Hedrik Mira és Fülyes Csenge.
1: A hős Krúbi. Szemtelen, bátor, alpári, tehetséges, provokatív, egyedi, közönséges, szókimondó, obszén, különleges, tömeg, eredeti. Krúbit sok különféle jelzővel lehet illetni, de a rajongói tábora tagjaként bátran jelentem ki, hogy jelenleg Magyarország egyik leghíresebb és legkedveltebb előadója. Márpedig a sikert és a hírnevet nem osztogatják ingyen. Születési évem 94. Horváth Krisztián 1994-ben látta meg a napvilágot Pomázon, a nővérét elveszítette, a testvér elvesztésének témája a dalszövegeiben többször is előkerül. Középiskolába a Békés-megyeri Veres Péter gimnáziumban járt 2005 és 13 között, ahol megismerkedett, majd barátságot kötött egy mára szintén ismert rapperrel, Dénessel, Sallai Déles Bálinttal. A két rappernek több közös dala is született. Krúbi magánéletéről nem igazán tudunk sok infót érthető okokból. Kezdetben metás stílusban tevékenykedett, a Pregnant Vélpény nevű zenekarban énekelt. Rap karrierjét 2017-ben kezdte. Első publikus dala a Pestiest, amit megjelenése óta már több mint 3 millióan tekintettek meg YouTube-on, legnézettebb rap dala pedig a Nehéz lábérzés. Zenéje szövegéről elmondható, hogy általában naturalisztikus, de mindeközben sokat mondó. Azonban a kormányt már keményen bíráló, az aktuál politikát felhasználó szövegei is jelentek meg. Krúbi többek között énekelt már Orbán Viktorról, Mészáros Lőrincről, Gyurcsány Ferencről és Mukandorról. Zenéinek többsége a Kill La Kick It, Eminem, Kendrick Lamar, Danny Brown, Between the Buried and Me, valamint az Alice in Chains együttes mind nagy hatással vannak. 2017-ben Krúbi a Scar City Budapest Underground label tagjává vált, ugyanebben az évben a segítségükkel közönségszavazás révén bekerült a Kikeltető nevű tehetségkutató versenybe, amit végül meg is nyert. Krúbi első albuma a Nehéz lábérzés, ami 2018 májusában jelent meg. A stúdióalbum hatalmas jelképévé vált a Nehéz lábérzés dalból elhíresült Banán, amit bizonyos fellépések során néha magával is visz. Az első középlemeze a Zárolás feloldva címmel jelent meg. Második stúdióalbuma az Ösztönlény címet viseli, ami 2020 márciusában jelent meg, és bejelentette, hogy az album után tart egy szünetet és új projektet akar elkezdeni ebben az időben. A Beatóval alkotott duója, ami a Mirror Glimpse nevet viseli, több éve dolgozik együtt a dalok termelésén. Nemrégiben új albuma is megjelent a formáción. Nekem az egyik kedvencem, úgyhogy meghallgatását ajánlom.
0: 2021. novemberében jelent meg a Szív című dala, ami korábbi 2020-as betegségére tesz utalást. Szívizomgyulladás miatt kórházba került és mellőznie kellett a koncertezést. Krúbival rengetegen készítettek interjút, köztük Détót Kriszta az Elviszlek magammal nevű műsorában. Az interjú után így írt Krúbiról. Közgazdász diplomával a zsebében kezdett rapperkedni, reklámügynökségi állást hagyott ott a színpadért, és még a gyerekkori becenevét is feláldozta a zenei karrierje érdekében. Krúbi, azaz Horváth Krisztián, még csak 26 éves, de már csak nem két évtizede ír zenét és szöveget. A felületes szemlélők csak a szélsőségesen szókimondó szövegeket hallják, a bulvár sajtóban megjelenő összeszólalkozásokat és a milliós YouTube megtekintéseket látják, pedig Krúbi igazán érdekes karakter. Okos, szorongó, elemző, nyugodt, tudatos, önreflexív ember, aki élete legnagyobb tragédiáját, nővére elvesztését a zenében dolgozza föl. Szeretne saját családot, és tudja, hogy ha lesz gyereke, akkor el kell majd beszélgetni vele apa munkásságáról. Van véleménye, amit nem fél használni, bárkinek beszól, kritizálja a rendszert, nevén nevez politikusokat is a dalaiban, ha pedig emiatt baja esik, akkor azt mondja, majd újra előveszi a diplomáját.
2: A dalszövegei sokak számára sértőek, provokatívak lehetnek. Azonban nem gondolom, hogy emiatt kapásból el kellene ítélni, és alsó kategóriás polgárpukkasztó zenésznek elkönyvelni Krúbit. Minél több számát hallgattam meg, a kevésbé felkapottak közül, annál több elgondolkodtató és értékes sort találtam. Krisz egyébként bírja a kritikát, saját szavaival élve, nem az a fajta előadó vagyok, akit megmozgat, ha utálják. Ti szeretitek Krúbi zenéjét? Melyik tőle a kedvenc számotok? Írjátok meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ki ne szeretne repülőn utazni, érezni a szabadságot, és azt, hogy amikor legközelebb földet ér a lába, már egy teljesen másik ország, vagy akár egy teljesen másik kontinens földjét tapossuk. Miért le lennénk ezzel így mi és kiskorú társaink? A következő pár percben pedig azt is megtudhatjátok, hogyan utazhat egyedül egy kiskorú egy hatalmas repülőn. Itt van pár légitársaság, amit választhattok utazásotokhoz.
1: Wizz Air. A Wizz Air egy igen népszerű légitársaság, és mi sem tehetné népszerűbbé, mint hogy 14 év felett már egyedül is utazhatunk, sőt, 16 év felett már legfeljebb 10 gyerek kísérője is lehetünk.
0: Jó alternatíva lehet utazásunkhoz a LOT is, mert már 5 éves kortól is várják utasaikat. De megnyugodhatnak a szülők, ugyanis vannak erre a célra alkalmazott embereik, akik bármiben segítenek gyermekeiknek. 5 és 12 éves kor között kötelező ez a szolgáltatás, 12 és 17 között pedig opcionális.
1: Emirates. Az Emirates légitársaság neve hallatán, aki hallott már róla, annak a kedves stewardessek, a luxus és a finom pezsgő jut eszébe, ugyanis ennek a légitársaságnak vannak a leghíresebb első osztályai. Sőt, akár gyermekként is 5 éves kortól várnak minket az Emirates gépei és személyzete, ugyanis itt is elérhető a fizetett kísérő szolgáltatás. 12 éves kor alatti gyermekeknek kötelező, azonban itt csak 15 éves korig van rá lehetőség. Ha a gyermeknek át kell szállnia egy másik járatra, akkor a maximális csatlakozási idő 4 óra, kivéve Dubajban, ott ugyanis rendelkezésre állnak gyermekgondozásra specializálódott szakemberek, így az ott megengedett csatlakozási idő 8 óra. 16 éves kor alatt abban az esetben nem utazhat a gyermek. Ha utazása során éjszaka kell átszállnia, vagy repterek között kell utazniuk, kivéve ha az átszállás helyszínén van egy előre kijelölt 18 év feletti kísérő, aki elviszi egyik reptérről a másikra.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk. De a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenysége helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2025. május 11-én. Képviselői támogatás segítségével vásárolt okos távcsövet a Terkál Lajos csillagvizsgáló. Újra használható a Csitári kút a kötelező felülvizsgálat után. Koszorúzásokkal emlékeztek a II. Világháború áldozataira az Európa napon. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Városházán mutatta be a napokban Hudoba György azt a korszerű okostávcsövet, amelyet Pásztor Eszter önkormányzati képviselő anyagi támogatásának segítségével vásárolhatott meg a Terkál Lajos ismeretterjesztő alapítvány. A teleszkópot a csillagász szakkörökön is használhatják majd a diákok. Egy hófehér dobozzal és a hozzápasszoló kis állvánnyal érkezett a Városháza dísztermébe a Terkál Lajos alapítvány, illetve a bemutató csillagvizsgáló képviseletében Hudoba György és Nagy Rezső csillagász. A székesfehérvári amatőr csillagászat két jeles szaktekintélye azért érkezett, hogy bemutassa annak a modern okostárcsőnek a működését, melyet képviselői támogatás segítségével vásároltak meg a csillagvizsgáló és az ott működő szakkör munkájának segítésére. Az Icsi-ligeti civil napon minden évben részt veszek. Tavaly ott elegyedtünk szóba a csillagvizsgáló egyik munkatársával, aki említette, el kellene a segítség ahhoz, hogy a megfelelő technikai színvonalon tudják folytatni a szakköröket. Nekem pedig nagyon kellemes emlékeim vannak gyerekkoromban erről a különleges helyről, ahová én is jártam a szakkörökre. Így jött a felajánlás ötlete, mondta a helyszínen Pásztor Eszter önkormányzati képviselő, aki képviselő keretéből 250 000 forintot utalt át a jó célra. A megjelenteket Székesfehérvár önkormányzata nevében Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte, felidézve a székesfehérvári csillagda egészen 1961-ig visszavezethető történetét. A város elhivatott amatőr csillagászai és pedagógusai azzal a céllal hozták létre a mozgalmat, hogy a csillagászat közelebb vigyék a nagy közönséghez és a fiatalokhoz. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületének tetején működő Terkál Lajos bemutató csillagvizsgálóba 1967-ben került az a 30 cm átmérőjű netball rendszerű reflektortárcső, melyet ma is használtak a szakkörökön és a bemutatókon. Az alpolgármester örömét fejezte ki, hogy Pásztor Eszter felajánlásának köszönhetően az ismeretterjesztés keretei korszerűsödhettek, s reményét fejezte ki, hogy sokan szeretnék majd az új csövet kipróbálni. A Csitári kút műszaki felülvizsgálata befejeződött. A szondás felvételek alapján a szakemberek megállapították, hogy a kút műszakilag megfelelő állapotban van. A teljes fertőtlenítés és tisztító szivattyúzást követően a Fehérvíz ZRT elvégezte a vízminta elemzést is, ami mind kémiai, mind pedig biológiai szempontból egyaránt megfelelő eredményt mutatott. A víz fogyasztásra alkalmas. Csendes koszorúzással emlékeztek pénteken a II. Világháború áldozataira Székesfehérváron. A világégés európai befejezése és az Európa nap alkalmából hagyományosan a B2-téri orosz katonatemetőben, a Szentlélek katonatemetőben, valamint a Városháztéri harang emlékműnél szervezett közös megemlékezést Székesfehérvár önkormányzata és a Fehérvár megyei önkormányzat. Az ezt megelőző napon a III. Birodalom kapitulált. A német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert, ugyanezen napon emlékezünk Robert Schuman francia külügyminiszter történelmi jelentőségű nyilatkozatára, aki új politikai együttműködést vázolt fel Európa számára annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Az Európa nap hivatalosan 1985 óta létezik, amikor az európai közösségek milánói csúcs találkozóján kimondták, hogy május 9-e legyen Európa napja, emléket állítva az 1950-es Schuman nyilatkozatnak. A 100 éve született Kallós Zoltán kétszeres Kossuth díjas erdélyi magyar néprajzkutatóra, népzenegyűjtőre, a nemzetművészére emlékezik Székesfehérvár városa. A Kallós 100 programsorozat keretében pénteken a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyitották meg azt a tematikus tablókiállítást, amely bemutatja az emblematikus alkotó életművét. Idén márciusban vette kezdetét a Kallós 100 emlékév, melyel az 1926-ban az erdélyi válaszúton született Kallós Zoltánra emlékeznek szerte a Kárpát medencében. Az erdélyi magyar népzene és népi kultúra emblematikus személyiségét szoros szálak fűzték Székesfehérvárhoz. 2016-ban a 90. születésnapja alkalmából megkapta a Székesfehérvár tiszteletbeli polgára címet is. A több részes városi emlékező program sorozatnak a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház adott otthont, melynek Szent Korona galériájában pénteken délután nyitották meg a Kallós 100 tabló kiállítást. Az emlékév központi elemének tekintett vándortárlat ez év március 24-én indult útjára Budapesttől a Művészetek Palotájában tartott gálaesten. Az első rész Kallós Zoltán életét és munkásságát mutatja be. Áttekintést ad a népzenekutató és gyűjtő életútjából, temperamentumairól, pedagógiai tevékenységéről, valamint arról a szemléletről, elhivatottságról és következetességről, amely egész életművét áthatotta viszontagságos társadalmi és politikai körülmények között is. A második egység az Erdélyi Válaszúton található Kallós gyűjteményt állítja a középpontba, és mutatja be a néprajzi gyűjtések jelentőségét, földrajzi és kulturális sokszínűségét, valamint azt a páratlan szellemi és tárgyi örökséget, amely a magyar népi kultúra egyik legfontosabb forrásává vált. A harmadik fejezetben a Kallós hagyatékot őrző Kallós Zoltán alapítványt ismerhetjük meg, fókuszálva a jelenre és a jövőre, ismerteti az alapítvány oktatási, közművelődési és közösségszervező tevékenységeit, valamint azt a szerepet, amelyet a hagyaték élővé tételében, továbbadásában és a fiatal generációk megszólításában betölt. A megnyitó ünnepségen a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója Jakubek Tiborni üdvözölte a vendégeket, akik egy perces csenddel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Sebő Ferenc Kossuth Díjas előadó művészre és zenetudósra. A Tóvárosban folytatódott szombaton a városrészi egészségnapok sora Székesfehérváron. Általános állapotfelmérés, testösszetétel és csontsűrűségmérés, kardiológiai, dietetikai tanácsadás, légzésfunkció vizsgálat és érszűkületmérés mellett vérnyomás, vércukor és koleszterinmérés is volt. A szűréseket a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház és a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai, valamint védőnök végezték. Nagyon fontosak a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda által szervezett ingyenes szűrőnapok, melyekkel újra és újra arra hívjuk fel a figyelmet egy-egy városrészben, hogy foglalkozzunk az egészségünkkel, törődjünk magunkkal. A vizsgálatok nagyon fontosak a megelőzés szempontjából, és ezek ingyenesen elérhetőek a városrészi szűrőnapokon bárki számára, mondta Mészáros Attila, a városrész önkormányzati képviselője, aki köszönetét fejezte ki a Tóvárosi iskolának a helybiztosításáért és szűrést végző szakembereknek a munkájukért. Székesfehérvár is csatlakozott a Zajer jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, melyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúra közötti szolidaritást és közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudja kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádokról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Elzárva a külvilágtól, bemutatjuk a szentinelézek törzsét.
1: Szinte lehetetlen elképzelni, hogy ebben a modern és rohanó világban léteznek még olyan nomád törzsek, akik vadászó gyűjtögető életmódot folytatnak, bármiféle a napjainkban már számunkra is jól ismert technikai vívmányok nélkül. Ugyan elzárkózva, de rengeteg olyan törzs él szerte a világon, melyek köszönik szépen, nem kérnek a modern világból. Közülük is akad egy, melyről még pontos létszámot sem tudunk biztosan.
0: Talán már te is hallottál az északi Sentinel-szigetről.
1: Az itt élő szentinelézek a világ egyik legelszigeteltebb népcsoportja, mindazok mellett, hogy nagyon érzékenyek az általunk behurcolt betegségekre, illetve ellenségesek az idegenekkel.
0: Zárkózottságuknak és agresszivitásuknak köszönhetően csupán keveset tudunk róluk. Eddigi tanulmányozások sorai szerint írástudatlanok, kőből készült tárgyakat használnak, és a létszámuk is kérdéses, ugyanis 40 és 500 fő közé teszik. Valószínűleg 55 ezer éve élnek a szigeten, és a saját elszigetelt szentineléz nyelvüket beszélik, mely nem rokona a közelben előforduló nyelveknek.
1: A történelem során jó páran próbálkoztak barátkozni a benszülöttekkel, azonban ez ritkán végződött jól. Nagyport kavart a hír, hogy egy misszionárius, John Allen, kétszer is ellátogatott a szigetre, de bár ne tette volna. Első alkalommal is épp hogy meg tudott menekülni a nyílzápor elől, azonban a második próbálkozása során nem tért vissza a csapatához. Azonban nem ő volt az egyetlen, aki ismerkedni akart velük.
0: A Portman expedíció. Mikor Portman és emberei kikötöttek az északi Sentinel szigeten, néhány nap után egy idős pár és 4 gyermek nyomára bukkantak, akiket aztán fogolyként magukkal hurcoltak. Bár Port Blair alig néhány kilométerre helyezkedik el a szigettől, a két idős szentinelész szervezete nem tudta felvenni a harcot az ismeretlen környezet baktériumaival, így fokozatosan elgyengültek, majd meghaltak a fogságban. A 4 gyermeket ajándékokkal látták el, majd ismét partra tették őket a szigeten. A gyermekek azonnal eltűntek, és soha nem is látták őket többé.
1: A máig egyetlen barátságos találkozás a törzsel 1991-ben történt T.N. Pandit vezetésével.
0: Közelebb mentünk, biztonságos távolságot tartva a parttól, amikor még több férfi bukkant elő a szokásos fegyverekkel felszerelve és azzal fenyegetőzve, hogy ránk lőnek. A férfiak minden irányból közeledtek. Néhányuk már derékig volt a vízben és úgy fenyegetőztek. Mindazonáltal közelebb mentünk és néhány nagyobb halat dobtunk feléjük. Ez a gesztus kicsit enyhítően hatott a harcias hangulatukra. Többen is leeresztették fegyverüket és azt mutogatták, hogy dobjuk oda a halat. A nők is előjöttek az árnyékból. Magasságra és termetre épp olyanok voltak, mint a férfiak, csak lágyabb vonásokkal, és nem volt náluk fegyver. Még közelebb mentünk a parthoz, és sikerült is néhány halat partra tenni. Néhány férfi oda ment, és elvitte a halakat. Hálásnak tűntek, de az ellenséges hangulat nem enyhült, fejtette ki Pandit.
1: A csapat délután visszament az őslakosokhoz, ekkor már több mint 2 tucatnyian várták őket, és fegyvertelenül futni kezdtek feléjük. Pandit kókuszdiót dobált nekik, majd kiszállt a hajóból. A törzstagok körülvették őt, és személyesen adhatta át nekik az ajándékokat. Nagyon megtisztelő volt találkozni velük, de ők döntöttek úgy, hogy közel engednek magukhoz, és a találkozó is az ő feltételeik szerint zajlott. Oda jöttek a hajónkhoz, mire ajándékokat adtunk nekik, a szigetre azonban még így sem tehettük be a lábunkat, mesélte Pandit.
0: Fun fact, hogy valaki még meg is kérdezte, hogy van-e ott bármire is lehetőség a gyerekeknek, amire a válasz csak annyi volt, hogy szabad íj és nyíl leckék.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Tóth Janka és Benkei Panna. Te tudod, mik azok a tündérkörök? Hogy mitől alakulnak ki? Most megtudsz róla mindent.
1: A kutatók évtizedek óta vizsgálják a namíbiai tündérköröknek nevezett furcsa formációk rejtélyét. Az Angola és Dél-Afrika között 2000 km hosszan húzódó félsivatagos terület köralakú foltjait már rengetegféle műszerrel vizsgálták, de így se találtak magyarázatot a kialakulásokra. Tavaly Vartás Csinkel kutatási eredményei nagy port kavartak. 4 év műhold felvételeit hasonlította össze és vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy egyes körök ez idő alatt eltűntek, miközben máshol újak jöttek létre. Ez volt az első biztos arra utaló jel, hogy a tündérkörök valamilyen módon kötődnek az élővilághoz.
0: A biológus adatai alapján 41 évre becsülte a tündérkörök élettartamát, de azt ő sem tudta megfejteni, hogy mi hozta létre ezeket. Néhányan már akkor gyanakodtak, hogy a termeszek pusztítják el a füvet alulról. De Csinkel nem talált bizonyítékot a rovarok szerepére. A talajjal kapcsolatban sem észlelt semmi rendellenességet. Csinkel munkáját Norbert Jürgens folytatta. Ő 2006-ban utazta be Afrikát, köztük Angola eldugott polgárháború által sújtott területeit, hogy felderítse a tündérkörök titkát. Minden állati jelenlétet, nyomokat, ürüléket, fészkeket feljegyzett a körökön belül és környékükön.
1: Árkokat is ásott a körök közepétől a peremükig, hogy felderítse a körök alatt rejtőző föld alatti élőlényeket is. Jürgens azt tapasztalta, hogy egyetlen faj szinte minden felkeresett tündérkörnél megtalálható volt, a homoki termesz. A termeszek nyomait nehéz észrevenni, mivel szinte úsznak a homokban, és csak nagyon finom, ideiglenes alagutakat hagynak hátra maguk után.
0: Más termeszfajokkal ellentétben nem építenek látványos felszíni vagy kiterjedt föld alatti lakhelyeket, és többnyire csak éjszaka bújnak elő a talajból. Így Jürgens bizonyítottnak látja, hogy a tündérköröket a termeszek alakítják ki, úgy, hogy alulról elrágják a fűszálak gyökereit. A kutató úgy véli, hogy a termeszek tudatosan alakítják ki és tartják fent ezeket a növénymentes foltokat, más pedig azért, mert így csapdába ejtik az értékes esővizet. A vízcsapdák jelenléte magyarázatot adhat arra is, hogy miért nő olyan gyakran a környező vidékeken jellemzőnél jóval magasabb és dúsabb növényzet a tündérkörök kerületén.
1: Jürgens adós maradt annak bizonyításával, hogy valóban a termeszek rágják meg a gyökereket, mert egyetlen ilyen esetet sem figyelt meg. Az is igaz azonban, hogy a homoki termeszek rejtett életmódja miatt ez nehezen is lenne megvalósítható. Egy növényökológus szerint a termeszeknek semmi közük a tündérkörökhöz, hanem csak egy kevés erőforrás iránti versengés, egy furcsa példáját láthatjuk bennük. Jürgens azonban bízik abban, hogy állításaik hiállják a tudományos próbát.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Most elhoztunk nektek 5 darab Netflixes sorozatot, amit röviden összefoglalunk nektek, és ha még nem láttad, mindenképp látnod kell.
1: Az első sorozatunk címe Egy szobalány vallomása. A Maid egy limitált amerikai drámasorozat, amely Molly Smith Maswell készítette a Netflix számára. A sorozatot Stephanie Lynn Maid, Hard Work, Low Pay és Mother Will to Survive című memoárja ihlette. Egy fiatal anya elmenekült bántalmazó párkapcsolatából, és takarítónőként vállal munkát, hogy szebb jövőt építhessen saját magának és a kislányának.
0: Második sorozatunk nem más, mint a szerelem vagy kötelesség. Amikor a svéd uralkodó család fiatal hercege, Wilhelm Edvig Reding egy elfajult partival hirtelen botrányhőssé válik, ezzel szégyent hozva a családjára, és tanulmányait egy előkelő bentlakásos iskolában kell folytatnia. Wilhelm természetesen nincs elragadtatva, amért kikerül a megszokott közegéből, és elveszíti a barátait. Az új helyen minden lépése bizonytalansággal társul, ám ha már találkozik valakivel, aki előtt levetkőztetheti gátlásait, és nem kell fenntartani a tökéletesség látszatát, ám ezzel együtt egy minden eddiginél nehezebb próbatétel elé állítja az élet, hogy elfogadja valódi önmagát és identitását.
1: A negyedik sorozat, amiről legalább egy közösségi médián hallott az ember, az nem más, mint a Nyerd meg az életet című sorozat. A Netflix történetének legsikeresebb sorozata lett a Squid Game, magyar címe Nyerd meg az életed. Egy dél-koreai készítésű 9 részes film. Anélkül, hogy lelőnék a poénokat, azoknál, akik még nem látták a sorozat kulcsa, egy egészen brutális, meghökkentő sztori. Adósságokkal és mindenféle személyes tragédiákkal küzdő embereket ismerhetünk meg, akiket busás pénznyereményért egy játékba szerveznek be. Egy lakatlan szigeten 6 dél-koreai gyerekjátékokra hasonlító próbatételen kell átesniük, a győztes körülbelül 12 milliárd forintnak megfelelő pénzt nyerhet, de van egy olyan körülmény, amelyet a résztvevőkkel előre nem közölnek, csak az első játékban derül ki számukra.
0: Az utolsó sorozatunk, amiről mindenképp mesélnünk kell, az a Ginny és Georgia. Egy 30 éves, egyedülálló édesanyáról szól, aki férje halálát követően a korához képest nagyon érett lányát és kicsit bátortalan kisfiát egy olyan kisvárosba költöznek, ami látszólag tökéletes. A helyiek gazdagok és jól néznek ki, a smink és a mézes-mázos bájolgás mögött azonban tragikus sorsok rejtőznek. A szőke Lorelai, azaz Georgia Brian Hovey, a felszínen egy kőgazdag, dögös szőkenőnek tűnik, aki után mindenki megfordul az utcán. Azt viszont már kevesebben gondolnák, hogy az egyedülálló anyát kiskorában verte, molesztálta a nevelőapja, tinédzserként gyereket szült egy szintén utcagyereknek, és nem talált eddig egyetlen olyan férfit sem, aki mellett huzamos ideig meg tudott volna állapodni. A nő tragikus múltjára visszatekintésekből derül fény, és ezek elég drámaira sikerültek, helyenként szíven is tudják ütni az embert. Érdekesen is hatnak ezek a hirtelen stílusváltások, de abszolút jól működik, hogy a készítők válogatják a megmosolyogtató szappant és a kőkemény drámát.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának, a megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cáparajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támponttul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szerte foszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képessége rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudóska mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartaris Age grupjában a negyedik helyezést ért el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most török mezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail. Ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50. Most a 10 kilométeresen értem el 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok. Csak szintkülönbség ugye nagyobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg egy héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az... lehet választani, hogy erdőbe, vagy ilyen workout parkban van-e, van ilyen rekordtámpálya is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra. Ott full erdőbe vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre azt úgy oldjuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőben futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát ugye mondható, a hegynek.
0: Mennyire nehéz egy ilyen edzést? Nagyon el lehet benne fáradni?
1: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
0: Te mit szeretsz ebbe a sportágba a legjobban?
1: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futhatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
0: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
1: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik évelején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan 1 hetem volt rá felkészülni.
0: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
1: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez.
2: Táskarádió, te is

0: 97.5 Táskarádióta is belefért. A mikrofonoknál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban elhoztunk nektek az olyan ifjúsági könyvet, amit mindenképp érdemes elolvasnotok, ha lányok vagytok, és elmúltatok 14 évesek.
1: Az első Karen M. McManus-tól a Lehull a lepel című könyv. Ebben a magával ragadó történetben megtudhatjuk, mi történik, amikor 5 idegen együtt sétál be egy terembe, de csak 4-en jönnek ki élve. Hétfő délután a Bayview Gimi 5 diákja a büntetését tölti egy osztályteremben. Ők Bronwyn az ész, Eddie a szépség, Nate a bűnöző, Cooper a sportoló és Simon a különc. A Bayview Gimi hírhet pegykarovatának szerkesztője. Mielőtt még kijöhetnének a teremből, Simon meghal. A nyomozók szándékosságot sejtenek a halál körül. Simon hétfőn halt meg, kedden viszont egy pletykarovat jön ki, ami mind a 4 gimist agyanúsítottak közé sorolja. Vagy az is lehet, hogy mindannyian egy szabadon portyázó gyilkos bűnbakjai? Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? De vajon milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le? Egy biztos, a vége nem az lesz, amire számítottál.
0: Második ajánlásunk Bence Blankától a Pulcsiban alszom. A történet Márnáról szól, aki egy átlagos középiskolás lány volt. Sajnos erről már csak múlt időben beszélhetünk, mivel egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő után nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csak is a kalóriák és a dekagrammok. Óriási bő fekete tuccokban jár, és folyton fázik, Pulcsiban alszik. Vajon lesz ki kizökkentse ebből az állapotból Márnát? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv a Dimili trilógia. Ez a sorozat 3 kötetből áll, plusz íródott hozzá egy kiegészítő 4. kötet, ami a főszereplő fiú történetét írja le. A könyv tartalma következő. Amikor a 16 éves Adam Munro beleegyezik, hogy a nyarat rég nem látott apjánál tölti a kaliforniai Santa Monica-ban, még nem sejti, mi vár rá. Adam szülei elváltak, és az apja új családot alapított. Ez azt jelenti, hogy Adam találkozik a 3 mostoha testvérével. A legidősebb Tyler Bruce egy heves természetű, hatalmas egójú problémás kamasz, aki mindenben szöges ellentéte Adamnek. A fiatal lány nem sokára egy új élményekkel teli világban találja magát, mert Tyler baráti köre úgy dönt, hogy a szárnyai alá veszi a jövevényt. A legnagyobb rejtély Tyler jelenti a számára, és minél jobban próbálja megérteni a fiút, annál jobban megtetszik neki. A könyvből kiderül, hogy a mostoha testvéredben nem érdemes beleszeretni.
0: Negyedik ajánlásunk Natalie Sommerstől a lányok regénye. Ez a humorral teli üdetörténet 4 különböző karakterű francia tinilány mindennapjairól, örömeiről, gondjairól, vágyairól, titkairól szól. A főszereplők Kiara, Lili és Mael, akik már általános iskolából ismerik egymást. Egy gimnáziumba is mennek tovább, ahol találkoznak a szép és titozatos Melisandal. Így a trióból 4-es fogat lesz. A lányok regénye rengeteg kalandba és olykor veszélyekbe, na meg persze a szerelembe viszi be leolvasóit.
1: Utolsó könyvjavaslatunk Eddie Elzéttől a Soha, Mindig, Néha című könyv. A főszereplők Dave és Julia, barátok. Már a középiskola elején eltökélték, hogy sosem válnak sablonos diákokká. Még saját listát is írtak, a sosemek listáját. Mindarról, amit semmi szín alatt nem akartak megtenni a középiskolában. A legtöbb szabály könnyen betartható. Például az 5. sosem festjük a hajunkat a szivárvány színei között megtalálható árnyalatra. Vagy a 7. sosem szűrjük össze a levet tanárral. Dave azonban titkot őriz. Nem tartja be a 8. szabályt, sosem epekedünk némán valaki után a középiskola egész tartalma alatt. Máskülönben ugyanis a 10. szabályt sértené meg, miszerint sosem randizunk a legjobb haverunkkal. Így amikor a szép padóc és hirtelen természetű Julia azt javasolja, hogy hajtsák végre mindazt, ami a sosemek listáján szerepel, Dave örömmel megy bele a játékba. Még a haját is hajlandó borzalmas zöld árnyalatúra festeni. Tréfának indul a dolog, ám azután valami furcsa történik. Dave és Julia felfedezik, hogy a sablonok mellőzésével tulajdonképpen elszalasztották a középiskolát, sőt, talán a szerelmet is.
0: Ha elolvassod a könyvek valamelyikét, írd meg nekünk Facebookon, hogy tetszett.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain Azira és Eihammer Karina.
2: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
1: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
2: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
1: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
2: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
1: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
2: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
1: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
2: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
2: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
3: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 13 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasiztban van-e a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkedésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szolgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahová a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúlói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre, és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit, hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kék. A sziget az Égei-tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található tórendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A tórendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyók. Vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homokkőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízesésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 000–1 000 000 lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármely. Angkort francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: Magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi, régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termő folyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretettel fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A vize a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki Felső Magyarországon is, a Csalló közben például, ahol különös hagyománya volt a vize halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkorra, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, lobogó vízben megfőzve, a féle középkori instant levesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rágcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majorannát, petrezselyem zöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották. Táska.

0: 97. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Korusz Regina és Dukai Alexandra. A házi macska a legvérengzőbb macskafajta. A házi macska ugyan a legkisebb termetű macskaféle, mégis a legvérengzőbb. Mivel termete kicsi, könnyen rejtőzködik és lesből támad. Látása éles, és a sötétben is lát. Szaglása kifinomult, és hallása túlszárnyalja a kutyákét is. Éles fogaival a csontot is könnyen elrágja.
1: Bár nem sokan gondolnák, de a macskák nem csak ölbeülő szörgombócok, hanem nagyon jó vadászok is. Emellett nagyon intelligensek és könnyen taníthatóak. Dorombolásuk pedig egyes kutatások szerint gyógyító és nyugtató hatású. A kutyákhoz hasonlóan pedig ők is képesek érzékelni és látni a természet feletti dolgokat.
0: Tartásuk. Mint azt mind tudjuk, a macskák háziállatok, de hasznunk is van belőlük, mivel megfogják a rágcsálókat és bogarakat.
1: Mivel könnyen tanulnak, pár nap után már alomban végzik a dolguk. Etetésüknél pedig azt ajánlják az orvosok, hogy inkább többször kevesebbet, és ne csak száraz tápot kapjanak.
0: A jutalomfalat adott, nem kötelező, de ha adunk nekik, nem szabad, hogy túlzásba vigyük. Az ajánlott mennyiség a termetétől és súlyától is függ, de a legtöbb macskánál 3-4 az ajánlott. Hőmérsékletüket és lázukat az orruk megfogásával nézhetjük meg. Ha hideg és nedves az orruk, akkor minden rendben van velük, ellenben ha száraz, az sem biztos, hogy rossz. Mivel ha mély alvásból kelnek fel, az orruk száraz és nagyjából 20 perc, mire visszahűl.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitmanti tanítónő, Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged és nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használhatod a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a molkutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válassz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni.
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenny Kert Krisztián és Jancsek Roland. Kilincsel előre. Krisz, hallottad ezt a kifejezést?
1: Persze, ezt az autósok a driftelésre mondják.
0: Úgy bizony, az autófanatikusok nagy örömére ebben az adásban elhoztuk a driftelést. De mi is ez a drift? Az autó tökéletes uralásának és irányításának látványos bemutatása, oly módon, hogy az autó egy centimétert se haladjon a szokásos módon egyenesen.
1: Onnan is indult ez az egész. A drift 1960-as évekből Japánból ered, amikor megrendezték az akkoriban divatos, illegális hegyi versenyeket. A versenyzők, úgynevezett rolling zokuk, egyetlen cél, hogy minél előbb teljesítsék a hegyi út két kijelölt pontja közötti távolságot. Néhányan közülük ralliból elesett kanyarvételi technikákat alkalmaztak. Ebből nőtte ki magát később a drift. Maga a sportág 1980-as évek utcai japán autóöteknek köszönhető, akik tuningolt hátsó kerekes autóikat közút helyett versenypályán próbálták ki. De ahhoz, hogy ez a sport nagyot üssön, Dijiro Ineda autófanatikus látomására volt szükség.
0: Magyarországon három drift kategória van, a Street, Pro és a Pro 2. A Street kategóriában egyedül kell menni, és három pontozó bíró értékeli a pilótát. Azt pontozzák, hogy a pilóta az úgynevezett érintő zónákba hogy érkezik. Minél nagyobb sebességgel és szöggel kell érkeznie, de vigyáznia kell a nagy szög miatt megtorpanhat az autója és ellenullázzák a körét. A Pro-ban és a Pro 2-ben szintén van ezekben a kategóriában, csak ott kvalifikációnak hívják. Ez alapján döntik el, hogy hányadik a pilóta, és ezután kezdődik a párbaj, ami úgy zajlik, hogy az első megy az utolsóval, és a bírók pontozás alapján kiderül ki ott tovább.
1: De mint minden autóversenyben, a driftnél is úgy van. A kocsi nagyjáteszi a pilótát, a pilóta nagyjáteszi a kocsit. Zárásképpen bemutatnánk két magyar pilótát. Kezdve Piskolti Kevinnel, aki egy BMW E92-t vezet, ami egy 6.2-es V8 motorral szerelt, egy LSX kompresszorral van megfejelve, és így 740 lóerős. A következő magyar pilóta, akit bemutatunk, Zabec Norbert, aki egy Nissan 200 SX S13-at hajt, ami egy 3 literes 2 JZ motorral szerelt, 620 lóerős Verda. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található. Elektromos robogókat, elektromos kerékpárokat, normál pedálos kerékpárokat, elektromos mopedeket és automegosztó rendszereket üzemeltet a világ különböző városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket a felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg és oldanak föl, amely a GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználók beolvassák a QR kódot a robogó feloldásához. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközre, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi az utazást.
0: Az utazás befejezéséhez a felhasználó leparkolja a járművet, majd az alkalmazáson keresztül befejezi az utazást. Az utazására azonnal levonásra kerül a felhasználói fizetés módjáról, kivéve ha előre feltöltött RidePass használ. A Lime megköveteli a felhasználóktól, hogy készítsenek képet a parkoló járműről és annak környezetéről, hogy ellenőrizzék, nem megfelelően parkoltak-e le. Ha bármilyen probléma merült fel az utazás során, például egy hibás jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártál már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez feloldás után derült ki?
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehová. Világszerte már több mint 150 városban elérhetőek a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Bármikor használhatod, akár suliba mész, barátokkal találkozol, a felnőttek is imádják, nincs dugó, és hamar be lehet érni a munkahelyre.
0: A roller töltéséről. A rollert a népesség tölti, akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak megüteti a zsebét egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város, megye, önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét.
1: Visszaélés nem lehetséges, hisz a visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók. Le tudják ellenőrizni a töltöttségét és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utazni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. Ha regisztrálsz, az első 6 perc rollerezés ingyenes, utána 60 forint per perc a fizetendő összeg.
2: A te rádiód, a te kedvenced.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Papluca, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Hallottatok már arról a zenei stílusról, ami hangszerek nélkül képes igazi zenét létrehozni? Ha nem, most megismerhetitek. Ez az a kapella. Az ilyen zenészek pusztán az énekhangjuk használatával képesek szinte bármilyen hangszerhangját utánozni.
1: Bármilyen hihetetlennek is hangzik, amit az előbb hallottatok, az kizárólag emberi hangokból áll össze. Ez az egyik legnépszerűbb a kapella együttes, a Pentatonix Love Again című száma volt. Az ilyen együttesek, mint ahogy ők is, legtöbbször 4-5 tagból állnak. Hárman a főszólamokat éneklik, egy ember pedig a basszust. Az utolsó tagot a legnehezebb helyettesíteni, ő a beatboxer, vagy magyarul szájdobos.
2: A beatbox az, amikor a zenész a szájával utánozni tudja a dobot, és többféle elektronikus hangot is. A Pentatonix három alapító tagja, Scott, Mitch és Kirsty együtt jártak egyetemre, ahol jó barátok voltak, és ekkor kezdtek együtt zenélni. A basszus énekes Evie Kaplan később csatlakozott hozzájuk, amikor eldöntötték, hogy létrehozzák az együttest.
0: A csapat szájdobosát Kevint, aki mellesleg cellón is játszik, a YouTube videóin keresztül találták meg, és kérték fel, hogy utolsó emberként csatlakozzon a csapathoz. Ezután elkezdtek amatőr feldolgozásokat készíteni popszámokból és feltölteni őket az internetre. A banda 2011-ben vált széles körben ismerté, amikor megnyerték a Sing Off nevű tehetségkutató harmadik évadát. Ekkor több zenei kiadóval is leszerződtek és elkezdtek dolgozni első albumukon.
1: A nevük a Pentatonból ered, ugyanis ez a zenei skála 5 hangból áll, és az együttesnek is 5 tagja van. 2015-ben meghívták őket, hogy szerepeljenek a Pitch Perfect második részében, ahol a film végén az a cappella világbajnokságon ők alakították a kanadai együttest. Ekkorra már több kislemezt és 2 albumot is kiadtak, amiken olyan slágerek feldolgozásai szerepelnek, mint a Somebody That I Used To Know. Can't hold us.

a Pentatonix-et az egész világon nagyon sokan ismerik. A koncertjeik mindig teltházasak, és most készülnek a második amerikai turnéjukra. Egy interjúban elmondták, hogy a kedvenc énekesük Beyoncé, és sok inspirációt szereznek a dalaiból. Taylor Swift számait viszont még egyszer sem dolgozták fel. Már többször is megpróbálták, de valahogy sosem sikerült jól leutánozniuk azt a hangzásvilágot, ezért inkább felhagytak a próbálkozást.

0: mostani turnén a legutóbbi popslágereket feldolgozó albumok dalait fogják előadni. Ezek a dalok viszont már nem Evie Kaplannel készültek, ugyanis Evie az album elkészült előtt kivált a csoportból. Elmondta, hogy azért hozta ezt a döntést, mert a folyamatos koncertek miatt nem tudott családjával lenni, és túl sok stresszt okozott neki ez az életforma. Az ő helyére jött az együttes legújabb tagja, a basszusos Matt Sally.
1: Reméljük, fel tudtuk kelteni az érdeklődéseteket az a cappella iránt, és ajánljuk, hogy hallgassátok meg a többi zenéjüket is. Ha tetszett, írjátok meg nekünk Facebookon, hogy mit gondoltok róluk.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Hauki Hanna. 2020. szeptemberében jelent meg Netflixen a Julie and the Phantoms című sorozat első évada, ami az azonos nevű 2011-es brazil ifjúsági komédiát vette alapul. Az Emmy-díjas Kenny Ortega rendezte, akit sokan ismerhetnek a High School Musical-es, illetve Dirty Dancing-es munkájáról. Így persze a célközönséget és a hangvételt sem nehéz kitalálni, sőt az sem, hogy milyen zenékre érdemes számítani. A sorozat a fiatalságot célozza meg, de annyira könnyed és szórakoztató, hogy bárki tehet vele egy próbát.
1: A sorozat a címszereplő Julie-ról szól, akiből eltűnt a zene szeretete, miután meghalt édesanyja, de feltűnik három fiú, és minden megváltozik az életében. Az első rész 1995-ben kezdődik, amikor a Sunset Curve nevű banda éppen az Orpheum szórakozó helyen életük eddigi legfontosabb fellépésére próbálnak. Bobby, az egyik tag, a próba után ott maradt flörtölni a pultossal, amíg Luke, Alex és Reggie elmentek hotdogot enni, hogy ünnepeljenek. A következő kép egy mentőt mutat, amiből kiderül, hogy meghaltak ételmérgezésben.
0: A történet 2020-ban folytatódik Julie iskolájában. Mivel fél éve nem tudott zenélni, ezért bármennyire is szeretne a tanár segíteni neki, ki kell rúgnia a zeneprogramból. Este a garázsukban, ami egyben anyukájának a zenestúdiója is, talált egy CD-t, amit meghallgatott. Hangos kiabálással kísérve megjelent a három srác szelleme. Julie először ki volt akadva, de egy kis győzködés után megengedte nekik, hogy a stúdióban maradjanak.
1: Másnap reggel Julie végre újra tudott zenélni, és elénekelte az utolsó dalt, amit édesanyja írt neki. Luke miután meghallotta, hogy milyen tehetséges, odaadta neki az egyik számot, amit még ő írt, hogy ezzel fellépjen az iskolában, és visszaszerezze a helyét a zeneprogramban. A refrénnél a fantomok is becsatlakoztak hozzá, és kiderült, hogy amikor Julie-val zenélnek, akkor látják és hallják őket mások is.
0: Ezután összeálltak egy bandába, és így jött létre a Julie and the Phantoms. Időközben kiderült, hogy volt társuk Bobby ellopta az összes számot, amiket Luke írt. Kihozta a saját neve alatt, és most egy multimilliómos rock legenda. Bosszúból a három szellemsrác elment egy másik szellemhez, aki megígérte, hogy láthatóvá teszi őket majd. Caleb, akit a tehetséges Cheyenne Jackson alakít, valójában megátkozta őket, hogyha nem csatlakoznak a házi bandájához, akkor tönkreteszi a lelküket, és többé nem fognak létezni.
1: Ha érdekel, hogy ezek után mi történik, akkor érdemes megnézni a sorozatot. Sajnos a Netflix elkaszálta a második évadot, de a fandom, akik magukat fantomoknak hívják, dolgoznak azon, hogy egy másik szolgáltató felvegye a szériát, vagy a Netflix megváltoztassa döntését. Mi nagyon reméljük, hogy mégis kap egy megfelelő lezárást.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádi.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. Ötödik. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a 140-es érték felé. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin és Benjamin Franklin. Soroljam még?
0: Hatodik. Alkalmasak a vezetői posztok betöltésére. Lássuk csak, Erzsébet királyné, Barack Obama, Károly herceg, Vilmos herceg, Bill Clinton, George Bush, csak néhány a híres elnökök és uralkodók közül, akik a bal kezükkel integetnek az egyszerű halandóknak. Hetedik. Gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: Nyolcadik. A balkezesek ijedősebbek. Kilencedik. Egyes iszlám országokban sértőnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: Tizedik. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát ez milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasidban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sharp Younga. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billy sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billy minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billy Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre 2 kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most topslágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
2: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagy rész az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson lehet Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadékra kell számítani, a légmozgás megélénkül. Napközben 28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasizban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turniára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sharf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszban emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vesz részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya család és gyermekjóléti központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajuk, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rém történetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
1: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül morgolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Godwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apálykor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homokzátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
0: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben november 7-én elindult kísérteties útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
1: Majd a Carol A. Dering. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg mind felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost, 600 kilométernyire az útvonalától, a legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megtelített asztalokkal. Több híres szerelés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás az kapitány ellen, de szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
0: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vizen, vagy nem talál random hullákat.
2: Hello!
3: Hello!
2: Ez a Táskarádió esti sója.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Frasi Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mik lehetnek a világ legveszélyesebb állatai? A kőhal, vagy más néven sziklahal, vagy skorpióhal, a fürdőzők és a búvárok rettegett ellenségei. Ezek az állatok alapjáraton nem agresszívak, de mivel igen rosszul úsznak, támadás esetén menekülés helyett erős idegmergükkel próbálják elijeszteni az ellenfelüket. Mivel álcázásuk tökéletesítésre van fejlesztve, szinte lehetetlen megkülönböztetni őket egy sziklától. És ha véletlenül netán rálépnénk egy kőhalra, a méreg szempillantás alatt kiárad, ami akár végtagamputációhoz vagy halálesethez is vezethet.
1: A fekete mamba egy afrikai kígyófaj, ami a világ leggyorsabb kígyójaként van számon tartva. Akár 20 km per óra sebességgel is képes kúszni, ráadásul rettentően agresszív. Hajlamos akkor is támadni, amikor senki sem akarja bántani. Mérgelégzés bénulást okoz, de az ellenszérum hatására tünetek gyorsan alábbhagynak. Ezek a kígyók akár 4 méteresre is megnőhetnek. A nyílméregbéka a világ egyik legmérgezőbb állataik közé tartozik. Bőrmirigyeik annyira erős mérget termelnek, hogy az indiánok a vadászat előtt ezzel az anyaggal kentik meg nyilvesszőik hegyét. Akár egyetlen csepp méreg több állat leterítéséhez is és megöléséhez is elegendő volt. Viszont mérgüket az elfogyasztott rovarokból szerzik, így a fogságban tartott nyílméregbékák bőre nem termel mérgező anyagot.
0: Egy kétgyűrűs porip, körülbelül golflabda méretű puha testű állat, amely annyi mérget rejteget magában, amennyi elég lenne 26 felnőtt ember megöléséhez is. Ha megzavarják, akkor az eredetileg fehér színű állat karjain kék gyűrűk jelennek meg. Erős idegmérge beszédzavart, látászavart és bénulást okoz. Mivel a mérgére nincsen ellenszer, csak a mesterséges lélekeztetés jöhet szóba. A cecelégy egy csupán néhány centis rovar, amely évente 4,5 millió ember haláláért felelős. Vérszívás közben az álomkor egysejtű kórokozóját jutatja a bőr alá, és ezzel már is megpecsételte a szerencsétlen áldozat sorsát. Kiirtásukra eddig még nem sikerült megfelelő módszert találni.
1: A komodói sárkány egy Indonéziában honos, óriási gyík, amely akár közel 3 méteresre is megnőhet, mivel nem válogatós, ami az útjába kerül, azt megtámadja. Az áldozatát harapással öli meg, melynek során mérget juttat az állat szervezetébe. Egyik kedvenc eledele a szarvas, de az embert is zsákmányának tekinti. Akár a saját utódait is szívfájdalom nélkül megeszi. A malária szúnyog a jelenleg világon élő legveszélyesebb állatfaj. Csípésükkel halálos kórokozók tömegét juttatják az áldozatuk szervezetébe. Évente 2-3 millió ember halálát okozzák.
0: A kocka medúzák miatt több ember hal meg, mint a fehér cápák, krokodilok és kőhalak miatt együttvéve. Ha veszélyben érzik magukat, csalánsejtjeikből tüske lövel ki, ami felsebzi az áldozat bőrét és mérget fecskendez bele. A kínzó fájdalom okozta sok, megbénítja az embert vagy az állatot, és hamarosan megfullad. A hiének falkába sokszor erősebbek az oroszlánoknál is, és harapásuk olyan erős, hogy szinte képes porrá őrölni a csontot.
1: A gömbhal az egy kis tengeri halacska, ami a legmérgezőbb állatok egyike. Japánban csemegének számít, de a rosszul bontják fel, a lakoma halállal is végződhet. Ha megtámadják, testüregeit megteríti vízzel, hogy nagyobb megtűnjön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreali székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahogy gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948 áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetésébe bevont 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedvcsináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak kiindulási pontjához. A vasúti közlekedés irányt érdeklő gyerekek és felnőttek közelről figyelhetik meg a járműveket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó gyerekeket. A kisvasutat kezdetektől fogva a MÁV üzemelteti.
0: Hűvösvölgy állomás első vágánya mellett interaktív kiállítás mutatja be kisvasutunk történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. Ti jártatok már a gyermekvasuton? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Minden évben elérkezik a várva várt osztálykirándulások időszaka az iskolában. Ezzel együtt pedig minden évben előkerül a dilemma. Mit tegyünk a hátizsákba? Mi az, ami nem maradhat otthon? Mire lesz szükségünk ebben a néhány napban? Hiszen kizárólag úgy lehet igazán élvezni az osztálykirándulást, ha szemfülesek vagyunk, és minden eshetőségre felkészülünk. És a hátizsákban mindig ott lapul valami csodaszer, amit könnyen megtalálhatunk.
1: Érdemes attól függően pakolni, hogy hány napos osztálykirándulásra indulunk. Minden napra készítsünk be egy tiszta pólót, fehér neműt és zoknit. A pulcsi is elengedhetetlen, mert az időjárás bizony néha igen kiszámíthatatlan. Eső vagy zápor ellen érdemes esőkabáttal vagy esernyővel is készülni. Nem tudhatjuk, hogy mikor érkezik egy jó kis nyári zivatar, vagy épp estére mennyire hűl le a levegő a tiszta csillagos ég alatt. Bármilyen meleg is van, indokolt minimum egy meleg felsőt betenni a kirándulás idejére. Legyen az pulóver, egy vékony dzseki, egy kardigán, vagy épp egy túrázós felső.
2: A fürdőpapucs használata idegen helyen szinte kötelező. Így elkerülhetők a fertőzések. Ha a hátizsákba csupán egy papucs fér bele, akkor legyen műanyag vagy gumi változatú, amit zuhanyzásnál és a szobában is hordható. Nagyobb méretű törölköző a zuhanyzáshoz, arcmosáshoz és a tusfürdő vagy a szappan tisztálkodáshoz használható. Egy kirándulásra feltétlenül tegyünk be fogkefét és fogkrémet, és az adott esetben szájvizet. Emellett a fésű is hasznos utitás lehet. A lányoknál ne maradjon otthon se hajgumi vagy hajcsat, illetve náluk nem árt egy kis ajakápoló sem.
0: Bár nem kell egy egész élelmiszerboltot bepakolni a táskába, ezért néhány alapvető enni és innivalóra biztosan szükségünk lesz. Érdemes bekészíteni pár könnyű szendvicset, némi rágsálnivalót, műzit és esetleg egy kis csokoládét vagy gyümölcsöt. Nagyon fontos a megfelelő folyadék, ezért minimum 2 liter csomagoljunk. Mindenképp olyat válasszunk, amely nem édes és nem forr fel a melegben. Például teát. De a hidratálás miatt nagyon fontos a vízfogyasztás is. Ne aggódj, ha valami nem fér be, vagy otthon marad. Manapság minden helyen lehet hideg üdítőt vagy ásványvizet venni.
1: Tavasz végén és nyár elején nagy szerencsénkre ragyogóan süt a nap. Ezért, ha nem szeretnéd, hogy rák vörösre égjél, akkor nem árt betenni a naptejet sem. A biztonság kedvéért kirándulás előtt is jó, ha bekenjük a bőrünket. Emellett a rovarriasztó sprék nagyon hasznosak lehetnek. Főként akkor, ha erdő közelében vagy vízpartra szervezték az osztálykirándulást. Az ugyanis egyáltalán nem kellemes, ha vörös csípés nyomok, kis dudorok vannak mindenhol, és a bőr folyton viszket. A kis vérszívók sem éppen a legbarátságosabbak. A legjobb, ha nem is adunk esélyt nekik a csípésre.
2: Ma már szinte mindenkinek van telefonja, és ez egy osztálykiránduláson is elengedhetetlen kellék. A töltő sem véletlenül került fel a listára, hiszen a mai mobilok elég hamar lemerülnek, ami nem jó. A költőpénz pedig mindig jól jön, ha megkívánunk valamit. Például egy fagyit vagy egy palacsintát a Velencei tó mellett szórakozva. Soha nem lehet tudni, mikor jön jó a pár forint.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?

0: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. Ma vicces és hihetetlen, de mégis valós törvényeket mutatunk be nektek.
1: Kanadában törvényellenes a bébikompok és járássegítők forgalmazása, reklámozása, használata, mert ezek nem biztonságosak. Akit rajta kapnak bébikomp birtokláson, azt akár 100 000 kanadai dollár, magyarul 20 millió magyar forint bírsággal, vagy akár 6 hónap börtönnel is büntethetik. Japánban 2008-ban fogadtak el egy olyan törvényt, aminek az a célja, hogy kordában tartsák a lakosság súlyát. A törvény szerint a cégek és az önkormányzatok kötelezően évente megmérik a 40 és 74 év közötti lakosok derekát. A derékméret nőknél maximum 90 centi, még férfiaknál 85 centi lehet. Ha valakinek ennél nagyobb, akkor annak dietetikushoz kell mennie tanácsadásra.
0: Alaszkában tilos eladni vagy ajándékozni alkoholt egy részeg embernek, sőt, be sem engedhetnek a kocsmába ittas embert. Olaszországban nagyon komolyan veszik az olaszok a házi állatok biztonságát, annyira, hogy Rómában betiltották a gömbölyű akváriumokat. Azért tették ezt, mert állítólag az ilyen akváriumokból a halak megvakulnak, és nem jutnak elég oxigénhez.
1: New Yorkban szabálysértés, ha vasárnap vágja le a hajadat a borbély. Philadelphiában nem tarthatsz a táskádban perecet, egy 1760-ban született törvény alapján. Moszkvában kemény az időjárás jelentők sorsa. Megbírságolhatják őket, amennyiben helytelen időjárást jósolnak.
0: Ausztráliában a férfiaknak szabad nőnek öltözni mindaddig, amíg a ruhájuk nem pánt nélküli. Kanadában pedig nem fizethetünk egy terméket csak fémpénzzel, főleg ha az valami 10 dollárnál, azaz 2877 forintnál drágább. Japánban illegális túlsúlyos egyénnek lenni. A rágógumi 1992 óta teljesen illegális Szingapúr területén. Tájföldön nem hagyhatjuk el a házunkat alsó nemű nélkül, és nem dobhatjuk a járdára a rágónkat. Mindkét esetben 600 dolláros, azaz 172 ezer forintos bírságra számíthatunk.
1: Egy torinói törvény kimondja, hogy a gazdiknak naponta legalább háromszor kell sétáltatniuk a kutyájukat. Los Angelesben nem lehet két gyereket egyszerre egy kádban fürdetni. Oklahomában könnyen pénzbírságot kaphat az, aki csúnya grimaszokat vág egy kutyának. Az asszonyok haja a férj tulajdona. Ezért a férjek beleegyezése nélkül tilos fodrászhoz menni, sőt, hajat mosni is csak az ő engedélyükkel szabad. Kentucky államban egy nő nem mehet férjhez háromnál többször. Kanadában egy helyi törvény szerint a rádiók hétfőtől péntekig reggel 6 és este 6 között csak olyan tartalmat sugározhatnak, melynek minimum a 35%-a eredeti kanadai.
0: Indiában 2016-ban úgynevezett kövéradót vezettek be az egyik államban. A hamburgert, a pizzát, a fánkot és az egyéb zsíros ételeket 14,5% felárral szolgálják fel az éttermekben. Ti hallottatok már ezekről a törvényekről? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
2: Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Mána. Retro cuccok új fényben. A közösségi médiában, valamint a való életben is észre lehet venni, hogy a tinik egy része visszafele halad a korban, míg a másik fele előrébb megy. A mai stílusok nagyon hajaznak a 90-es évekbeliekre, emellett a régi zenék visszakerültek a playlistekre.
1: A tinédzserek a szobájukat magnókkal, lemezekkel és kazettákkal dekorálják. Egyre több fejen látni régebbi kiadású fejhallgatókat, mint az újabb és kisebb fülbe rejthető AirPods-okat.
0: Az Apple új telefonjaira sincs akkora kereslet, és sok felhasználó választ inkább Androidot, mondván, hogy az Apple túl gyorsan halad a korral, és ők a jelenben szeretnének élni. Talán már inkább vissza is szeretnének menni kicsit.
1: A bő kargónadrágok, a csípő farmerek és a tabadós trikók is visszatértek a tini világba. Újra menő lett az orr és a köldök piercing, valamint a hosszú, természetes körmök. A lányok a hosszú hajukat fokozatosra vágják, ezt wolfcutnak hívják, míg a fiúk fülig érő kócos hajjal járnak. Képregényeket is többet látunk a gyerekek kezében, és az őskori filmeket megint vetítik a moziban, mint például a Titanicot vagy a Grinchet.
0: Új stílusok nincsenek, inkább a régiek térnek vissza. A szülők nagy része örülhet, hogy a tinédzserkori ruhájukat tovább adhatják gyerekeiknek.
1: Bizony, újra divatba jön a földig érő nadrág és szoknya, de ezzel egyidejűleg a rövidebbnél is rövidebb, mininél is minibb szoknyák is hódítanak majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki stílusos lesz, aki felveszi, hiszen a minivel érdemes óvatosan bánni, csak keveseknek áll igazán jól.
0: A nagyon hosszú szárú, szinte földet söprő nadrágokhoz pedig stílusosan túlméretezett kiegészítők lesznek menők, leginkább az oversized sálak és az oversized táskák. A földig érő darabok nyújtják a sziluettet, de a túlméretezett darabokkal érdemes óvatosabban bánni, hiszen kilókat is pakolhatnak ránk.
1: A minták és a szabások terén is több régi ismerős köszön vissza, ráadásul a farmerok között is hódítanak majd a 90-es éveket idéző változatok. Egyes trendek már tavaly megjelentek újra, de idén még inkább kiteljesednek, míg másokkal csak nyáron találkozhatsz majd a kirakatokban.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel, akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
1: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
0: Jelenlegi közkedvel téma a hashtag Wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
1: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
0: Mennyit szoktál TikTokozni?
1: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabadidőmet
0: által. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
1: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
0: És milyen videókat szoktál feltölteni?
1: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósokat.
0: És milyen hamar lett nézettséged?
1: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
0: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
1: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
0: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
1: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
0: Hát én igazából a fóriumot szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
1: Rúszol az árral.
0: Igen, olyasmi.
1: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Siegel Barnabás és Széplaki Emma. Most mindent megtudhatsz egy igen híres színészről, Paul Walkerről. Paul Williams Walker 1973. szeptember 12-én született Kaliforniában. Elsősorban angol, valamint német, svájci és ír felmenőkkel rendelkezett. Édesanyja divatmodell volt, édesapja Paul William Walker pedig csatornaépítő vállalkozó és egykor amatőr boxoló, aki kétszeres Golden Globes bajnok volt.
1: Paul Walker már 2 éves korában 1975-ben szerepelt egy Pampers pelenka reklámban. Egész gyermekkorát végig kísérték a reklámfilmek. Még javában iskolába járt, amikor 2 különböző szerepet is eljátszott a Highway to Heaven című sorozatban, amit 1 évvel később már egy mozifilm, a Monster in the Closet, majd újabb esztendő múlva a programet To Kill követett. 1991-ben érettségizett, ezután tengerbiológiát is tanult, 2001-ben lett igazán ismert a Vin Diesel mellett a Halálos Iramban című filmben.
0: De még sok más filmben is játszott, például a Halálos Iramban valamennyi részében, vagy Tammy és a T-Rex, a Börtönpalota, vagy még a Bobby Z élete és halálában is. Ezen kívül még sok más filmben is játszott. Lánya Made of Ryan Walker modell. 2013. november 30-án egy általa szervezett jótékonysági esnén vett részt a kaliforniai Valenciában. A rendezvényt követően egy barátja új autójával egy piros 2005-ös kiadású Porsche Carrera GT-vel próbálkörre vitte a színészt. A sofőr elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a jármű először egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott és kigyulladt. Mindketten a helyszínen életüket vesztették. 97.5 Táskarádió.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarfjonga. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billy Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell, közösen kovácsolják Billy sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billy minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billy Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. I love it! Ez a Hello! Hello.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Négy madár, ami inkább tűnik földön kívülinek, mint sem állatnak. Az állatok világa annyira érdekes, hogy az egész életünket kitölthetnénk azzal, hogy tanulmányozzuk őket, és még akkor is meg tudnának lepni. A kutatások szerint több mint 10.500 ismert madárfaj és 21.000 alfaj él bolygónkon. Közülük néhány úgy néz ki, mintha földön kívül lenne, néhány pedig nem csak a kinézetével, de a viselkedésével is tud meglepetést okozni.
1: Első, a királykeselyű. Na, ennek a madárnak tényleg fura kinézete van. A teste még egész normális, de a feje narancs és rózsaszín foltos. Fejét fekete lila szőr borítja, kivéve a feje tetejét, ahol van egy kopaszpiros folt. A csőrén narancssárga ragyák találhatók, és még ehhez párosul a pirossal kihúzott dőlledő szem és a kék sál. Az életmódja szerint keselyű és dögevő. Mivel nagyméretű madár, a levegőben vitorlázik, hogy energiát spóroljon magának az elpusztult állatok kereséséhez. Táplálkozási szokásai miatt ez a madár nagyon hasznos a bolygónk számára, mivel kitölti az ökológiai rést, megelőzi a betegségek terjedését a dögök eltakarításával. A királykeselyű Mexikóban és Argentínában él. A legendák szerint nevét a majáktól kapta, akik a ragadozó madarat királyként tisztelték és üzenetközvetítőnek tartották Isten és ember között.
0: Második, a tarajos szirti madár. A nevéből lehet következtetni, hogy van taraja, de nem ezért a lista tagja. Egyedül az lehet az oka, hogy az egész madár narancsárga. Dél-Amerikában őshonos, a trópusi, szubtrópusi sziklás területeken él. A hímek csodás dísze a feltűnő taraj, amivel magukhoz vonzzák a nőstényeket. Párzási időszakban a hímek megvillantják színes tollazatukat, és különböző csalogató hangokat adnak ki. Párzás után a nőstények külön válnak, fészket raknak egy sziklás területen, és egyedül költik ki tojásaikat.
1: Harmadik, a galléros paradicsommadár. Ez a madár konkrétan úgy néz ki, mint egy fekete lyuk, kivéve a türkiszkék szemét, farktollát és gallérját. Alapvetően nagyon apró, körülbelül 25 cm hosszú madár. Tollazata a fény 99,5%-át elnyeli. Új fajnak is nevezik, mivel viselkedésük nagyban eltér a többi madártól, udvarási táncuk és énekük is különbözik. A nőstények mérete, kinézete és formája is más, mint a hímeké. Nagyon érdekes madár, mely táncával és különleges megjelenésével valósággal hipnotizál.
0: Utolsó, az aranyfászám. Ez a királykeserűnél is színesebb madár, teste piros, zöld, citromsárga, sőt még kéket is tartalmaz. A feje narancsárga és fura szakálla van, amely csak a feje oldalán nő. Kína középső részein őshonos, de megtalálható Nagy-Britanniában, Skócia délnyugati részein, Spanyolországban és Franciaországban is. Az egyik legragyogóbb színű madár hosszú farktollakkal. Érdekes, hogy a nőstény aranyfácán 9-11 tojást rak, amelyek 3 hét után kelnek ki. Az aranyfácán a szerencse és a jólét szimbóluma. Ezeknek a madaraknak hihetetlen képességük van a veszély érzékelésében. A gyönyörű aranyfácán sok állatkertben is látható.
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Berzavici Dávid, Baher Bence, Csókás Dávid, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Olivér és Mordaros Mihály. A mai adásban bemutatjuk nektek a régészetet, ahol őskori maradványokat és régi kincseket tárnak fel. A helyszín a Géza Nagyfejedelem téri ásatás Székesfehérváron. Mikor kezdték el az ásatást?
1: Most jelenleg ugye Székesfehérvár Géza Nagyfejedelem terén vagyunk. 2022. novemberétől ásunk szinte folyamatosan. Két hónapra álltunk le a téli időszak beálltával. És azóta is zajlik, lassan most már lezárul az ásatás, így július közepére legkésőbb befejezzük.
2: Mit találtak eddig?
1: Hát nagyon izgalmas dolgokat sikerült felfedeznünk. Ugye most már több éve zajlik itt a Székesegyház körül a feltárás, és ezért volt fontos, mert ez a terület az utolsó szakasza, amit még nem kutattunk meg teljesen, és nagyon érdekelt bennünket, hogy amit korábban megtaláltunk falak, folytatódnak-e ezen a területen. Ha összefoglaljuk ezt a területet, akkor nagyjából ugye ez a terület egy egykori várnak a területe, és ezen a váron belül különböző épületek voltak, templomhoz tartozott temető, illetve polgári házak is találhatóak voltak ezen belül. Mit megtaláltunk különböző várfalakat, különböző építési korszakból származó várfalakat, valamint egy háznak a pincéjét is megtaláltunk, sírokat is, ezek középkori sírok voltak, és kompletten egy 14. században leégett háznak a maradványait sikerült feltárnunk.
3: Mi történik a megtalált leletekkel?
1: Amik a földből előkerülnek leletek, értsétek ez alatt, hogy kerámia leletek, csontok, kő vagy egyéb vastágyak, ez bekerülnek egy előzetes tisztításra a múzeumban. A restaurátorok foglalkoznak a finomabb tárgyak tisztításával, elsősorban a fémtárgyak kapcsán, hiszen ők a korróziót távolítják el. A csontok megmosásra kerülnek, és utána az antropológus foglalkozik velük, tudja határozni, hogy az adott csontváz, hogy milyen nemű nő vagy férfi, milyen korú volt, esetleg milyen betegségben szenvedett. A kerámia leletek is mosásra kerülnek, és utána szintén a restaurátorokhoz kerülnek, akik megpróbálják összeilleszteni, összeragasztani, és esetleg kiegészítve teljes épségben kialakítani magát a fazekat, vagy a korsót, vagy a palackot.
3: És arról tudnál beszélni, hogy a csontvázakat hogy tudják megkülönböztetni?
1: Ugye, amikor nekiállunk egy-egy sírnak a bontásának, akkor ugye teljes mértékben ugye anatómiai sorrendben fekszenek. Tehát a csontok feltárásra kerülnek, ezek mindig kapnak egy egyedi azonosítót. Ezt az ásatás vezető régész, ez egy naplóba vezeti, hogy már le kell írni, hogy ez milyen hosszú volt ez a csontváz, milyen széles, hogyan álltak a lábai, a kezei és a fejei. Tehát ez a későbbiekben mindig beazonosíthatóvá válik ezzel az azonosítóval, és a geodéta is pontosan megjelöli, hogy az adott területen hol helyezkedett el, milyen mérségben. És a maga a lerajzolásukat követően mindig egy külön zacskóba kerülnek, tehát egy egyedi azonosítóval ellátott csontváz teljesen különálló zacskóba kerül, és később odább is az antropológus akkor külön tud velük foglalkozni, tehát nem keverednek.
4: Ezek múzeumban fognak kerülni?
1: Igen, amik felkerültek mozgatható tárgyak, mondjuk úgy leletek, ezek minden esetben a múzeumban. Egy részük a raktárba kerül, másik részük pedig, hogyha lehetőség nyílik, akkor egy kiállítás keretén belül majd tekinthetők meg. Azok, amelyeket nem lehet mozdítani, értsétek ez alatt például a falakat, ezek mindig a legjobb mód, hogyha visszakerülnek a föld alá, ha nem tudják már milyen módon bemutatni, ezek kapnak egy geotextil fedést, egy homokágyat, és utána pedig visszatöltésre kerülnek.
3: Melyik korból találtak leletet?
1: Igazából már a bronzkortól kezdve egészen az újkorig minden korszak, majdnem minden korszak képviselteti magát, kivéve a római kor, illetve a népvándorláskor.
4: Mire számítanak még?
1: Hát most mivel már befejezésre kerül az ásatás, igazából most már további új információ, nem hiszem, hogy az ölünkbe fog potyani, de amit eddig is találtunk, ezek nagyon sok információt adnak a város egyik legkorábbi települési egységére vonatkozóan, úgyhogy nagyon izgalmas eredmények születtek, de nyilván ez egy hosszú folyamat, mert az ásatással nem ér véget egy régész feladata, hanem amiket megtalált tárgyakat, illetve különböző objektumokat, azokat ki is kell értékelni, tehát fel is kell dolgozni, amely bizony egy több éves folyamat.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A nikotinmentes e-cigaretta is ugyanúgy ártalmas. A közelmúltban közölt tanulmány rávilágít arra, hogy az elektronikus cigaretta miért káros, még akkor is, ha nem tartalmaz nikotint. Az e-cigaretták hatásaival kiemelten foglalkozik a napokban a zajló Európai Légzőszervi Társaság éves kongresszusa is.
1: Az ERS által felvetett legfőbb tisztázandó kérdések arról szólnak, hogy kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segíteni a dohányzásról való leszokást, mégis gyakran találkozhatunk erről szóló ajánlásokkal. Másik kulcsfontosságú kérdés pedig az e-cigaretták hosszú távú hatásaihoz kapcsolódik.
0: A szakmai szervezet szerint jelen pillanatban nem áll rendelkezésre álló elegendő adat, amely alapján egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehetne a hagyományos dohányzásról leszokók számára.
1: Ellentmondásos vélemények. Az e-cigaretta is károsítja a tüdő egészségét, majdnem ugyanúgy, mint a normál cigi. Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények tehát megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagi károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohánycigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak.
0: Az elmondásos vélemények arra ösztönözték a Houstoni Baylor College of Medicine szakembereit, hogy megvizsgálják az e-cigaretta gőzének és hagyományos dohányfüsttartós belégzésének a tüdőfunkcióra gyakorolt hatásait.
1: Hogy is folyik a vizsgálat menete? A Journal of Clinical Investigation folyóiratban közölt tanulmányuk megállapította, hogy egereken végzett megfigyelésük alapján az e-cigaretta gőzének tartós belégzése még nikotin nélkül is negatív hatással lehet a tüdő normál működésére. A kísérletben 4 egércsoportot vizsgáltak.
0: A kutatók az egyik csoport e-cigaretta típusú gőzöknek tették ki, amelyek nikotint és más oldószereket, például propilengikolt és növényi glicerint tartalmaztak. Egy másik csoportot ugyanazon oldószereknek tették ki, de nikotin nélkül. Egy harmadik csoport dohányfüstöt lélegzett be. A negyedik csoport tagjai pedig csak tiszta levegőt.
1: Károsítja a tüdő egészségét? A 4 hónapon ez az időszak emberek esetében azt jelenti, mintha 10 éves korától egészen az 50-es éveig dohányozna. Áttartó kísérletet követően a dohányfüstöt belélegző egerek súlyos tüdő tágulásnak megfelelő szöveti károsodást és gyulladást tapasztaltak. Ez hasonló ahhoz, ami az embereknél is történik, ha hosszú ideig dohányoznak.
0: A kutatók azonban meglepődtek, amikor megtudták, hogy a nikotin nélküli e-cigaretta gőzének kitett egerek tüdeje is károsodott. Bár nem ugyanaz a károsodás volt megfigyelhető, amilyet a dohányfüstnek kitett egerekben észleltek, ez mégis jelentős megállapítás. Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: Kencenétött Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge, Gázsombor és Matkó Rebeka. Sokszor látni a kínai üzletekben és ázsiai termékeket forgalmazó boltok bejáratánál a gyakran aranyszínű integető macskát, de komoly cégek irodájában is találkozhatunk vele. Bár naponta elmegyünk egy-egy ilyen szobrocska mellett, a történetét már kevésbé ismerjük, ezért most úgy döntöttünk, hogy utána nézzünk és elmeséljük.
1: Miért integet a cica? Gyakran hallani, ahogy a gyerekek felteszik a szüleiknek ezt a kérdést, és sokféle válasz születik rá. Van, aki azt mondja, hogy köszön a betérő vendégeknek, vagy mások úgy vélik, szerencsét hoz, de valójában ennél kicsit varázslatosabb a története. Mielőtt a legenda mélyére ásnánk, el kell oszlatnunk egy általános félreértést. Az integető macska figurája nem kínai, és nem is integet. Az eredetileg japán szimbólum, a manekineku, nevet őrzi, ami pontosabb volna abban a fordításban, hogy hívogató macska.
2: A hívogatás ottani kézjelét valahogy úgy lehetne leírni, hogy a tenyerünk és ujjaink a föld felé néznek, majd a kezünkkel előre-hátra mozgást végzünk. Ez annyiban fura, hogy Európában jobban hasonlít arra, amikor valakit elküldünk, de Japánban ez a hívás jele. Eredetileg három különféle mese is köthető a hívogató macska alakjához. Az egyik legrégebbi történet, amely a szakrális oldalát fogja meg a macskák japán megítélésének, egészen az Edo korszakig nyúlik vissza. A történet szerint a helyi földesúr, a daimyo az erdőben vadászott, mikor viharos idő támadt. Épp a Gotokui templom mellett haladtak el, ahol a helyi apát Tama nevű macskája a bejáratnál ült és hívogatta őket. A macska térítette el őket útjukról, ezzel megvédve őket egy ott lesújtó villámtól. A földesúr hálája jeléül a templom védőszentjévé nevezte ki a macskát, amelynek szentét is emeltek.
0: A másik történet, amely inkább a varázslatot keresi a legenda mögött, egy egészen pontosan behatárolható 1852-ből származó mese. Az imadó szentély közelében élt egy idős nő a macskájával. Súlyosan elszegényedett, és amikor már magának sem tudott ételt venni, elküldte a macskáját, hogy keresse magának megfelelő botont. Ezen az éjszakán az idős nő álmot látott, ahol a macska megjelent, és azt mondta neki, hogy ha szobrokat készít az ő képmásával, akkor szerencsét és jólétet fog neki hozni cserébe. A nő így is tett, kerámia szobrokat készített szeretett macskájáról, majd elment a szentélyhez, hogy ezeket eladja az embereknek. Az apró figurák olyan népszerűek lettek, hogy hamar kihúzták az idős nőt a szegénységből, és élete végéig jólétet biztosítottak neki.
3: A harmadik történet már sokkal egyszerűbb és életszerűbb példa, ami az emberiség meséjeként maradt fenn. Bár a népmeséket többféleképpen is ismerik, központi alakja egy elszegényedett boltos, aki alig bírta már fenntartani üzletét. Bár neki is alig volt pénze ételre, egyik nap mégis befogadott egy éhező kóbor macskát, aki megesett a szíve. Miután a macska megerősödött, kiült a bolt kirakatába, és hívogatta a vásárlókat, akik innentől előszeretettel tértek be az üzletbe, amely felvirágozott. Ez a történet terjedt el a legszélesebb körben, és ennek hála ma rengeteg kisbolt bejáratánál lehet látni a manekineku, az integető macska szobrocskáját.
4: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Mila Kuniszt ismerhetitek meg.
1: Mila Kunisz teljes nevén Mila Markovna Kunisz, amerikai színésznő, 1983. augusztus 14-én született Csernovikban, az akkori Szovjetunió ukrán részén. Zsidó családba született, de 1991-ben családja az Egyesült Államokba emigrált, és Los Angelesben telepedett le.
0: Kunisz részt vett az iskolai színjátszókörben. A 90-es évek közepétől reklámokban, valamint kisebb televíziós és filmszerepekben jelent meg. A Kifutó a semmibe című Angelina Jolie főszereplésével készült életrajzi filmben Jolie karakterének fiatalabb alakját játszotta.
1: 1998-ban a színésznő főszerepet kapott az Azok a 70-es évek show című televíziós sorozatban. A meghallgatás idején 14 éves volt. Mivel a producerek 18 évnél húzták meg az alsó korhatárt, azt állította, hogy 18 éves lesz a születésnapján, nem mondva, hogy konkrétan melyiken. A sorozat sikert aratott. Mira híressé vált Jackie Burkhardt szerepével. Az Azok a 70-es évek show 2006-ban ért véget.
0: 2000-től Kunisz adja meg Griffin hangját a Family Guy című rajzfilm sorozatban. Eközben filmekben is megjelent, ezek közül a legjelentősebbek a Kiheverett haver, Kirsten Dunst főszereplésével, az Amerikai Szihó 2 és a Kusza kapcsolatok.
1: Karrierje 2008-ban új lendületet vett. A Lepattintva című komédiában Rachel Jensen szerepét játszotta. A film pozitív kritikát kapott és több mint 105 millió dollár bevételt hozott. Ugyanebben az évben a Max Payne című videójáték film adaptációjában megkapta Mona Sachs szerepét.
0: 2009-ben a Kivonat című vígjátékban jelent meg Jason Bateman és Ben Affleck mellett. Szerepet kapott továbbá az Éli könyve című 2010-es filmben Denzel Washingtonnal együtt. Darren Aronofsky Fekete Hattyú című filmjében pedig egy balerinát játszott Natalie Portman mellett. Ezért a szerepéért Golden Globe díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. 2016-ban főszerepet kapott a Rossz anyákban, majd 2017-ben a film második részében a Rossz anyák karácsonyában, mint Amy Mitchell. Karrierje során ezek a szereplések a legismertebbek közé tartoznak.
1: Mila Kunisz 2002 és 2010 között együtt élt Macaulay Culkin színésszel és énekessel, akit legfőképp a Reszkesetek betörők egy és második részének kell mindjeként ismerhetünk. 2015-ben feleségül ment Ashton Kutcher színészhez, akitől két gyermeke született. 2014. október 1-én jött világra Viat Isabelle Kutcher, és 2016. november 30-án második gyermeke, Dimitri Portwood Kutcher is megszületett.
0: Neked melyik a kedvenc Mila Kunisz filmed? Írd meg nekünk Facebookon!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett, beszélgetőtársam pedig Ribarics Richard. Ricsi, úgy tudom, hogy te most dolgozol. Miért kezdtél el dolgozni, és mit dolgozol?
1: Jelen pillanatban igen, dolgozom. Egyébként én azért kezdtem el dolgozni, mivel megpróbálom magamnak megteremteni azt, amire szükségem van. Szóval nyilván itt nem arról van szó, hogy nem kapnám meg a szüleimtől a támogatást, vagy bármi, de viszont én úgy érzem, hogy így már közel a 18-hoz, így elkezdem a saját életemet így építgetni, és szerintem nagyon ez a kezdőfoka annak, hogy önállósulni elkezdjek, úgy igazán. Jelen pillanatban én ugye vendéglátásban dolgozom, és nekem nagyon nagy energiát ad az, hogy az emberekkel foglalkozhatok. Szóval alapvetően én szeretem az emberi társaságot, és én nagyon szeretek ebbe dolgozni főként.
0: Akkor pont azért választottad, mivel ez számodra testhez álló feladatnak bizonyult?
1: Egyébként igen, szóval nekem a kommunikációs képességeim szerintem vannak egy olyan szinten, hogy meg tudjam oldani, de nyilván ebbe is bele kellett tanulni, mivel amikor először oda mentem, én ugye építőiparoztam ezelőtt 2 évet, ugye nyáron, és teljesen más. Szóval ott azért a telepen el lenni, stb. Építkezésekre menni, nyilván az egy keményebb fizikai munka, nyilván a vendéglátás is az, mivel egész nap rohangálok föl alá, viszem ki, kedvesnek kell lenni, stb. Szóval, de egyébként én nagyon szeretem, nem mindenkinek való, de aki így megtalálja a helyét benne és szereti, az nagyon jó munkaviszonyt fog tartani igazából a főnökkel is, és a vendégekkel is.
0: Inkább az építkezést tudod magadnak így jobban elképzelni, vagy a vendéglátást? Melyik tetszett jobban?
1: Hát igazából inkább a vendéglátás, mivel ugye amikor mentünk építkezésre, azért az egy nagyon komoly fizikai munka. Nem is azzal lett volna baj, hogy nem bírtam volna, csak tényleg amikor az ember oda megy reggel 6-ra, és akkor ilyen délután 4-kor hazamegy, azért az kemény. De nyilván vendéglátásnak is megvan az előnye hátránya, ugyanúgy, mint az építőiparnak. De nekem szimpatikusabb volt az, hogy emberekkel kell foglalkoznom, és akkor mondjuk nem, mit tudom én, végig szögelni, vagy dokatáblázni, vagy bármi, amit ugye meg kellett ott csinálni. Szóval nekem így ez szimpatikusabb volt.
0: A jövőre nézve szeretnél még a vendéglátással foglalkozni?
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így a vendéglátásba belegondolva egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
0: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
1: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani. Igazából nagyon úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem ezen Pesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én ott szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
0: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diák munkára?
1: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan derítsd ki, mit akarsz az élettől.
1: Meg akarod tudni, hogy mi is az, amire az életedben leginkább vágysz. Sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs arról, mit akarnak. A szüleik mindig megmondják nekik, hogy milyen döntéseket hozzanak. Nehéznek tűnhet kideríteni, hogy te mit is akarsz pontosan az életedtől, és ez sok időt és erőfeszítést igényel. De megéri, csak légy elég kitartó.
0: Az első tippünk, hogy kérdezd meg magadtól. Döntsd el, hogy mik az igazán fontos dolgok az életedben. A család, a szerelem vagy az anyagi boldogulás? Ha erre sikerül válaszolnod, már is közelebb leszel ahhoz, hogy boldog és teljes életet élj.
1: Van hobbid? Sokat segíthet a különféle hobbik kipróbálása. Így megtudhatod, hogy mi is passzol hozzád, és mi nem. Használj ki minden lehetőséget, hogy többet megtudj magadról.
0: Milyennek látod a jövődet? Hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Szeretni fogod ezt az életet? Olyan kérdésekre kell felelned magadnak, amelyektől talán kényelmetlenül fogod érezni magadat. Koncentrálj arra, hogy mely képességeidet szeretnéd továbbfejleszteni a következő 5 év alatt, és tervezd meg, hogy miképp érheted el azt. Ne add fel az álmaidat, és dolgozz mindig keményen a céljaid elérése érdekében. Esti, te hogy látod magad 5 év múlva?
1: Hát jó esetben addigra már túl leszek az érettségin, és egy egyetemre szeretnék járni, lehetőleg Pesten, mert ott laknak a nővéreim is, és 2 éve, mikor fölköltöztek, nekem az nagyon-nagyon rossz volt, mert így hirtelen egyke lettem, és ez nagyon hiányzik, úgyhogy szeretnék velük élni Pesten. Valamennyire szeretnék dolgozni is az egyetem mellett, hát nagyjából ennyi igazából. Hogy kiderítsd, mit akarsz az élettől, zárd ki a zavaró tényezőket. Van valami, ami az agyadra megy? Készíts egy listát arról, hogy mi idegesít téged. Ez határozottan segíteni fog abban, hogy boldogabb legyél. Ha választ adsz a kérdésekre, tisztán fogod látni a körülötted lévő dolgokat.
0: Ne bánkodj! Le kell számolnod a múltaddal ahhoz, hogy kiteljesedett és boldog életet élhess. Ami már megtörtént, az megtörtént, nem tudod megváltoztatni. Foglalkozz a jövőddel, és így tovább léphetsz. Ne rágódj a múltam, mert itt a tökéletes alkalom az általad vágyott élet megvalósításához. Ne feledd, élj a mának!
1: Beszélj róla! Ha sokat próbálkoztál, és még mindig nem tudod, hogy mit akarsz az élettől, és ettől egyre idegesebb vagy, akkor beszélj valakivel. Egy barát, család vagy egy szakember segíthet tisztábban látni, hiszen néha egy külső szemlélőre van szükség ahhoz, hogy az ember rájöjjön bizonyos dolgokra, amelyek eddig elkerülték a figyelmét.
0: Hogy kiderítsd, mit akarsz az életedtől, tisztába kell lenned, mit tesz igazán boldoggá. Az utolsó kérdés, ami segítséget nyújthat az életcélod megtalálásában, az, ha rájössz, mitől érzed magad boldognak. Csak néhány pillanatra lesz szükséged. Gondolkozz el rajta, hogy mit élvezel az életedben. Hogy mit csinálsz, amikor tele vagy energiával, vagy amikor ki szeretnél kapni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Anna és Nerebecki Máté. A mai adásban különböző rekordokat megdöntő filmeket járunk körbe. Sokaknak meglepő lehet, hogy a valaha készült legdrágább film nem más, mint a Karib-tenger kalózai filmek negyedik része, az Ismeretlen vizeken. A 2011-es film, bár a Karib-tenger filmek legrosszabb darabja, mégis rengeteg pénzt hozott a kasszára, amire szükség is volt, mivel a film összköltségvetése 379 millió dollár volt. Az alkotók szerencsére több mint 1 milliárd dollárra rúgott a bevétel, így pénzügyileg egyáltalán nem volt bukás a film. A rengeteg egzotikus és korhű díszlet, illetve a sztárok fizetése rengeteg pénzt vitt el, csak Johnny Depp 35 millió dollárt kapott, de egyesek szerint 55 millió volt a fizetése.
1: A legtöbb statisztát mozgató film az 1982-es Gandhi volt. A Sir Ben Kingsley főszereplésével készült Gandhi temetési jelenetében szürreálisan óriási emberáradatot láthatunk. Ennél hitelesebben nem is lehetett volna ezt megmutatni a filmben, hiszen az igazi Gandhit több mint egy millióan kísérték végső nyughelyére. A filmben mintegy 3000-en vannak csak a menetelő katonák, és az egész tömeg mintegy 350-400 ezret számlálhat. Ez abszolút rekord. Mivel ma már a CGI technológia segítségével csinálnak tömegeket, ezt a rekordot senki sem fogja megdönteni, és a Gandhi jól megérdemelten meg is kapta a legjobb látványtervért, jelmezért, rendezésért és főszerepért járó Oscart.
0: Voltak idők, amikor még a 90 perc volt az ideális filmhossz, ma már viszont egyre gyakoribbak az ennél jóval hosszabb filmek áradata, hiszen 2022 végén és 2023 első pár hónapjában a legtöbb közönségfilm és művészfilm 2,5 órás, 3 órás játékidővel bírt. Ezeket mind lepipálja a Logistics című svéd alkotás a maga 35 nap és 17 órás vetítési idejével. A film egy lépésszámláló útját követi visszafelé, vagyis a boltból jutunk el a hajóúton át egészen a kínai gyárig. Erika Magnusson és Daniel Anderson rendezők valós időben majdnem 5 héten át forgatták a filmet, amely percben mérve még többnek hangzik. 51.420 perc hosszú.
1: Ha arra gondolunk, hogy vajon melyik filmben lehetett a legtöbb elhatározás,

0: Állozás. Eszünkbe juthatnak a pörgős akciófilmek és természetesen a horrorfilmek. Ennek ellenére mégis a létező legviccesebb képregényfilmben haltak meg a legtöbben. A Galaxis őrzői tartja nem kevesebb, mint 83.871 a képernyőn látható halállal a rekordot, és itt most fontos, hogy ezek láthatóak, hiszen a bosszúállók végtelen háborúban Thanos csettintése miatt milliárdok pusztulnak el, de azt nem látjuk, csak tudjuk. A filmben csak 80.000 űrhajó pilótája leli halálát, és mindez csupán a fináléban történik.
1: A valaha volt legtöbb káromkodással a Wall Street farkasa büszkélkedett. A káromkodások összesített száma 868, ami rengeteg egy hollywoodi produkciónál, de rengeteg egy Martin Scorsese filmhez képest is. Természetesen van a filmnek kihívója, a Swearnet The Movie című, senki által nem látott 2014-es kanadai vígjáték, amiben állítólag 935 F betűs szó és más káromkodás szerepel.
0: Az akciófilmek elengedhetetlen részei a hatalmas robbanások. Hollywood legnagyobb robbantgatójaként Michael Bay-re, a Transformers filmek rendezőire szoktak gondolni, mégis Sam Mendes James Bond filmjében a Spectre-ben volt a létező legnagyobb, nem digitálisan megalkotott robbanás. A robbanást a marokkói sivatagban csinálták, a robbanóerő 68,47 tonnányi TNT-nek felelt meg, ezt 8418 liter kerozinnal érték el, plusz mindezt 33 kiló lőporral robbantották be.
2: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: And brown eyes.
1: Húsz óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarf Janka. Taylor Swift, akit nemrég a New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A The New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson leesett Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszba emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezerét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak, és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kiszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihaltak a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a titikakavöcsök. Ez a röpképtelen vöcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titicaca tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kivimadár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a Guamigubat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behurcolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, 3 faj takar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár. Mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak kb. Harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek 2 szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsári tyúk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házi tyúk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymástól a kettő. A tasmániai mocsári tyúknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villám gyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedül álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése is termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevet elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara, Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Tévhit, hogy a sikeres oktatási rendszer tanít.
1: 2019 márciusában robbant ki az egyetemi felvételi botrányként elhíresült incidens az Egyesült Államokban. Az eset még 2018-ban kezdődött, amikor a felvételi botrányban is benne lévő Maury Tobin üzletembert egy egészen más eset miatt hallgatták ki az FBI emberei. Maury alkut kötött az őt kihallgató ügynökökkel, és a felvételi botrányból feltárt információért cserébe az ellene felhozott vádak enyhítését kérte. Az ezt követő egyetemi felvételiket övező nyomás feltárta, hogy a séma akkor már több mint 7 éve futott, dollármilliókért vesztegettek meg tanárokat és felvételi bizottsági tagokat bizonyos szülők, hogy gyermekük továbbtanulását egyengessék.
2: A séma olykor banálisan egyszerű volt, a tehetősebb szülők a felvételi bizottságot direktben környékezték meg, és egy nagyobb pénzösszeg elnében a bizottsági tag a szülő csemetéjét favorizálta a felvételi eljárások alatt. Olykor azonban meglepőbb eszközökhöz folyamodtak a szülők. Volt példa a gyermek középiskolás edzőjének lefizetésére is, aki ellenszolgáltatásképpen komplett sportmódot fabrikált a diáknak. Ezután az egyetemnek nem is kellett feltétlenül tudnia a csalásról, a kimagasló teljesítményt látva azonnal előnyben részesítették a diákot. De miért fizették le a bizottsági tagokat, illetve miért volt elegendő sokszor a tornatanát bevonni a csalásba?
0: A válasz talán nem túl meglepő módon nem az, hogy a gyermekeket jobb oktatásban részesítsük. Ugyanis ahhoz, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten egy oktatási rendszer sikeres legyen, nem kell feltétlenül hasznos dolgokat tanítani az iskolákban és felső oktatási intézményekben.
1: De mikor fogjuk ezt az életben használni? Szól a kérdés sok diák szájából, és bizonyára nektek is volt már olyan pillanat az életetekben, amikor legalább egyszer magatoknak is feltettétek a kérdést, hogy miért is kell egy bizonyos tantárgyat tanulni. Nos, a munkaerőpiaci közgazdaságtan egy igen egyszerű magyarázatot ad a fenti kérdés megválaszolására. Azért kell megtanulni, hogy megmutasd, megtudod.
2: Mint a pszichológiában oly sokszor, a közgazdaságtanban is fontos kérdéskör a természet vagy a nevelés dilemma. Míg előbbi kifejezés arra utal, hogy viselkedési, tanulási és kognitív képességeink javarészt velünk született genetikai adottságok, úgy utóbbi a születés utáni környezeti és nevelési faktorok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Amikor Michel Space 1973-ban megalkotta a jelzésen alapuló munkaerőpiaci elméletét, értelemszerűen az első, azaz természeten alapuló pszichológiai feltételezésből indult ki.
0: Az elmélet dióhéjban a következő. Velünk született, véletlenszerűen elosztott képességeink miatt az általános társadalom lebontható átlagon felül és alatt teljesíthető polgárokra. A munkahelyi teljesítmény nem figyelhető meg előre, vagyis az interjú során nem lehet biztosan meghatározni, hogy aki velünk szemben ül, melyik képességi kategóriába esik. A veszteséget elkerülendő munkaadónk átlagos bért fizet, vagyis az alacsony képességű munkavállalót felül, míg a hatékonyabb kollégáját alul fogja fizetni. Természetesen, ahogy telnek az évek, a képességek megfigyelhetővé válnak a munkahelyi tapasztalatok alapján, így a bér korrigálható, azonban termelékeny emberünk így is elesett potenciális bevétele egy jelentős részétől.
3: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Freci Zsófia. A tökéletes ébresztő hang létezik?
1: Sajnos sok felnőttnek, diáknak ismerős lehet a koránkelés nehézsége. Sokszor nagyon korán kell kelnünk, hogy le tudjuk győzni a reggeli rohanást. Ezért is kiemelten fontos, hogy az ébresztőnk hangjával a lehető legjobban induljon a napunk. De milyen típusú dallam biztosíthatja a legmagasabb éberségi szintet már ébredéskor?
0: Egyes dolog, leginkább az energiát felpörgetni tudó vidám dallamok képesek ellensúlyozni az ébredés után érzett álmosságunk.
1: Bizonyos hangjelzések valóban fokozhatják az éberségünket már az ébredéskor. Különösen a harmonikus dallam tulajdonságokkal rendelkező hangok, ugyanis olyan dallamokkal rendelkezik, amelyek energiával töltik fel a hallgatójukat, és ezért nagyon hatékonyak a jobb ébredéshez.
0: A rossz ébredés soha nem esik jól sem a szervezetünknek, sem a lelkünknek. És az, hogy hogyan ébredünk egy adott napon, nem csak a hangulatunkra és a nap kilátásaira, hanem az észlelésünkre és a szellemi teljesítményünkre is hatással lehet. Ha valaki megfelelően ébred, az pozitívabb szemléletet eredményezhet.
1: Az alvásból az éber állapotba való átmenet nem követi a kikapcsolószerű rendszert, amint azt az agyi képalkotó technikák kimutatták.
0: A legjobb ébredéshez érdemes néhány praktikát betartani. Így az éber ébrenléthez részben olyan mechanizmusokra lehet szükség, amelyek elősegítik a véráramlás újraelosztását az agyban. Erre pedig bizonyos hang- és zenetípusok is képesek. Egy másik tényező, amely befolyásolja az ébrenlét utáni éberséget, az az alvás aktuális szakasza.
1: Mennyire fontos a hangfrekvencia és a dallam? A hangjelzés hatékonysága az életkortól is függ. A 18 és 25 év közötti fiatal felnőtteknek hangosabb ébresztésre van szükségük, mint az idősebbeknek. A kiskamaszoknak pedig nagyobb dallamra, mint a fiatal felnőtteknek.
0: De vajon mi lehet a legjobb választás, ha tökéletes ébresztő hangot keressük? Hiszen egyre több bizonyíték utal arra, hogy a különböző jelzések pozitívan befolyásolhatják az emberi teljesítményt ébredés után.
1: A kutatók megállapították, hogy az a mód, ahogyan az emberek ébresztéseiket hangoltságuk szerint értelmezik, azt is tükrözi, hogy ébredés után milyen nyűgösnek érzik magukat. Azok a jelzések, amelyek könnyen dúdolható dallamot takarnak, kevésbé fognak zavarni, mint a szabványos csipogó riasztók.
0: Más tanulmányok szerint a populáris zene, amely dallamosnak is értelmezhető, jól ellensúlyozza az alvási tehetetlenséget egy rövid szúnyókálás után, és még inkább, ha olyan zenéről van szó, amelyet a hallgató személyesen élvez.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter. A mai Hellóban arról lesz szó, hogy szereted vagy utálod a K-popot. Az embereknek a K-popról alkotott véleménye igencsak megoszlik, de vajon kik vannak többen, azok, akik szeretik, vagy azok, akik a falra másznak tőle?
1: A K-pop, vagyis koreai popzene a nyugati hangzásvilágot használja, többek között a pop, rock és az elektronikus zene műfajait bővíti ki. A K-popot többször érte kritika túlzottan amerikai hangzásvilága miatt. Egyes kritikusok egyenesen úgy vélik, hogy a K-pop nem tesz mást, mint a nyugati mintákat majmolja. Néhányan úgy gondolják, hogy a dalszövegek felszínesek és élettelenek, valamint érthetetlen szlenggel és angol szöveggel vannak tarkítva. A K-pop igen fontos eleme a vizuális élmény, vagyis jól megkoreografált táncok, divatos és stílusos ruhák és valamilyen szinten egységesség jellemzi. Nagyon sok híres K-pop együttes van. Többségében fiúbandák, de akadnak vegyes, illetve lány együttesek is. A leghíresebb K-pop formációk talán a Super Junior, a Big Bang, a Girls' Generation, az EXO és a BTS.

0: laptopról az emberek véleménye háromféle lehet. Van az abszolút elutasító, aki semmilyen szinten nem szereti ezt a műfajt, sőt, egyenesen rühelli. A második az az ember, aki csak elviseli, vagy néhány számukat szereti, de különösebben nem érdeklődik iránta. Az utolsó pedig a tipikus fangirl vagy fanboy, akiket Koreában saseng-nek neveznek. Ők az extrém rajongók, akik már-már megszállottan követik nyomon kedvenc bandájuk minden lépését. Sokan a végletekig hajlandóak elmenni azért, hogy egy fotót készíthessenek biasaikról, vagyis kedvenc idoljaikról. A saseng-ek a zaklatástól sem riadnak vissza. Volt olyan, hogy GPS adóvevőt szereltek kedvenceik kocsijára, hogy követni tudják őket, de számos telefonos zaklatás és csoportokban követés is előfordult már, vagy otthonukban rontottak rá szerencsétlen énekesekre. Már számos híresség fakadt ki saseng rajongók miatt, ugyanis nem mindenki nézi szívesen, hogy betörnek a saját házába szuvenírek után kutatva.
1: Kérdezzük meg az embereket, hogy ők mit gondolnak a K-popról.
2: Hát én nem szeretem, mivel olyan a hangjuk, mintha egy macskát megnyúznának.
3: Nagyon szeretem őket, jók a táncok, a dalok és a kinézetük is.
1: Melyik a kedvenc bandád?
3: A kedvencem a BTS, de nagyon szeretem még az EXO-t is, és az összes bandától hallgatok zenét.
1: Mit gondolsz a K-popról?
4: Azt se tudom, mi az.
5: Így a zenéket nem nagyon ismerem, de ahogy hallottam egy pár zenét, szerintem ugyanolyan rossz, mint a többi amerikai zene is, mert hát értelmetlen szövegük van, ilyen slágerzenék.
1: Mit gondolsz a K-popról?
6: Hát én nagyon szeretem, a kedvencem az a BTS, közülük a V, őt imádom. Igazából a számuk az is nagyon tetszik, a koreográfia nagyon földobja, meg egyszerűen olyan cukik, legszívesebben beletúrnék a hajába.
0: Alapvetően az általunk megkérdezett embereknek kétféle véleménye van. Valaki nagyon imádja, és valaki nagyon utálja. Átmenet nagyon nincs is. Maja, te hogy állsz ezzel?
1: Én nagyon szeretem. A kedvencem a BTS. Szerintem fantasztikus zenéjük van, nagyon jól táncolnak, és hát nagyon jól néznek ki. Te ezt mit gondolsz?
0: Hát én először úgy voltam vele, hogy egy-két számukat meghallgattam, mert ti nagyon fanatizáltatok, és engem is eléggé belevittetek ebbe a dologba, de most már igazából nekem is nagyon tetszik.
1: Hát én úgy kezdtem, hogy iszonyatosan utáltam. Nem szerettem őket, elidéltem, fikáztam, és semmit nem tudtam.
0: Ezt
1: majd
0: nem is tudtam.
1: Egyszer csak meghallgattam egy számukat, és így teljesen így bele. És így, oh.
0: Azt hittem, hogy már úgy születtél, hogy kijöttél, és elkezdted énekelni valamelyiket.
1: Persze.
0: Te hogy állsz a K-pophoz? Írd meg nekünk Viberen, hogy a véleményedet belerakhassuk a legközelebbi műsorunkba.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos, hogy téged is foglalkoztat a kinézeted, aminek az egyik fontos eleme a haj. Nem véletlenül mondják, hogy a haj a megjelenés koronája. Mert hiába a szépség és hiába a legmodernebb ruha, ha a hajad fénytelen, ápolatlan, netán zsíros, akkor nem nézhetsz ki jól.
0: Pedig a hajápolása nem ördöngösség. Most megtanulhatjátok, hogy hogyan tegyétek ragyogóvá és erőssé gyorsan a hajatokat, anélkül, hogy bármi megerőltető dolgot tennétek vele.
1: A puha tapintású, csodálatos tartású hajért egy késhegynyi zselatinport, amit sütemények elkészítéséhez vásárolunk, keverjünk a samponunkhoz, és ezzel mossunk hajat. Hagyjuk a hajon 3 percig, hogy hason, majd bővízzel alaposan öblítsük le.
0: Sok modell a hajmosás után 1 liter szénsavmentes ásványvízzel öblíti le a haját. Ez nem tartalmaz meszet, így a haj gyönyörű, fényes és sima lesz.
1: Egy citrom kifacsart levét vagy egy kanál almaecetet 1 liter meleg vízzel keverjük el, és ezzel öblítjük le mosás után a hajunk. A savas kém hatás segít a fejbőrhám rétegének optimális működésében, megakadályozza a korpa képződését. Az eredmény tükörfényes haj.
0: A vizes hajat mindig szárítsuk elő, mivel vizes állapotban sokkal érzékenyebb, sérülékenyebb a haj, a formázást túlságosan megterheli. Először a hajszárító csak közepes fokozaton legyen. Lehet, hogy erős fokozaton hamarabb megszáradna, de minél forróbb, annál károsabb. És az ujjainkkal lazítsuk fel a hajunk, borzoljuk össze. Amikor a haj 90%-ában már száraz, csak akkor alakítsuk a frizurát kefével a kívánt formára.
1: A hajszárító hideg levegő fújás funkciója aranyat ér. A hajszárítás a hideg levegővel megnyugtatja a fejbőrt, nem fog izzadni, a haj befülleddi, mert ez a halála a dúshatású hajnak.
0: Akármennyire is ragaszkodunk hosszú fürtjeinkhez, a haj érdekében 6-8 havonta mindenképpen vágassunk belőle, főleg ha a hajvégeink szétnyílnak vagy elkopnak. A végeket gyakrabban is, mert így megelőzhetjük a törést, és reggel sem kell annyi időt tölteni a fürdőszobában a formázással.
1: Ha sütővassal formázzuk a hajunkat, lényeges, hogy teljesen száraz legyen, előtte használjunk hővédősprét. Majd a hullámkészítéshez tincsenként válasszuk le a hajat. A sütést mindig a töveknél kezdjük, majd húzzuk a megfelelő irányba lassan, de erősen. Hajsimító használatánál ugyanezek a szempontok.
0: A hajhabot ne közvetlenül a hajra tegyük, hanem egy sűrű fogú fésűre spricceljük, és egyszerűen fésüljük a hajba. Ezzel a trükkel a habot optimálisan lehet elosztani, és elkerülhetjük, hogy a frizura felén túl sok legyen a hab, és összeragadjanak a tincsek, míg máshol, ahová nem jutott, ott szálas, bolyhos legyen.
1: A lófarkat magasan vagy lent kell hordani. Ez az állvonaltól függ. Ha valakinek hegyes álla van, ahhoz egy magas lófarok jobban illik. A kerekállhoz előnyösebb a nyak fölött összefogott haj.
0: A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezés is segít abban, hogy a hajad egészségesebb legyen. Sok folyadékot kell innod, a víz szállítja a sejteknek a különböző tápanyagokat, a keletkezett salakanyagokat pedig elviszi.
1: A mozgás, a sport szintén jelentős szerepet játszik egészséged megőrzésében, és ezzel a haját szépségéért is teszel. Hiszen mozgás hatására fokozódik a fejbőr oxigén ellátottsága, és ez serkenti a hajnövekedést.
0: Természetesen megfelelő mennyiségi pihenésre is szükséged van. Ezért bármennyire is nehezedre esik este, idejében ágyba menni, gondolj a szépségedre. A bőröd, a hajad sokkal egészségesebb lesz, ha elegendő órát alszol.
1: Sokat tekergeted az ujjad körül a hajad? Esetleg vakargatod a fejbőrödet? Szakíts ezekkel a szokásokkal, mert zsírosak és töredezettek lesznek a hajszálaid.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Podhorszky Sára és Pavel Kardél. Harry Potter témájú hotel nyílt Londonban 2014-ben. A 163 éves épületben található Georgian Hotel szobái Roxford híres termeit utánozzák. A filmbeli hálótermeket imitáló szobák üstökkel, varázskönyvekkel és bájitalos üvegcsékkel is fel vannak szerelve. Emellett a hotel olyan extrákat is kínál, mint egy vezetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek ismerősek lehetnek a Harry Potter filmekből, valamint a csomag része egy látogatás a Warner Brothers filmstúdióba is. A londoni Georgian House Hotel a roxforti házak szobáinak berendezését kelti életre. Eleve egy könyvespoltnak átszázott ajtón keresztül jutunk a varázslatos, eldugott helyiségbe. Baldahinos ágyak, bájital palackok a polcon, Gryffindor címer a függönyön, kandalló, sötét faburkolat, díszfabagoly. Látszik, hogy odafigyeltek a legapróbb részletekre is. A recepción ráadásul kikacsinozhatjuk a Harry Potter filmek valamelyikét, amit aztán a szobánk saját tévéjén újra nézhetünk.
1: Hallottam, hogy a Harry Potter stúdió túra volt a legnépszerűbb turista attrakció Londonban az elmúlt években, és mivel a buszok a Victoria állomástól indulnak, ezért kitűnő hely ahhoz, hogy oda csalogassák a stúdióba igyekvő turistákat.
0: A tulajdonosnő azt nyilatkozta, hogy a vendégeket gyertyagyújtással és zenével fogadják a szobákban az egyedi hangulat megteremtése érdekében. Bár mindezzel elsősorban a gyerekeknek igyekeznek maradandó élményt nyújtani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt.
1: Meglepő, hogy mennyi fiatal pár jön el erre a helyre, talán a gyermekkoruk és a Harry Potter sorozat iránt érzett nosztalgia miatt. Az ár tartalmazza a reggelit is. Londoni tartózkodás az tökéletes választás.
0: Ráadásul nem csupán Harry Potter rajongóknak tökéletes szállás ez, hanem azoknak is, akik egy hamisítatlan, vidéki angol házikóban szeretnének pihenni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mik volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eneme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként

0: volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Vom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Péni címmel, melynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínen készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magukból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4

0: tized csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége. A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben a csoki darabos fagyit, mely sokak kedvence. Nevét egyébként egy az étterem kínálatában lévő leves után kapta, ahol ugyanúgy törték a tojást a húslevesbe, mint a csokit a fagylaltba. A top 5 utolsó tagja a magyaró 4,3 csillaggal, klasszikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
1: A figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
0: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben!
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más!

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasizban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szolgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turniára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúddobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. I love it. Ez a Hello. Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre odavesztek és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvár kirándulás során gondtalanul lebegni biztosan feledhetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Cizera ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Finom, de veszélyes a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián. A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát, derítették ki a Müncheni Egyetem kutatói.
1: A duriánt egész Dél-Kelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga, és íze kellemesen édes. Nem csak népszerűségéről, hanem jellegzetes, romlott húsra, rothadó hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos. A közlekedési járműveken, a liftekben, a szállodákban és a repülőgépekről is kitiltották.
0: A Müncheni Egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már azt is kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szag az etantiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény. Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy az etionin, aminosav, az előfordulása ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.
1: Nem csak az erős kellemetlen szaga miatt érdekes pontosan tudni, hogy mennyi etionin tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer módosító hatása van.
0: Ez felveti a kérdést, hogy a gyümölcsök fogyasztása káros-e az egészségre. További tanulmányokat kell folytatni ennek kiderítésére, mondta a kutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kg etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Czajner Attina. Most tippeket adunk neked, hogyan utasíts vissza egy pasit.
1: Ha mindig bajban vagy, amikor egy jó fejsrác közeledik feléd, viszont te nem szeretnél többet a barátságnál, íme néhány ötlet, hogy utasítsd vissza kedvesen, de nagyon hatékonyan.
2: Az első az, hogy ne magyarázkodj. Légy mindig egyenes, és mondd meg szemtől szemben, hogy nem érdekel. Nem kell durvának lenned, csak közvetlennek. Az elutasítás mindenhogyan fájdalmas, mindegy, hogy cukormázba mártod, vagy a száraz tényt közlöd. Így viszont teljesen érthető lesz, mi az álláspontod.
0: Második tipp, ne személyeskedj. Semmiképp se úgy utasítsd el a srácot, hogy kiemeled valamilyen neked nem tetsző tulajdonságát. Ez felér egy személyes támadással, ami elég rosszul veszi ki magát. Akkor már inkább a saját gyengeségeidre utalj.
1: Készülj arra, hogy negatív reakciót kapsz. Mindegy, hogy mennyire vagy kedves vagy semleges, sok srác képtelen feldolgozni a visszautasítást, és nagyon durván vág vissza minden mondatodra. Hagyd, hogy kitombolja magát, de semmiképp sem menj bele vitába, minél hamarabb zárd le az ügyet.
2: A következő tipp az, hogy játsz tisztán. Csak egyetlen mondat. Ne haragudj, de nem érzem a kapcsolódást köztünk. És már is tisztán és egyszerűen elküldted a jelentkezőt. Erre nem nagyon lehet mit mondani.
0: A következő, tudja meg, hogy nem érdeklődsz. A lehető legegyértelműbben mutasd ki, hogy nem érdeklődsz a srác iránt. A legjobb, ha kerekperec kimondod, hogy sajnálom, de nem érdekelsz, és a tetteiddel pedig rásegítesz egy kicsit. Ha indoklást várna, egyszerűen mondd meg, hogy nem szeretnéd elmondani, és zárd le a kommunikációt.
1: A következő tippünk, hogy hogyan utasítsz vissza egy pasit, hogy fogadd el, hogy meg fogod bántani. Nem számít, mit mondasz, az igazságot fogod mondani, ami neki biztosan fájni fog. Ha nem is váltok el rossz szájízzel egymástól, biztosan bántani fogja a srácot az eset. Hogy csökkentsd a visszautasításod hatását, mindenképp tűzd bele pozitív megjegyzéseket a mondandódba, hogy érezze szuper srác, csak valaki más mellett kellene lennie.
2: A következő tipp az, hogy egyszerűen nem. Ne védd magad, ne magyarázkodj, ne menj bele hosszú beszélgetésekbe, hogy miért döntöttél úgy, ahogy. Ha a srác örjöngeni kezd, mert nem állsz hosszabban szóba vele, na akkor bekeményíthetsz. Ha más már nem használ.
0: Utolsó tippünk pedig, hogy hozd fel a kémiát. Ha úgy érzed, semmi nem segít, dobd be a jó fej vagy, de úgy érzem, nem működik köztünk a kémia ütőkártyát. A biológiát mégsem lehet megkérdőjelezni, nem?
1: Ha szerinted kihagytunk valamit a listáról, írd meg nekünk a Facebook oldalunkra.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci VB minden idők legnézettebb sporteseménye volt, maga mögé utasítva az olimpiákat is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a foci önmagában népszerűbb a tévénézők körében, mint az összes többi sportág együttvéve, mert egyszerű, kötetlen és bárhol játszható.
1: Na de hogyan lett a foci a legnépszerűbb sport? A labdarúgás már a 20. század elején is elterjedt sport volt, de népszerűségét az első világháborúnak köszönheti, hiszen akkoriban hívták be a hadrafogható férfiakat, akik a kiképző központokban kapcsolatba kerültek a sportággal.
0: Sztárok és marketing. A futball hatása a szélesebb értelemben vett kultúrában is elkezdett megmutatkozni. A legnagyobb játékosok neve bekerült a táncdalok, kabarék és varieték világába. A játékosok filmszerepeket kaptak, és az arcuk egyre több reklámban bukkant fel. A szappantól a cukorig, a ruházattól a szeszes italokig, így szép lassan azok is megismerték a nevüket, akiket egyébként hidegen hagyott a labdarúgás.
1: Mi különbözteti meg a labdarúgást a többi játéktól? A focinak egész sor olyan adottsága van, amelyet természetesnek veszünk a fejlődése szempontjából, mégis döntő jelentőséggel bír. Ezek közül is kiemelkedik a futball több szinten is jelentkező egyszerűsége.
0: Vetétársaitól eltérően a futballban csak egyféleképpen lehet pontot, gólt szerezni, és minden találat értéke megegyező. Például a kosárlabdában 1-2-3 pontszerzési lehetőség van, viszont a foci meccseket nem ritkán egyetlen gól dönti el, ami miatt izgalmasabbá válik a játék.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek már arra a viselkedéstudók, hogy milyen jól tudunk beszélgetni idegen emberekkel csupán a gesztikulációk útján. Az ember nem csak szavakkal kommunikál, a nyelvi jeleken kívül másokat is használ, mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb és így a legkifejezőbb az állatvilágban. A kezünket akkor is mozgatjuk beszéd közben, ha telefonálunk, és a másik nem látja. Vannak népek, amelyek annyira mozgatják kezüket beszéd közben, hogy azzal csúfolják őket, hogy lekötött kézzel nem is tudnának beszélni. De nem csak a kéz ad jelzéseket, hanem az egész test, karok és a láb is.
1: Amikor valakivel beszélünk, vagy valakit hallgatunk, nem csak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, alakoskodónak. Gyakran nem is vagyunk tudatában annak, miért is érezzük meggyőzőnek a beszélőt. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, izzadás, pupillamozgatás, apró rezzülések és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és próbáljuk értelmezni. Vannak olyan jelek, melyeket minden ember egyformán használ, függetlenül a kulturális környezettől. Minden ember egyformán érti a barátság, a meglepődés, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A helyeselés és tagadás, bólintás és fejrázás is meglehetősen egységes, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják, mint a magyarok.
2: A gyakorlat testbeszédolvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogyha valaki egy kérdésre válaszolva kerüli a tekintetet, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét, talán nem őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgetőtársa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Mint minden új elsajátításkor, így a testbeszéd esetében is a szemlélődés az első, amit meg kell tanulnunk. Erre a legalkalmasabb a nagyobb bevásárló áruházak pihenőhelyei, ahol az emberek megfáradván kicsit elfelejtenek viselkedni, és így könnyű megfigyelni, ki hogyan testbeszél, ha úgy gondolja, hogy senki sem figyel. Testtartásból, a mozdulatok hirtelenségből, vagy éppen lassúságból, a szemjátékából ez a legárulkodóbb, hamarosan pontos következtetéseket vonhatunk le.
0: Ha zárkozottság, elutasítás jeleit szeretnénk megismerni, akkor válasszuk a zsúfolt, tömegközlekedési eszközöket, vagy a szűk lifteket. Ilyenkor ugyanis igyekszünk elszigetelődni a többiektől, és az is nagyon jellemző lehet egy-egy emberre, hogy ezt milyen módon teszi. Aki a testbeszédet tökéletesen el akarja sajátítani, annak azt ajánljuk, vegye figyelembe az 5-6 év körüli gyerekeket. Ők még rendkívül nyíltak, és náluk összhangban van az érzelem és a testbeszéd. Figyeljük a kéz és a karmozdulatokat, testhelyzeteket, arcmimikákat, szemkontaktust, légzést. A testbeszéd minden formája különböző jelentéssel bír, csak fel kell ismernünk a helyzetet és a hely jelentőségét.
1: A gyermekről így módon szerzett sok-sok tapasztalat megszerzése rengeteg új információval lát el bennünket, és általuk egy új, gazdagabb, mély kapcsolat nyílik meg előttünk. Szépségét az adja ezen új ismereteinknek, hogy gyermekei még tisztán tükrözik érzéseiket, és jó érzésüket azt teszi teljessé, hogy központjában szeretett gyermekeink állnak.
2: Beszélgetés, udvarlás, munka vagy üzleti tárgyalás közben az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. A szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy közben mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértünk valamit.
0: A testbeszéd megértésével olvashatunk embertársaink gondolataiban, mi több, titkaiban. Aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be. Vannak emberek, akiknek jók a megérzéseik, ők könnyen értik a testbeszédet. Az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit, azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal. A testbeszéd jelei ugyanis megtanulhatók.
3: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is.

0: 97.5 Táska Rádióta is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Fónai Dorka. Sport, művészet vagy mindkettő? A tánc mind kifejező eszköz.
1: Számos dolog eszünkbe juthat a tánc szó hallatán. Testmozgás, kikapcsolódás, zene vagy épp önkifejezés. Mit ad a tánc, vagy akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy mit nem? Személy szerint, amikor valaki felteszi ezt a kérdést, általában nem tudom egy mondatban kifejezni magam. Többek között önbizalmat, szabadságot és reményt. Számomra ez több, mint mozgás. Egyfajta kommunikációnak is mondanám, hiszen segít megtalálni a közös hangot saját magaddal. Tehát, ha épp nem hip-hop edzésen vagyok, akkor csak lekapcsolom a szobámban a villanyt, és elindítom azt a zenét, ami a pillanatnyi hangulatomhoz legközelebb áll. Ezáltal teljesen átélhetem az adott dalt.
0: Nem hiába mondják tehát, hogy a tánc a lélek rejtett nyelve. Ugyanis amellett, hogy fejleszti az egyensúlyérzéket és a testtartást, szívünkre is jótékony hatást gyakorol. Ugyanis köztudott, hogy boldogsághormont szabadít fel, ezzel igazi katarzist idézve elő, ami által sokkal könnyebben, egészségesebben módon távoznak belőlünk a negatív energiák.
1: Magának a táncnak nagyon sok fajtája van, a balettől elkezdve a tangón és a néptáncon át a hip-hopig rengeteg stílussal találkozhatunk. Annak köszönhetően, hogy ilyen sokág alakult ki, sokkal könnyebben megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb álló műfajt. Például, amíg a balett bonyolult, szabályokhoz kötött, nem mellesleg kecses, és bizonyos lépéseket kell követned, addig a hip-hop általában odamondós és sokkal lazább, hiszen például, mikor freestylozol, olyankor táncolod ki igazán a benned rejlő érzelmeket.
0: Fun fact, hogy létezik táncterápia. Jól hallottad, a tánc mint terápiás eszköz. Ez a terápiás forma számos problémakörben hatásosnak bizonyult. Alkalmas például depresszió és szorongásos tünetek csökkentésére, valamint pozitív hatással van a szubjektív jólétre és a testképre is. Idézőjelben manapság rengeteget köszönhetünk a social médiának, abból a szempontból mindenképp, hogy mindenki, főleg a tinédzserek, köztük is inkább a lányok, tökéletes, az Instagram sztárokhoz hasonló külsőt szeretnének, ezáltal hajlamosak elfelejteni, hogy amit látnak, az nem tükrözi a valóságot. Ezek miatt alakulnak ki önértékelési zavarok, vagy akár depresszió, ami szintén a fiatalabb korosztályra jellemző.
1: Visszatérve arra, hogyha szeretnénk magunkat adni a táncban, megtehetjük, hiszen a tánc mindenkit elfogad, nagyon fontos a zene szeretete, illetve az is, hogy legyen valamiféle közünk az adott dalhoz, amire táncolunk. Végső soron pedig az a legfontosabb, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, és ne adjuk fel, ha elsőre nem megy egy lépés, hiszen ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sikereket érjünk el akár az életben is.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes

0: Természetes vízhajtók, így a közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 95 hétőt Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A kikényszerített bocsánatkérés árthat a gyerekeknek.
1: Bocsánatkérésre utasítani egy gyereket, mielőtt valóban megbánná, amit tett, többet árthat, mint használ, derítették ki a Michigani Egyetem kutatói. Egy tanulmány szerint szindlett bocsánatkéréskor épp a gesztus lényege, a megbánás kifejezése és a kapcsolat helyreállítására tett erőfeszítés veszik el, ezért a gyerekek számára ilyenkor még ellenszenvesebbé válhat a bocsánatkérő személy.
0: Az egyetem munkatársai megnézték, hogy miként reagálnak a 4-9 éves gyerekek a kortársaik között lezajló 3 különböző bocsánatkérési forgatókönyvre. A spontán, az utasításra történő, de őszinte, valamint a kikényszerített bocsánatkérésre. Az eredmények szerint a gyerekek ugyanúgy tekintettek az őszinte bocsánatkérésre, függetlenül attól, hogy a spontán módon vagy egy felnőtt utasítására történt-e. A kikényszerített bocsánatkérést azonban nem érezték hatékonynak, különösen a 7-9 évesek. Minden gyerek úgy gondolta, hogy a vétkes fél rosszabbul érezte magát a bocsánatkérés után, mint előtte, de a 7-9 éves korosztály szerint a bocsánatkérésre kényszerített gyerekek rossz érzései inkább a büntetés lehetőségéből fakadtak, és nem a bűntudat dolgozott bennük. A gyerekek mind úgy gondolták, hogy az áldozatok jobban érezték magukat, miután őszintén bocsánatot kértek tőlük, ám a kikényszerített, nem őszinte bocsánatkérést rossz érzésekkel fogadták.
1: Ha bocsánatkérésre kényszerítjük a gyerekeket, az visszafele fog elsülni. A gyerekek számára nem szimpatikus egy ilyen bocsánatkérő, mondta Craig Smith, a tanulmány egyik készítője. Amikor a gyerek lenyugodott, segítő neki megérteni, hogy mit és miért érez a másik személy, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy a bocsánatkérés csak az egyik lehetőség, de még sok más út létezik. A kutatások bizonyítják, hogy még az óvodások is értékelik, amikor egy bajkeverő társuk tetteke próbálja jóvá tenni korábbi vétségét.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Meglepő módszerrel pótolták a hiányzó fogakat a középkori Skóciában. Nyomot hagy a személyiségünkön az okostelefon használat. A mikrofonnál Sarfjanka. Taylor Swift, akit nemrég a New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. A New York Timesnak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kiteríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Egy középkori állkapcson lehet Skócia első ismert 20 karátos aranyból készült fogpótlása, írja a Piszorg. Egy nemrég megjelent tanulmányban egy középkori Aberdeenben eltemetett férfi fogain fedezték fel a fogászati hídként ismert szerkezetet. Az állkapcsot a skóciai Szent Miklós templomnál végzett ásatáskor találták meg. A fogak egy részét egy aranyból készült fogászati híd köti össze, ott, ahonnan a középső fog hiányzott. A 100 feltárt személy maradványai közül csupán egynél találtak ilyen eszközt. A kutatócsoport radiokarbonos kormeghatározást végzett az állkapcson, valamint színképelemzést alkalmaztak a drót összetételének elemzésére. Az állkapocs tulajdonosának korát és nemét a csontváz jellemzői és a fogak kopása alapján becsülték meg. Ezek alapján az állkapocs egy középkorú férfihoz tartozhatott, akit 1460 és 1670 között temethettek el Aberdeenben. A fogakon található nyomok pedig arra utalnak, hogy a drót már jóval a férfi halála előtt a helyén volt. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségünkön, ugyanakkor tükrözi is azt, digitális DNS-t vázolnak fel rólunk az online tevékenységeink közben hagyott nyomok, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely legfrissebb kutatásában a mobil használat és a társadalmi státusz közötti összefüggésekre mutatott rá. Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és egy ezt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult. A fókuszban emelt korosztály legfiatalabb és legidősebb tagjait 4 évtized választja el egymástól, ami technológiai értelemben ég és föld. 3 különböző generáció X, Y és Z vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók épp úgy megtalálhatók a mintában, mint a 20-as éveik elején járó az internet és az okostelefon előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális benszülöttek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Zayed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek kiemelt nemzetközi jótékonysági eseményének európai kiadása, amelyet idén május 16-án és 17-én Budapesten rendeznek meg. A kultúrák közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást ünneplő rendezvényhez Székesfehérvár is csatlakozott. A nevezési díjakból és a szponzorációkból befolyó teljes bevételből magyarországi jótékonysági szervezeteket, köztük az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központot támogatják a szervezők.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasiszban van a bátyjával. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen. A mikrofonnál Sarf Janka. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár felszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A szolgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitva

0: tartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja olvasóit és a tanulni vágyókat. Billie Eilish tisztázta, tényleg fasírban van-e a bátyjával. A sztár az Elle magazinnak adott interjúban minden kétséget eloszlatott. Az énekesnő és 4 évvel idősebb szövegíró producer zenész bátyja, Phineas O'Connell közösen kovácsolják Billie sikerét, jóformán elválaszthatatlanok. Ezért ütött szöget a rajongók fejébe, hogy Phineas, aki eddig Billie minden lépését követte a színpadon is, nem tartott húgával legutóbbi Hit Me Hard and Soft elnevezésű turnéjára. Mint ilyenkor megszokott, a közösségi médiát elárasztották az összeesküvés elméletek, ám Billie Eilish nemrég elmondta, hogy a pletykáknak semmi alapja. Az okostelefon használat tükrözi is a személyiségünket, amellett, hogy nyomot hagy rajta, állapította meg az NMHH legfrissebb kutatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik. A megye számos településéről, de még Bajáról is érkeztek baráti társaságok a 11. fehérvári halünnepre, ahova a verőfényes, szinte nyári napnak hála sok ezeren látogattak ki, kóstolták meg a finom ételeket, gyűjtöttek recepteket, vagy éppen a változatos programokkal töltötték el az időt családi, baráti közösségben. A fehérvári és vármegyei horgászegyesületek mellett az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, így többek között az Adony és környéke horgászegyesület, az Alcsúdobozi önkéntes tűzoltóegyesület, a Tordasgyúrói horgászegyesület tagjai is sürgülöttek a bográcsok, illetve a sütőtárcsák körül.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tárlat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve, az 1920 és 1930-as évek úri sportjain át, a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

Az anyukád mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szívna szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maraton súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihánsz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. A gepárd a macskafélék családjába tartozó, nem egyetlen élő faja. Jellegzetes ragadozó, mely lopakodás vagy falkában vadászás helyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. A gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős. A maximális sebessége egyes kutatások szerint rövid távon eléri a 110-120 km/h sebességet, mások szerint viszont csak 93 km/h.
1: A gepárd nagyon izmos, bár a teste karcsúnak és törékenynek tűnik, mellkasa domború, még a hasa mélyen behúzott. Kis feje, rövid orra és magasan ülő szemei, kis kerek fülei és a maximális oxigénbevitelhez nagy orjukai vannak.
0: A gepárd szőre sárga színű, fekete kerekpettyekkel, amelyek segítik az álcázásban. Az orra két oldalán fekete köncsepszerű minta húzódik lefelé a szemétől a szája sarkáig. A felnőtt állatok súlya 21-72 kg között mozog, testhossza 110-150 cm, farokhossza 60-80 cm hosszú.
1: A gepárdoknál előfordul a ritkás mintázatú, illetve a nagyobb folszerű összeolvadó pettyekkel mintázott változat, mely királygepárd néven ismert. Egykor külön alfajnak tartották, ám ez csupán az afrikai gepárd egyik ritka színváltozata. A királygepárd színe miatt nehezebben él meg a vadonban, ám fogságban szaporodnak.
0: Vadon élő gepárdok elsősorban Afrikában találhatóak, ám korábban Észak-Indiára is kiterjedt az élőhelyük. A gepárdok a nyílt területeket, például a félsivatagot, a szavannát és a bozótos síkságokat kedvelik. Eltekintve attól a nagyjából 200 egyedtől, amely az iráni Horaszán tartomány területén él, a gepárdok elterjedése mára egyértelműen Afrikára korlátozódott.
1: A gepárdok leginkább a 40 kg-nál kisebb tömegű emlősökkel táplálkoznak, például Thomson gazellával és impalával. Ha a gepárdok többen vannak, gnúra is vadásznak, különösen a borjakra. Gyöngytyúkot és vadnyulat is elejtenek olykor, míg a többi nagymacska főként éjjel vadászik, a gepárd nappali vadász. Leggyakrabban kora reggel vagy alkonyatkor néz élelem után, amikor nincs meleg, de már elég világos van. A gepárdok inkább hagyatkoznak a látásukra, mint szaglásukra.
0: Vadászat közben maximális sebességgel a világ leggyorsabb szárazföldi emlőse, nem repülő szárazföldi állata. Maximális sebességét az 1950-es és 60-as évek kézi stopperórás mérései 110-120 km/h körül feltételezték, az adatok világszerte ismerté váltak. Bár a mérések nem feleltek meg a tudományos vizsgálatok feltételeinek, az adatokat a köztudatban évtizedeken keresztül tudományosan elfogadott tényként kezelték. A legújabb műholdas számítógépes technikával végzett vizsgálat 93 km/h sebességet állapított meg.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség, az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömet többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégedetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel. Az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mese díjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget takar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem. Vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvás paralízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor ijedsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban,

0: egy, hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott, és akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor, hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként, és igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalak,

0: Soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
1: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
2: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsajhuman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
0: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
1: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
2: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
1: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegyváros részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
0: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
3: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével, és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a gánti bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődén nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelem vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét érte el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Wave Rider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Wave Rider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant.

0: hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben, vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Yeoja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas út kereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynoldsról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és kottfelmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és az Én és Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra, csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötéthajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötéthajú azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyut egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 grammot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autós súlya. A hajszál azonban 50-80 gramm után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára. 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az aloe verát a közvélemény szinte csodaszernek tartja, bár sokan kételkednek a csodaszer hatásaival kapcsolatban. Az aloe nemzetségbe több mint 300 faj sorolható. Ezek közül csupán 5 típus rendelkezik gyógyító hatással. Számos kozmetikai termék, vagy belsőleg alkalmazandó készítmény hatóanyagaként van megjelölve. Találkozhatunk vele krémek, kenőcsök, tabletták, kapszulák, folyadékok formájában, sőt, a növény darabkáit tartalmazó üdítőitalok is kaphatók. Bár Magyarországon nincs törzskönyvezve az aloe verából származó gyógyszer.
1: Korábban is ismeretes volt, hogy az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveiből nyerhető nát felgyorsítja a bőrsérüléseinek regenerációját, különösen az égési sérülése gyógyulási idejét rövidít vele. Tehát elsősorban külsőleg alkalmazták. Már időszámításunk előtt a 15. századból a sumér agyaktáblákon is maradtak fent olyan írásos emlékek, melyek említik az aloe verát, mint gyógynövényt.
0: Az indiánok szent növénynek, a beduinok az élet elixírjének, az egyiptomiak az örök élet növényének tartották. A legenda szerint Kleopátra világhírű szépségének titka többek között az volt, hogy aloe verát használt a fiatalsága megőrzésére. Az egyiptomiak ezt használták a mumifikálás során a balzsamozás alapjaként.
1: Nagy Sándor és katonái sebei gyógyítására használták. Kolumbusz Kristóf szerint 4 növény van, ami az ember számára elengedhetetlen. A búza, ami táplál, a szőlő, ami megörvendeztet, az olíva, ami harmóniát szerez, és az aloe, ami egészségessé tesz.
0: A gyógyászatban kizárólag leveleit használják, egyes részeit más-más célra. A leveleket a növény 4-5 éves korától lehet használni, korábban akár mérgezőek is lehetnek. Ha a leveleket letörjük, újakat növeszt. A nedvének 99%-a víz és csak 1%-a hatóanyag, aminek fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani. Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok, szalicilsav.
1: Az aloe verának fertőtlenítő, baktérium, vírus és gombaölő erős gyulladást csökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidánszer, a sejtek anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását tisztító és méregtelenítő hatást is tulajdonítanak aloénak. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő fájdalmat csillapító hatására.
0: Az eddigiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású. Allergiás folyamatok, egyes bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés, vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota, következtében kialakuló folyamatok és a többi. Kis túlzással az aloe szinte minden betegségre javalható, ami mind a gyógyszerészet, mind az orvostudomány berkeiben élénk viták tárgyát képezi. A kétkedés nem egyszerűen a megfelelően levezetett és korrekt statisztikai módszerekkel alátámasztott klinikai vizsgálatok hiányának tudható be.
1: Ehhez járul hozzá a mindenre jó propaganda ellentétes hatása, mely a már túl szép, hogy igaz legyen érzést közvetíti. Az aloe minden esetre megér egy próbát. Nem egy olyan családorvossal találkozni, aki ha tehetné, szinte csak az aloe-t rendeli betegeinek. 97.5 Táskarádió.

0: Jó, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyors hajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km/h, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km/h megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak. Még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fülben, aminek füle van, már izgul is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecslendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km/h sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támad lesből. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 társrádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívásra teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.
5: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A sírás generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végigkíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk, A csillagaimban a hiba, egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívfacsoró jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negative.
1: A Typo Negative egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Oktober Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negative azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negative névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negative demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negative 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negative az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negative elvált.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Вторник, Братька. И шо ты зарит?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Két óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hedrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható